Thank you.

0: Hát nagyon durva vagy.
1: Nagyon durva. Véget ér az optimálmára. Szól nektek a Tilos Rádió, és hamarosan következik az Orion.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsagadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz láb középcsonton talált 16 pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennel és révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betekintést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba. A kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkentetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat. Pedro Almodovar szerint európaiként kötelességünk lenne afféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putyin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban, szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodovar, Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes-i filmfesztiválon.
0: Ezek voltak a hírek.

whispering liquid words. Come closer, stick it to me.

szimpatikusak vagytok, kedves hallgatók. Csettörög ezerrel. Lassan véget ér már a vákuumcsomagolt egy levegő. És ez még mindig panoramic barrier. Ami szóval következő is, ne felejtjétek, jövő hét, most péntek, azaz ma. Apróba. Dalmata Dániel. Kiadó 10 éves évfordulóját ünnepli, úgyhogy gyertek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Meghatározó tényezővé vált a csapadék hiány az elmúlt hónapokban a Velencei tónál. Február végre óta gyakorlatilag alig esett eső a térségben, a közelmúltban kevés csapadék hullott. A tó vízállása május 19-én 66 cm volt, írta a Greenfo. A vízpótlás kérdése az elmúlt években több fórumon is napirenden volt. A jelenlegi szakmai vita középpontjában továbbra is a Duna víz bevezetésének a lehetősége áll. Szakemberek szerint ez az egyetlen hosszú távon is érdemben szóba jöhető megoldás, ugyanakkor ennek is lehetnek környezeti kockázatai. Vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználását is, amely a MOHOSZ vezetője Pálinkás Imre szerint komoly kockázatokat hordozhat a mikro- és makroszennyezők miatt. Felmerült, hogy a modern szennyvíz tisztítási technológiák elméletileg alkalmassá tehetik ezt a megoldást, de a kivitelezés műszaki, pénzügyi és logisztikai kérdései továbbra is tisztázatlanok.
2: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffeintartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt, a kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
3: Hallottuk Euronews hírét.
1: Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Sziasztok! Kis Jankó vagyok. Helyettesítőként érkeztünk most DJ Donny Jeb barátommal Andisék helyett a műsorba. Reggeli témájú, reggeli című és vagy reggeli hangulatú lemezekről válogattunk nektek számokat. Reméljük illeszkednek majd a reggeli rutinotokhoz. Sziasztok!

0: Attilos Rádió hírei következnek.
1: A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkentetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat.
2: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz láb középcsonton talált 16, pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betegítést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba. A kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
3: Kutatók megfejtették, miért jobbkezes az emberek többsége. Az Oxford Egyetem új kutatása arra jutott, hogy a válasz az emberi evolúció két meghatározó sajátosságában rejlik, a két lába járásban és az emberi agy drámai megnagyobbodásában. A kutatócsoport 41 majom és emberszabású faj adatait elemezte, azt vizsgálták, hogy mely elméletek magyarázhatják a kézpreferencia kialakulását. Azt találták, hogy az emberek látványosan kilógnak abból a mintázatból, amit az összes többi főemülésnél találtak. Amikor azonban a kutatók két másik tényezőt is beemeltek az elemzésbe, ez a kivételes helyzet eltűnt, ez a két tényező pedig az agyméret és a karok és a lábak relatív hosszának aránya volt. Az eredmények egy két lépcsős történetet vázoltak fel, először a két lábon járás jelent meg, amely felszabadította a kezeket, a helyváltoztatás feladat alól, és új evolúciós nyomást hozott létre a finom oldalpreferenciát mutató kézhasználat irányába. Később az agy növekedése és elszerveződése tovább erősítette ezt az irányultságot, míg végül kialakult a ma szinte univerzális jobbkezes dominancia, írja a Tele.
0: Attilos Rádió hírét hallottátok.
4: Sziasztok! A haza és haladás következik.
5: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
6: Haza és haladás.
5: Education.
7: G'day, ladies and gentlemen. Captain Carrion speaking to you.
8: Haza és haladás. Tilos Rádió.
5: Education. Art galleries and museums. Art galleries and museums.
9: Akkor most péntek reggel van.
10: No!

0: Jó reggelt kívánunk! Szia Gyuri, szevasztok, hallgatók! Kedves vagy nem kedves, álmos vagy friss és üde, vagy valamikor máskor visszahallgató hallgatók.
1: A jövőben visszahallgató hallgatók.
0: Mert a hallgató az hallgat. Attól ismerszik meg.
1: Olyan érdekes ez a rádió hallgatónál az érthető a hallgató. De mondjuk, hogyha például ilyen egyetemistákra szokták azt mondani, hogy hallgató, és az olyan érdekes, mert azt mondhatnánk úgy is, hogy student, vagy étudiant. Vagy...
0: Mert a hallgatónak néha nem ártana, ha beszélnek.
1: Igen, tehát hogy az annyira beszédes, nem? Ez a hallgató. Mint ki van jelölve egy pálya? Haló?
0: Vagy kuss.
2: Szervusztok, Gyuri vagyok, ha már szóba került, hogy a leendő visszahallgató szolgálti közlemény, ugye az archívum csütörtöktől nem érhető, vagy legalábbis nagyon-nagyon korlátozottan, ha rá is megy az ember egy műsorra, csak az első fél óra, a következőt már nem adja be.
1: És ez mióta van?
2: Csütörtök reggel óta, tehát az éjszakás műsort már papolt, már csak első fél órába lehetett meghallgatni utána.
1: És előtte jó az archívum?
2: Előtte jó az archívum, igen.
1: Mert én tegnap próbáltam a szerdai napról valamit visszahallgatni, és nem sikerült.
2: Akkor bocsánat, én a hétfőit hallgattam, még az még működött.
1: Igen.
0: Figyelj, és milyen a papó műsora? Még nem hallgattam ezt az éjszakát.
2: Kurva jó, bocsánat, a szóhasználatért nagyon-nagyon jó.
0: Az hánykor van?
2: Hát hajnali 1-től hajnali 3-ig.
0: Jé, és akkor te fogod és hallgatod, vagy vissza?
2: Nem, én visszahallgatom, mert én úgy járok dolgozni, hogy 8-ra, de ahhoz én fölkelek már 17:30-kor, és mire beérek, addigra pont végig hallgatom.
1: Szuper.
2: Sajnálom, hogy nem maradok fönn, mert lenne mit hozzáfűzni, kiegészíteni, vagy éppen beszélgetni egyet velük, de hát nem tudok fölkelni.
0: Figyelj, és tehát, hogy ilyen betelefonálós, beszélgetős, fecsegős műsor?
2: Lehetne az is, hogyha többen lennénk, vagy többen lennének, akik fönn vannak akkor, de Golyóska beszokott, meg egy-két őrült, aki fönt van, beszokott telefonálni.
0: Ja, az őrülteknek, akkor én is fönn maradok.
2: De nagyon jó az egész, úgyhogy csak ajánlani tudom.
0: Szuper.
2: Köszönöm.
0: Én is. Akkor már csak az a kérdés, hogy ezt én is észleltem, mert tegnap volt pergőképek, és próbáltam beállítani, de nem sikerült, mert nem indul el az archívum, hogy ilyenkor mi a teendő. Majd megkérdezzük itt a technikus ATESZ kollégát, hogy ilyenkor riasztani kell valakit, vagy magától riad, vagy hogy már is...
3: Már dolgoznak rajta.
0: Dolgoznak rajta a bányába a fiúk, úgyhogy minden nagyon klassz lesz. Ez mondtuk már, hogy ez a hazas adás, péntek reggel van, és nyár.
1: És nyár. Szerintem mondjuk be azt, amit úgyis bemondtunk volna, hogy közeledik a maraton. Tehát jövő héten már maraton lesz.
0: Jövő héten.
1: Igen.
0: Te úristen.
1: És hogy ez nem azt jelenti, hogy lefutjuk a 42 kilométert, hanem
0: de már hazajött a Szabi, akkor szervezhetne egyet.
1: Hazajött, igen, találkoztam Szabival, itt a rádióval.
0: De nem lenne jó, hogy 42 kilométerre elmenni valahova, és akkor
1: és tilos maradásba?
0: Hát valahogy.
1: Ja. Na mindegy, szóval ez egy adománygyűjtő akciósorozat, programsorozat, és ez csak azért érdemes erről beszélni, mert attól, hogy most itt történt egy kormányváltás, vagy talán nagyobb, mint egy kormányváltás, attól egyáltalán nem biztos, sőt, konkrétan azt szeretném mondani, hogy nem, tehát, hogy mondjam, a tilos ugyanazt a pályát folytatja, amit eddig is, nincs állami támogatás, nincs reklám, nincs kereskedelmi támogatás, tehát alapvetően nem változik meg a feltételrendszer.
0: Soha.
1: És mert ez a rádiónak a véleménye saját magáról, és éppen ezért ennek az adománygyűjtésnek valódi tétje van, hogy adományok, mert ebből él a rádió, enélkül nem tudna ilyen butaságokról, meg okosságokról beszélni, nem tudnánk arról beszélni, hogy van-e archívum, vagy nincs archívum, mert akkor nem lenne. Tehát ez most nem egy szimbolikus adománygyűjtés, hogy úgyis minden rendben van, hanem ha fontosnak gondoljuk, hogy legyen rádió, akkor az adománygyűjtő maratonnak igenis nagyon kiemelt szerepe van a rádió költségvetésében. Ez volt a kulturális...
0: De még lesz.
1: Még lesz sokszor, igen. Tehát, hogy elindul jövő héten, és aztán tulajdonképpen ez azt jelenti, hát normál esetben, hogy azért a rádió műsoraink nagy része azért alapvetően maratonra fog fókuszálni, reményeink szerint.
0: Ezt most még egyszer, ezt nem értem.
1: Hát az, hogy most egy kicsit felborul a hagyomány, tehát hogy ugyanúgy rádióműsor lesz, de hogy a pénztarhálás vagy a pénzgyűjtés az egy kiemelten fontos szerepet játszik. Szóval ez nem arról szól, hogy jaj, de nem kell szégyenlősködni. Na. Tehát nem kell szégyenlősködni.
0: Szerintem az a jó, hogyha nem kicsit, hanem nagyon felborul.
1: Igen, csak hát azt én nem merem megígérni az összes műsorkészítő nevében, hogy teljesen felborul, mert azért nem szokott teljesen felborulni sajnos, pedig az lenne a jó, hogyha tényleg teljesen felborulna.
0: Jó, azt mi ígérhetjük, hogy mi felborulunk.
1: Mi felborulunk, igen. Jó, szóval ez lesz a maraton, a Dürer kertben lesz a maraton, és igen, lesz belépő a Dürer kertbe.
0: Hát ilyen adománybelépő.
1: Adománybelépő. Tehát...
0: Én nagyon nem szeretem, mikor, tehát ezt pontosan kell tudni, hogy ez nem egy üzleti árucsere jellegű tranzakció, hanem azonnal lehet adományt adni, vagy kell, amikor odaér valaki, és ezért cserébe kap egy karszalagot, és mindenféle programot, meg lesz finom nyilván bográcsok, meg csomó hallgató, meg rádiókészítő, meg anyám tyúkja, szóval lesz ott minden karomvarjú.
1: És ha nem tudom így fejből a programot, de talán nem lesz Mága Zoltán.
0: Nem futott a keretből.
1: Nem, igen, valószínűleg elfogyott a pénz. Igen. Na mindegy, szóval ez lesz a jövő héten.
0: Már jövő péntek.
1: Őrült, aha. Hogy szalad az idő? Rohan. Jó.
0: De az tényleg súlyos. Van egy nagyon érdekes könyv, hogy miért gyorsul az idő, az a címé.
1: Egyébként én is érzem, hogy gyorsul.
4: Sziasztok, jó reggelt, mert nyilván nem ti csináljátok a weboldalt, de hogy amikor az ember beírja és keres arra, hogy tilos maraton 2026, 2025 jön be helyette, vagy legalábbis tegnap még így volt, és frankó lenne, vagy, tehát még a maraton dátuma is sincsenek a weboldalon kiírva. Tudom, Facebookon még lehet találni, és ezt meg is találtam, csak nagyon jó lett.
1: Igen, tudom, tök jó, hogy mondod.
4: És tudom, hogy nem ti csináljátok, mert ti egy másik weboldalt, hiszen az a foglalkozásotok, azt csináltok, csak gondoltam, hogy...
1: Nem, tök jó, hogy mondod.
0: Magyarázk, hogy egész határozottan mond, hogy azonnal...
1: Igen, hogy ez legyen egy kiemelt...
4: A követelezés nem a követelezés, az informám.
0: Kérés, nem?
4: Egy kérés, igen.
1: Nem, ez nagyon-nagyon fontos.
0: Elnézést kérünk, hogy nincs
4: kérünk. Én kérek, senkinek kérjen elnézést a kérések után. Küldök valakit, aki majd fizet rendesen.
1: Szuper.
4: Vagy pedig én
0: majd jelentem.
4: Nem.
0: Miért?
4: Nem.
0: Te ilyen láthatatlan ember vagy?
4: Nem, külföldön élek.
0: Hát ez figyelj.
1: És annyit elárulsz, hogy körülbelül melyik kontinensen?
4: Én a kölni csávó vagyok.
1: Kölni?
0: Én nemrég voltam Kölnbe, ha tudtam volna.
4: Ha tudtad volna, elvittek volna a Kuszama kiállításra. Gyertek Kölnbe, a Kuszamának van életmű kiállítása, az egész olyan, mint hogyha valami teljesen furcsa dolgon lennél. Elképesztően vidám, annak ellenére, hogy egy tragikus sorsú művésznő. iszonyatosan klassz.
0: Ez a Ludwigba, ugye?
4: A Ludwigba, őrültem baromi. Hát... Augusztus végig van. Bocs.
0: Jó, jó, tehát nemrég voltam ott, pár hete, és az volt a nehezítés, hogy behaladtam a Ludwig Múzeumban, és hogy akkor én most, és mondták, hogy

0: Nagyon jó.
1: Szuper.
2: Hú, ez nagyon sajnálom.
1: Figyelj, egyet, ha már egy kapcsolatba kerültünk, hogy Németországban ott most beszélnek Magyarországról, vagy egy topik, vagy már lekerült a napirendről, vagy szóval olyan, mint hogyha egy normális ország lenne a világ bármely pontján.
0: Nem, tényleg beszélnek, tehát, hogy ez, jó, nekem van ezért egy buborékom, akik tudják, hogy én magyar vagyok, tehát ebből a szempontból ők szenzibilisek a magyarok iránt, de nagyon érdeklődve figyelik ezt a jelenséget, ami történt, és keresik a magyarázatot, és akkor elmondom nekik a 10 pontból álló listát, hogy ez most mégis miért történt meg hogy ki ez a csávó, és hogy az emberek itt a CDU-nak örülnek, de úgy, hogy tapsikolnak, még nem tudom, Németországban a CDU-tól sírnak az emberek, de hogy mindegy is, tehát hogy hogyan tud egy ilyen autoriter dolog megtörni. Uh-huh. Vagy hogy milyen faktorokat látunk, mindenki érdeklődéssel figyeli.
1: Nem érdekes.
0: Nem a headline, ez azért valószínűleg nekem is kijár, mert érdeklődnek irántam, de valóban van.
1: Ja.
2: Figyelj, kéne egy kirándulást szervezni Kölnbe, hazajös haladni felek Kölnben.
0: Jó, ha kulturális izét csináltok, ezt bevállalom.
1: Meg Berlin.
0: Azon kívül, hogyha valóban, a Berlinbe, majd a berlini tudósító.
2: Igen.
0: De ha jöttök erre, szeretettel.
2: Te figyelj, és te hogy szoktál közlekedni Budapest és Köln között?
0: Nehezen. Tehát van repülőjárat direkt, de az egy kicsit, tehát hogy az tud azért néha nagyon drága is lenni. A nagyon olcsók azok meg Dortmundból mennek, ami azért egy erősen megterhelő plusz 2 órát jelent. De ja, ezért közlekedem ritkán, vagy hát amikor alkalom van.
2: És akkor elvonatozol Dortmundba, és onnan repülcsi.
0: És akkor úgy, igen. Mm. Igen.
2: Én úgy mentem, hogy Brüsszelbe mentünk, oda vannak olcsó repegyek, és onnan is 2 óra vonat.
0: Igen. Hát a Dortmundból ugyanúgy 2 óra, illetőleg hát lehet egész végig vonatozni, elmész Münchenig 7 óra, és akkor 7 óra tovább mindjárt.
2: Az elég nyomasztó volt. Visszafele úgy jöttünk.
0: Ja.
2: És nem lehet dohányozni a vonaton. Borzasztó.
0: Ja.
1: Ugye jól emlékszem, hogy valamikor Köln volt a főváros.
2: Mikor?
0: Én erre nem emlékszem, bon, mióta élek.
1: Ja, Bonn volt, bocsánat, Bonn.
2: Nagyon közel.
1: Bocsánat, Bonn, összekevertem elnézést.
0: Bonn volt, igen. És hétként kirándultunk arra, és megnéztük a bonni diplomata rezidenciát a barátommal arra felé kirándulva. És nagyon érdemes egyébként Bonnban megnézni a régi kormányzati negyedet. Vannak magyar vonatkozású termek is, a Helmut Schmidt és Kádár János ajándéka Helmut Schmidtnek, meg ilyenek van.
1: Tényleg? Azt megnéztem.
0: Ja.
2: De mi lett ott a kormányzati épületekkel?
0: Most az egy, a klasszikus, ahol régen a parlament is volt, meg a minisztertanács, abból izé van egy múzeum, vagy hát egy ilyen körbevezett lyukönt jellegű hely. Még pár minisztérium van, aztán a környezetvédelmi még talán pár éve itt volt, ilyesmi. De ha jöttök, akkor elmegyünk Bonnba, és megnézzük a demokrácia kiállítás is. Búcsúzom.
1: Szevasztaló. Nem Kölnben, a kölni víz van.
2: Az is van, meg a kölni dómnak az elég nagy.
1: Igen.
2: És a legtetején van egy ilyen kőizé a torony csúcsán, ilyen pitty-putty, amit lentről látsz, és az egy olyan, mint egy ilyen kis gombocska. És méret arányosan a kölni dóm előtt ott van, és az egy ilyen hatalmas valami. És ez nagyon érdekes ötlet, hogy hogy érzed a távolságot, vagy a mélységet, uh-huh. hogy állsz egy ilyen hatalmas kőtömbbe, vagy hát ilyen kifaragott, ilyen izé, és látod, hogy az ott fönt van egy az egybe. Az nagyon néz ki. Jó, most ilyen jó benyomásom volt Kölnről. Persze ilyen vegyesen nagyon jól működő.

0: város, csak olyan nagyon furcsa, mert hát azt hiszem, hogy leborotválta a második világháború.
1: Hát ott
0: a régi várost. Tehát, hogy ilyen 50-es évekbeli, ahogy azt szóval ilyen NSZK feelingje van.
2: Hát meg azért az mindig is egy ilyen, szóval az a klasszikus nyugat Németország, nem?
0: Igen. Hát ott volt mellette a főváros. Ja.
3: Halló? Kicsit ide telefonálok, lehet egy kicsit hangosan a háttérzaj, elnézést. A Kölnben jártatok, akkor nagyon ajánlom a városi ilyen túravezetést, nem tudom, vettetek-e részt ilyenen.
0: Nem.
3: Az is nagyon, de én nagyon élveztem, hogy fiatal srác mesélte arról, hogy miért érdekes Köln, a Kolonia, hogy milyen vegyes a kultúrköre, hogy milyen ezernyi nemzetből áll össze a város lakossága, és ilyen vietnám. Az egyik legliberálisabb városnak tartják, ugye ők a helyiek, de ezt a függetlenül tényleg nagyon jó, és a kölcs, mint olyan fogalom, az nekem nagyon tetszett, nem tudom, hogy azzal találkoztál, ugye ez az egyet is poharakba kimért sör. Ez egy fantasztikus találmány, nem melegszik meg a sör, meg ihat előre egy csomót, és az is egy jó túra, hogy végigvinni a városban megtalálható összes kölcs, főzgét, és egyetiket írni ott mindenhol.
0: Ja.
3: És akkor egy nagyon szuper napod lesz, mert nem is lesz teljesen elázva, nem kell meginni 3 decit vagy fél litert, hanem egy-egy decikre beülsz, közben sétálsz a városba, és akkor nincs én nem mondtam, különt egyébként szuper város.
0: Szuper. Jó. Oké. Sziasztok. Vigyázz magadra. Érdekes lenne, hogy így vannak ilyen hallgatóink, és akkor azt mondani, hogy H&H Tours, vagy nem tudom, H&H Túrák, és akkor mondjuk abban bevállalná, hogy Köln, akkor lehet jelentkezni, limitálnánk, mit tudom, 10 főbe vagy szóval, mert nyilván egy nagyobb csordával nehéz mozogni, és akkor hosszú hétvége, vagy nem tudom, és akkor legközelebb meg valaki bejelentkezne Andalúziából, vagy nem tudom, Luxemburgból, és akkor ő ott körbe vezetné.
2: Egyébként Németország az iszonyatosan érdekes, tehát, hogy nagyon sok régió van, és hát tulajdonképpen nem biztos, hogy el kell utazni Perúba, hogy tehát, hogy marra sok érdekes dolog.
0: Például most azt tűnt föl, de mondta is itt a MAD-ba a kollega, azt talán vagy a szóval egy nagyon komoly iráni diaszpora, tehát mit tudom én, a második legnagyobb, minden második sarkon vagy irány vendéglő, és az iráni kultúra erősen jelen van.
4: Sziasztok, Gyurik, a Vennyi vagyok Stockholmból. Volt egy időben, még régebben, szerintem vicces időszak volt egy kormányunk, ahol gyakori visszatérő eleme volt az akkori kommunikációnak, hogy a kritikát sokszor az a reggelt, hogy nyitott kapukat döngelt az ellenzék, a civil szervezet, a helyi ízé, a bárki. Hát, hogy nyitott kapukat döngetsz ezzel a turizmussal, Gyuri, hát hányszor hívtalak titeket ide, hogy gyerteket? Mert a másik Gyuri volt itt már a látogatóban, amikor még
2: Én voltam.
4: Hogy is hívták ezt a helyi vendéglátást, amikor ilyen ibusz lakásod volt. Na, én toltam ezt az ibusz lakásodást Stockholmba, és akkor nagyon hívtanak titeket, így hármatokat szívesen elidegen vezetgettelek volna, de mindig elutasítottam.
2: De hogy utasítottuk el, figyelj, hát egyrészt... kell időnek, időt is kell biztosítani, tehát, hogy néha az ember dolgozik is. Tehát az is előfordul.
0: Sok a dolog, sajnos. De figyelj, tehát ugye nagyon köszönjük utólag is, meg előre is, meg mindenhol a meghívást. De most az...
4: Gyurival már volt szerencsém egy párszor itt mászkálni, meg ellenni Stockholmba.
2: Figyelj, egyszer ott voltam a születésnapodon.
4: Jó, akkor ezt akarom kérdezni, hogy elmeséltem a hallgatóknak, akkor képzeljétek el, kedves hallgatók, a kis Vejny az első körülbelül 1 éves kisgyerekével otthon ücsöreg egy ilyen csütörtök délután otthon, és speciál ez a 40, nem tudom, sokadik valami születésnapja az a nap. De hát így a kisgyerekemmel játszok egyben, hoztam az oviból, meg voltam napközben melózni, otthon a nappaliba, és csengetnek, nem a szomszéd, vagy valami kinézve, és a Gyuri, jött hozzám a pálos, nem egyedül, hanem drága vendégeket is hozott, és tortát, és ajándékot, és üvegbort, és nem tudom, és egyszer csak egy ilyen otthon pöcsölgetős gyerekkel játszós délután, vagy ilyen nagy szülinapi ünneplés lett.
2: Ja.
0: Jó dolgot tettünk.
2: Tehát én bárhova meghívnak, én viszek tortát, de akkor mindenütt kell, hogy legyen egy egyéves gyerek.
4: Jó.
2: Jó, szóval minden
4: ha jó lesz, akkor neked is egy valami közeli rokonodnak közel esik a szülinapja.
2: Igen, elképzelhető.
4: Egybe is ülnek.
2: Mert annyi rokonom van, hogy minden napra jut egy
4: rokon
2: születésnap.
0: Meg annyi hallgató van.
2: Meg nekem is annyi születésnapom van az évben, hogy alig győzöm számon tartani.
0: Minden reggel újjá. Szóval, nem?
2: Jó van.
4: Én nagyon adom, amikről dumáltok, de én azt akartam beajánlani a hallgatóknak, hogy szerintem azért, most tudom, hogy elhangzottak itt olyan, na mindegy, szerintem vonattal marha jól lehet, és kényelmes, és szuper izé Németországban utazgatni, és egyébként a végén nem is olyan drága szerintem, mondjuk ha azért repülgetés, meg egyebekhez hasonlítjuk. Úgyhogy én még azt is ajánlom, úgyhogy...
0: Tök jó a vonat, imádjuk a vonatot.
4: Vannak ilyen helyi izébérletek, ja. Havi, meg nem tudom mi, kicsi, meg nagy vonatra jók, és tényleg alkalmasak.
2: Szuper.
4: Németországban szuper utazga. Körnbe ott áll meg a vonatért, a Kölnyi domtól, nem tudom, mennyire van a...
0: 50, 30
4: vagy. 130 méterre vagy, szóval nem tudom. Ja. Valójában, igaz?
0: Szuper. Jó, jó.
2: Oké.
4: Okay. Okay. Találkozunk, de kérdeztek ide is.
2: Hello. Okay.
4: Mátára is van ilyen meghívás.
2: Megyünk. Okay. Hello.
0: Ciao.
2: Szia, hello.
0: Tehát ugye, de én arra gondoltam, hogy nem, mert azt is nagyon szeretnénk, hogyha a hazajös adást vendégül látja bárki, de hogy nem, hanem hogy mint ilyen utazási, illegális utazási irodát nyitunk, megszervezzük, indulás.
2: Hát illetve nem utazási iroda, mert nem profit orientált.
0: Hát igen, szóval ilyen utazó közösség. Nem tudom, kitaláljuk majd a nevét, vagy a fogalmait ennek, hogy hogyan.
2: Na, de visszatérve erre a gyorsuló időre, szerintem már több kérdezgettem az embereket, hogy az idő gyorsul-e, és alapvetően mindenki azt mondja, hogy igen. Mármint, hogy az idő nem gyorsul, ugye, mert idő nincs, de most ez egy másik probléma, ne is menjünk bele, hogy van-e idő, vagy nincs idő, vagy mi az, hogy idő, de az érzet, hogy minden, olyan sok minden van, nem? És valahogy úgy eltelnek a napok. Egy gyors, pillanat alatt. Gyors. Tehát, hogy igazából nem az idő, hanem tehát egy nap az úgy tűnik valamiért, mint hogyha rövidebb lenne, mint mondjuk régebben volt. Nem tudom, ez egy ilyen, de ez generációtól független. Tehát itt most nem az van, hogy az öregek azt mondják, hogy, vagy a fiatalok azt mondják, hogy, mert valahogy ez független a generációs élménytől.
0: Nem tudom, erre nem tudok válaszolni, van generációs vonatkozása a dolognak, tehát hogyha valaki mondjuk 60 éves, akkor ez az év, ami most 2026, ez az életének az 1/60 része. Ha valaki 10 éves, akkor ez az év neki 1/10 része, ami hát pont 6-szorosa, vagy szóval nem pont 6-szorosa, de sokkal nagyobb rész. Másrészt meg a fiatalabb korban van egy csomó dolog, hogy az első munkahely, az első szerelem, az első
2: kirúgás.
0: Iskola, meg a berúgás, kirúgás, első séta a Szajna partján, ezek nagy élmények. És amikor a ötödik séta van a Szajna partján, az is nagy élmény, de szóval így valamennyire tud olyan érzése lenni az embernek, igen, ez az, vagy ezt már láttam, vagy ez is volt, tehát kevésbé. Hát nem tudom, egy csomó elmélet van, hogy miért érezzük úgy. Ha azt mondod, hogy nem generációs, akkor meg kéne kérdezni egy, nem tudom, egy Z-t, vagy egy Y-t.
2: Mindegy, most ez kicsit olyan, tudom, de csak úgy elütött eszembe, hogy tényleg valahogy, mert az, hogy kimenni körbe, az egy tök jól hangzik, hogy menjünk ide, vagy oda, vagy amoda, csak hogy akkor ezt meg kell szervezni, akkor időt kell biztosítani, akkor na mindegy, szóval, hogy ez ilyen, szóval nem teljesen az állapot, hogy akkor oda megyünk, ahova akarunk, akkor, amikor akarunk, hanem vannak kötöttségek. Na, ennyi. Jó, egyébként rengeteg minden van nyilván, például, hogyha kulturális ajánlóról beszélnénk egyszer, akkor most mondok egyet, akkor például itt van a Friss Hús rövidfilmfesztivál, ami szintén egy, tehát nagyon gazdag kulturális élet van Budapesten, és például most itt van a Friss Hús, ami egy nemzetközi rövidfilmfesztivál, és szerintem akit érdekel.
0: És hol van a Friss Hús?
2: Hát a Puskin moziban, hát az a fő a bázis, de még lesznek vetítések máshol is.
0: És itt ez egy nemzetközi?
2: Igen. Ez egy alulról jött, azért érdekes, ugye, mert erről beszélünk ugye sokat, hogy ez egy alulról jött fesztivál, ami azt hiszem 14. talán. Egy baráti társaság találta ki. Tehát nem a hivatal, nem a minisztérium, nem a nemzeti, Budapest, nem tudom mi, hanem ez egy baráti társaság gondolta, hogy milyen jó lenne csinálni egy ilyen dolgot. Ráadásul a rövid film az általában nincs is annyira előtérbe tolva, mert hogy akkor vannak a nagy fesztiválok, és akkor elkezdtek ilyen építgetni egy ilyen rövidfilmfesztivált, ami nemzetközi értelemben is számottevő ma már. Tehát van ez az Oscar kvalifikátor fesztivál, tehát akik itt megjelennek, azok a nyertes, az lehet tovább vinni, mert az Oscarra nem lehet úgy nevezni, igen, hogy hát lehet úgy nevezni, csak az hülyeség, hogy te otthon ülsz és belevezed. Elküldöd a linket. Vagy a VS kazettát, hanem oda azért egy ajánló kell, és akkor mondjuk azt, hogy ez az egyetlen olyan magyar filmfesztivál, aminek van egy ilyen ajánlási potenciája.
0: És ez ezen a héten még van?
2: Hát most tegnap. Mi van ma?
0: Péntek.
2: Péntek, hát szerda este volt a megnyitó, és akkor jövő szerdáig van, igen. Aha. És vannak szakmai programok, tehát hogy olyan, mint egy fesztivál, mint egy igazi.
0: És nézők is vannak.
2: Vannak nézők is, igen, vannak nézők is, és mindenki azt mondta, még a korábbi években is, hogy olyan, mint hogyha nem is Magyarországon lenne. Tehát olyan európai. Az jó értelemben, a feelingje, igen, hogy ez olyan szabad, meg lehet dumálni, meg nem tudom mi. Tehát ez is egy kulturális ajánló volt, menjetek, ha még kaptok jegyet, nem tudom, hogy ki hogy áll, de vannak pótvetítések is, szóval, hogy nem kell feladni.
0: Egyébként tényleg két okból érdekes ez, ami szoktam gondolkozni, meg belefutni ezt, hogy azt úgy indítottad ezt a bekezdést, hogy Budapestnek a kulturális élete. És hogy tényleg, tehát nekem is abszolút tele van a naptárom, és tehát, hogy van ez a helyes tanyánk vidéken, és időt töltenék ott többet, de hosszabban, de mindig van valami, amire érdemes elmenni. Tehát például most néztem a, hát ilyen zenei dolgok megtalálnak nyilván, hogy ez az egész műsor egy nagy kulturális ajánló, tehát külön nem mondanám be, hanem folyamatosan lehet, hogy néha másról is beszélünk. De a BMC-ben lesz május 6-án, Jézus Mária, május 16-án, nem, június. Nem,
2: yes, mert június, az igen, bocsánat, volna. Igen.
0: Itt a június 16-06-16, Mácz Gusztávzon, Otomo Josíde, Ervan Keravics, aki, a Mácz Gusztávzon az egy svéd szakszofonos, az Otomo Josíde egy japán gitáros, és ez a Keravics, vagy Keravik, nem tudom, hogy pontosan, hogy ejti a nevét, ez Skót Dudán játszik. És ez egy nagyon komoly dolog. Tehát nyilván ez a kortárs, avantgárd jazz, nem tudom mi, de hogy ezek számítanak, ezek az urak. Uh-huh. Tehát a nagy halak. Hát ott Majos idén te is voltál Hongkongban.
2: Igen.
0: Tehát
2: igen.
0: Ott is az egyetemen is.
2: Igen.
0: Ő valaki, és akkor most erre korlázik.
2: Egy ilyen nagyon
1: erre mondják azt, hogy experimentális valamennyire?
0: Hát
1: vagy
0: erősen.
1: Szóval nem az a típusú nem zene, amikor egy ilyen halk, ilyen jazz zene szól egy bárban, és közben beszélgetnek emberek.
0: Igen, nem az.
1: Nem teljesen ugyanaz.
0: Én most, amikor legutóbb láttam az Otto Molyosi idét Budapesten, akkor jöttem rá, hogy a csávó vagy aspergeres, vagy autista, az attitűdje, bejött a színpadra, kedves volt, mosolygott, leült egy székre, kalapját behúzta, és gitározott, vagy meg ilyen elektronikus dolgokon játszott, és nézte a cipőorrát. Tehát semmilyen kontaktust
1: nem
0: létesített, vagy nem vette. A két zenésszel nyilván kommunikált a maga módján, a másik kettővel. Az ott az érzésem, hogy ő valahol nagyon mélyen belül van, és nem foglalkozik azzal, hogy ez most én hogy jelen meg azt a koncertet. Tehát mint egy ilyen meditáció vagy szói. Hát jó volt, nagyon jó volt, de azt éreztem, hogy nem arra játszik, hogy közvetlen hatást érjen el, és ez ők inspirálja, hogy én közvetlenül jól érzem magam, hanem egy valamilyen enyhén szakrális meditációt adtak elő, és akkor meghajoltak a végén, és kimentek. Szóval, hogy...
1: Hát de az a proforba.
0: Szóval gondolkoztam rajta, hogy hozok illusztrációnak ilyen zenét, de aztán gondoltam, hogy nem bosszantalak föl meg a hallgatókat, mert nem az a tipikus reggeli rádió műsorba való, de ez komoly. Tehát a Starzone Otomo Keravics és június 16 BMC.
1: Június 16 az nem egy nevezetes nap?
0: Azt nem tudom, ez egy keddi nap, nem tudom.
1: Most én konfabulálok?
0: Nem tudom.
1: Az nem a Nagy Imre?
0: Nem tudom. Hát nyilván koncertek vannak, és június 30-án meg Keramik Dog lesz a hajón. Ez ugye a Márk Rivó egyik együttese.
1: És az újra temetés napja, június 16. Jó, csak azért, mert igen.
0: Amikor is ott
1: a... Hát ami ugye, amit úgy hívunk, hogy rendszerváltás, a szimbolikus, igen, egy ilyen nyitánya volt. Vagy szimbolikus tette, vagy nem is tudom még, igen.
0: Szóval ez a Márk Rivó, Shahzad Ismaili és a Chess Smith, tehát ezek is nagy nevek. Tehát, hogy ilyen, tulajdonképpen nyilván ugyanezt biztos el lehetne mondani a műpába, de Zolika sajnos most épp még nincs velünk, és tehát, hogy a maguk módján ezek világsztárok, tehát, hogy világsztár, ez milyen rossz duma. Szakoma emberek műfajában, és hogy lehet, hogy nem lehet könnyű vidéken élni, mert tehát ez a nagyvárosi lét, ebben van azért sok gumipor, meg dugó, meg tömeg, meg nem tudom, de iszonyú jó dolgok vannak.
1: Este. Hát igen, mert ráadásul ugye egy nagyon vízfejű ország, szóval, hogy igen.
0: Ez igen, tehát Szolnokon lehet, hogy nem lép fel.
1: És akkor ide kell jönni. Hát most nem tudunk sajnos változtatni.
0: Nem, én csak azon gondolkozom, változtatni nem, de hogy érted, ez a vidéki tanya, az csodálatos, hogy kiülsz, és akkor nézed a gólyát, hogy lemegy, és akkor már egy kis tó, kurutyolnak a békák, akkor kus van, amikor a gólya ebédelni megy, vagy kajáért.
1: Akkor nincs nagy ezért, én is itt vagyok.
0: Nem,
1: a békák nem jelznek.
0: Így szürkületkor elkezdenek iszonyatosan ilyen nagyon ilyen freestyle, szabad improvizációban nagyon hangosan. Hajnalban, amikor volt szerencsém ma megélni a hajnalt, hogy följön a nap, és akkor a gólya elindult a reggeliért, és a teljes kus, tehát akkor így szóltak, hogy most vége a zenek a a koncertnek.
1: Jön az ellenőrzés.
0: Jön az ellenőrzés, akkor
1: néma. A börtönőr, vagy a, nem tudom, az néma ellenség.
0: És hogy ez, nagyon jó, tehát lehet dolgozni, kerítés, festés, nem tudom, mindenféle örömök, és lehet hosszú könyveket olvasni, és csak, hát igen, komoly diotómia ez a városvidék.
1: Haló?
5: Sziasztok, Laci vagyok Zuglóból. A városvidékhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy a napokban Pécsen jártam, régi Züke pátriárkámban, és ott volt egy koncert, ahol Erik Trifaz és Barabás Lőrinc játszott, és azért a Trifaz, azt hiszem, hogy ők Budapesten is megcsinálták ezt a bulit.
0: Igen.
5: De Pécsen ez a dolog azért, hogy az országban két helyen van ilyen, azt szerintem igenis azt mutatja, hogy vannak azért még olyan szervezők, meg olyan helyek, akik bevállalnak ilyeneket. Nyilván Pécsen ez egy nemzetközi eseménynek a szponzorálásával és a részeként alakult meg, tehát nem kizárólag jegybelépőknek a pénzéből, de szóval azért el lehet sípni ilyeneket. És ezt azzal együtt mondom, hogy én már jó ideje Budapesten élek, és abszolút én is azt élem meg, hogy ilyen szempontból tényleg visszajön az ország, és itt van. Ha valamiből egy van Magyarországon, az szinte biztosan Budapesten van, de az tény, hogy nagyon fezseg ennek az országnak, ennek a városnak a kultúrája. És az lenne jó egyébként, hogyha mondjuk olyan lenne az infrastruktúra, hogy meg tudod azt csinálni, hogy mit tudom én, este 6-kor fölülsz egy vonatra Debrecenben, vagy Szolnokon, vagy mit tudom én, és ilyen, mit tudom én, 8-9-re ott vagy egy fővárosi koncertterembe, vagy színházba, vagy valamiben, és este 11-kor meg így hazamész, és még másnap valamennyire munkaképes állapotba be tudsz menni, másnap a melódba, vagy nincs a hétvégéd elszúrva azzal, hogy akkor te most utazol, mert meg kell nézned egy kihagyhatatlan új cirkuszi előadást, vagy kiállítást, megnyitót, vagy mit tudom.
0: És milyen volt a Trüffel, Barabás Lőrinc?
5: Én nem voltam rajta, mert ez annyira nem volt. Egyébként én ezt az embert korábban, még sem 2010 környékén, mikor kultúrfőváros volt, akkor körül ő talán kétszer is járt arra felé, és nekem bejött, amit csinál, de nem vagyok annyira odaérte, hogy most mindenképpen ott kell
0: lenni.
5: De tudom, hogy tele volt a hely, és nagy szám volt, és nagyon készült mindenki. Még annyit egyébként, hogy pont párhuzamosan ezzel, vagy az ellenpontjaként egy haverom, aki az országban több felé élt, most vett Komló mellett, tehát nem Pécs, hanem még onnan 20 kilométer, és onnan még kifelé a Komló város szélén túl ilyen zárkerti ingatlanok között, tehát mint telkek, ahol szőlő van, meg présház, vett pár millió forintért, tehát lényegében telekárba vett egy telket, amin van egy picit romos ház, fészer, ilyenek, néhány diófa, és azt mondta, hogy ő oda fog kivonulni a civilizációból, lesz napelemes áram, meg mit tudom én, húsz víz, meg ilyenek, és akkor ő ott fog így, majd nézi, hogy telik az a kurva élet, és ez ott a programja, úgyhogy ez is egy tök valid életstratégia, hogy nem azt mondja, hogy minden nap kultúrát akar, hanem
1: de miben él?
5: Most éppen egy nemzetközi multicégnek a középvezetője, úgyhogy végül is van miből megfinanszírozni.
1: De hogy ő online dolgozik, vagy hogy?
5: Igen, az a terve. Részben online is dolgozik, de most egyébként még az országot járja, de már arra készül, hogy talán pár év múlva már olyan lesz az életszakasza, hogy tud majd ülni egy hát nem világvégi, de azért onnan már látjuk a világvégi egy ilyen terven, és akkor ott.
1: Nem, mert ezek ugye nagyon sokan vannak, aki nem tudom, Balinra költözött, és onnan dolgozik, vagy bárhova költözhet, csak hát ez kell egy olyan munkahely.
5: Igen. Ide eljutni majdnem, tehát nem annyi macera, mint eljutni Balira, de azért Münchenben hamarabb ott vagy, mint ezen a telken.
0: Na jó, de ez a diatomia, amit mondasz, ez a menedzser élet és a kiégés, és akkor ki a természetbe?
5: Ez hát a kicsit kettős. Olyan, meg egy picit azért világvége készülődés.
0: Igen, világvége.
5: Ő azt látja, ő úgy látja, és ezt én is osztom ezt a nézetét, hogy hát amit magadnak így kiépítesz, azt fogod tudni majd használni, mikor itt egyszer nem lesz áram, meg nem lesz víz a csapokba, meg ilyesmi.
2: Te készülsz a világ végére?
5: Hát én csak szorongok, tehát a szorongásig már eljutottam.
2: De már reggel fölkelsz és szorongsz?
5: Általában is.
2: És este?
5: Ha nem úgy ébredek, hogy szorongok, akkor elkezdek szorongani, hogy vajon mit felejtettem el, hogy miért nem szorongok.
2: Igen, hogy gyanús.
5: Igen, gyanús, hogyha jól érzem magam, és akkor utána hamar elmúlik. Szóval ezzel túl lehet lendülni, és utána megy tovább.
0: De figyelj, nem kéne akkor neked is, tehát, hogy valami saját krumpli földet
5: kutatásnak. Hát, gondoltam már rá, hogy itt Zuglóban egy kisebb területet megszerezni, szerintem egy olyan 3-4 négyzetméteres birtokot az életem eddigi megtakarításaiból meg tudnék vásárolni, és akkor ott így kialakíthatnám.
2: Ja, és ott lehet az 5 petrezselmet, meg retkelt.
0: De miért? Ide vagy kötve, hát menjél Tolnába, meg különböző helyeken vannak ilyen zsákfaluk, ahol...
5: Hát ide vagyok kötve, az egyik legnagyobb kötődésem az, hogy itt van tilos stádió. Tehát én elmegyek Baranyába, ott nincsen?
2: De azért van internet, ott még vidéken is van internet, nem?
5: Jó, most... Igen, van persze, vicceltem. Csak az a baj vidéken egyébként, hogy ahol vannak ezek a békák, ott nagy a zaj, és nem lehet ám nyugodtan pihenni. Mert ez az. Jóba érted, elmegy a villamos, elmegy a hív, metró, mit tudom én, annak a zajához már hozzászoktam.
2: Nem, abszolút, az ilyen szürke zaj. Tehát én is csak nagyon bírom azt, hogy a hetes busz meg a nem tudom mi, az nagyon fontos.
5: De vidéken, ahol ilyen mocsár közelében a éjszaka, az megy az a kis busz, meg az az iszonyatos dübörgés, érted? Olyan dübörgés van, ott van a legnagyobb zaj, ahol a izék laknak. A technós békák.
2: Nem, hát az egy büntetés vidéken.
0: Ja. Nappal meg a fölberregnek a láncszűrészek, a fűnyírók, a flexek.
5: Jó, ezen a világvégi kis Komló melletti birtokon is azért a vasárnap, onnan tudod, hogy vasárnap van, hogy a fűkaszát szólnak a környék.
2: Jó, de ebben a szempontból Budapest is partiban van, mert a szomszédunk az egy redőnyös, és valahogy mindig szombat reggel 9-kor indítja be a köszörűt. Tehát,
5: nem kell köszörülni egy redőnyön?
2: Nem tudom, ott vannak fém darabok, meg mindenféle van, szóval nem csak fával dolgozik. Igen, és az hétközben semmi, hát hétközben nem dolgozik.
5: A darabolja az anyagot biztos.
2: Igen, valami ott van, igen. De az csak szombat reggel lehet igazából.
5: Azt szeretem itt egyébként, ahol lakom, hasonló, egy Zuglónak egy nagyon szerencsés részén lakom, itt a Bolgár kert és Bolgár kerék utca környéke. Ez egy olyan rész, hogy itt vannak 4 emeletes társasházak, de a közelben van ez a régi Vitézi telepnek hívott rész, ez nem a Vitézi Dávidról lett elnevezve, hanem ezek vitézek voltak, valamilyen első világháború környéki történet, akik a vitézi rend tagjai voltak, itt kaptak ilyen lakás, házakat, tudod, ilyen, mit tudom én, leszolgált 30 élet, és akkor ez járt így neki kifutásként. Ezek olyan házak, ez egy pár utcányi kis terület, olyan, mint egy falu. Úgyhogy ezek vannak itt, köztük fák, kertek, minden, úgyhogy én éppenséggel ülök egy klasszik társasági lakásban, és egyik ablakomból egy parkra látok, ott sétáltatják a kutyákat, egy néni hordja ide az ételmaradékot a karjaknak, meg a galamboknak. Másik ablakon kinézek, háztetők és fák és szarkák, meg minden, de annyira falusi, hogy hétvégén üdjönek, szüvek nyírnak, meg flexelnek.
2: Ez olyan, mint egy ilyen paradicsomi állapot, amit te írsz.
5: Abszolút. Egyedül disznóvágás nincsen hajnalonként, pedig az lenne még az igaz.
2: Mert azt napközben vágnak, vagy miért?
5: Errefelé nem vágnak.
2: Nem vágnak.
5: Figyelj, nem is tartanak.
0: Már falun se tartanak disznót.
5: Hát
2: ők is a Tesco-ba veszik a disznót.
0: Nagy üzemi disznó van csak.
2: Oké, figyelj, békülj ki ezzel a szörnyű állapottal.
5: közösen kéne létrehozni egy tilos közösség világvégi készülődő kommunát, ahol a Margit körúton elkezdünk lefelé ásni az épület alatt, és lent kialakítani egy jó kis túlkert, meg ilyen hidropóniás kerteket.
2: Ez nagyon érdekes, egyébként ez a világvége hangulat, ez a klímaszorongás, hogy ez most nagyon trendi, hogy hogyan tudunk fellépni a klímaszorongás ellen. Bennem rengeteg típusú szorongás van, speciál klímaszorongásom még nincs, de szeretném megszerezni.
0: Növesz
2: tehát
0: magam.
2: Valahogy, igen, valamit.
0: Segítsetek.
2: Szeretnék egy up-to-date dolgot.
5: Ja, valószínűleg az ember egy adott mennyiségű dolgot tud évben tartani, azt mondják, hogy 7 tárgyat vagy elemet tud a memória egyszerre észre tartani, és hogyha 7-es csoportokba csomagolod a dolgokat, mondjuk így egy asztalon, akkor meg tudsz jelezni.
2: Jó.
5: Nevezni sokkal
2: többet. Akkor ki fogok jelölni 7-et?
5: 7 dolog miatt tudsz szorongani, és akkor így a világjárványok, a háborúk, a gazdasági összeomlás, meg ilyesmi, a mesterséges intelligencia.
2: Betegség. Befizettem-e a számlát, ami nélkül nem tudom, így van.
5: A klímaszorongás már lehet, hogy a 8.
2: Így van, és az már nem jut energia. Na jó, megpróbálom akkor bevenni az első hétbe. Oké, örültünk.
0: Hello,
2: szevasz.
5: Sziasztok.
0: Ez jó ez a hét szorongás. Ez egy remek kocsma név lenne például.
2: Ugye a hét szorongás?
0: Egyébként a klímaszorongáshoz nagyon jót tesz a vidék. Tehát, hogy ugye van ez a tanya, azért az döbbenetes, ugye ott van 2 darab kút van a telken. És én abban a tudatban éltem, hogy ez tök jó, mert ugye hát a kút.
2: De te egy városi ember vagy.
0: Igen, de hogy a kút az, érted, ezzel nincs gond. Vettem
2: hát,
0: szivattyút, ilyen cső bele, és akkor beindít, és akkor locsol. Ugye nyár, aztán.
2: De nem vittél egy labort magaddal, hogy megnézd, hogy mi van a vízben.
0: Azt se vittem, de már tavaly ugye egy erős nyár közepén ugye lejtettem egy kődarabot a kútba, és
2: koppant.
0: Uh-huh. És akkor érdeklődtem a szomszédoknál, hogy mi a helyzet, és mondták, hogy igen. És hogyha a kútba sincs víz, akkor mi a szar van? Tehát, hogy jó. Tehát most elkezdtem azon gondolkozni, hogy telepítek a ház sarkaira ilyen marha nagy ilyen
2: hát kell,
0: tartályokat, és az összes esővizet belevezetni.
2: Azt az egy esőt, ami évente esik, azt oda bele. Így van.
0: És ugye nem is ennyi, mondjuk egy 1000 literes ilyen IBC tartály, vagy nem tudom micsoda, az nem olyan sok. Tehát az...
2: Hát, ahol szoktunk nyaralni, ugye Horvátországban, ott nagyon sok ház úgy van kiképezve, hogy a ház alatt van egy tartály.
0: Igen.
2: Tehát nem ilyen kis aranyos hordocskák, ilyen műanyag hordocskák, hanem az egész aljzat, az tulajdonképpen egy hatalmas víztároló.
0: Tehát eddig arra gondoltam, hogy hát mi bajom lehet, van 2 kút, leeresztem a csövet, és kiszippantom a talajból azt, ami az enyém. És most ez így véget ért, és most kezdődik az ezen való gondolkodás, hogy akkor oda beásni, elásni, nem tudom, 2000, 3000, 5000 liter vízni. Tehát, hogy a legnagyobb kincs a víz lesz, és azért az elég érdekes, amikor odamész most tavasszal, amikor elvileg az esős időszakok vannak, és az ásót nem tudod beleverni a földbe. Mert
2: hát egy csákánnyal tudsz maximálni.
0: Hát igen, de az nem segít ám a növényeknek. Egy barátom mondta, hogy menjünk sétálni a Dunaparton, mert most végig lehet sétálni, mert nincs az a Duna, úgy ki van száradva, és le lehet sétálni, ha nem tudom honnan, hova. Szóval, hogy és ez még most jön a nyár.
2: Igen. Jó.
0: Szóval azért az elég van.
2: Szóval szorongjunk?
0: Hát én nem, biztos én is szorongok rengeteg dologról. Tényleg majd beszélhetnénk a szorongásainkról. Biztos a hallgatók is elszorongnak.
2: Szerintem a hallgatók nem szoronganak.
0: De
2: hogy is?
0: De hogy egyszerűen elkezd, tehát hogy elkezdesz ezen gondolkozni, hogy mi lesz, ha nem lesz víz a telken. Tehát, hogy van ott egy-két helyes fa, meg ilyen tárgyak, és azokat én úgy szeretem, vagy gondoznám, segítenék neki, kedves nagy körtefa. Látom, hogy két hónapja, hogy 10 és akkor adnék neki egy kis vizet. Tehát
1: nem, bennem nincs egy ilyen kifejezett klímaszorongás, de van egy érdeklődés. Azt bevállalom, hogy úgy foglalkoztat az, hogy nincs víz. Úgy nem szorongok ettől, tehát nem kerülök egy ilyen pszichotikus állapotba, de zavar az, hogyha mondjuk a Velencei tó kiszárad, a Duna alacsony.
2: Ez úgy zavar.
1: Haló?
6: Sziasztok! Gyurinak üzenném, hogy nyugodjon meg, mert igaz, hogy víz nem lesz, de lesz wifi.
0: De a körtefának hiába mondom, hogy drága öreg körtefám, wifi nem lesz jó.
1: Szóval meg az is azért néha eszembe jut, hogyha mondjuk alacsony a Duna, ami mondjuk engem nem a napi gyakorlat, amíg van jó víz, vagy vezetékes víz, addig én nem, hogy mondjam, tehát akkor addig azt gondolom, hogy minden rendben van, csak arra gondolok, hogy például egy-két évvel ezelőtt nagyon alacsony volt a Duna, és akkor, mint hogyha ott Paks környékén, ott van egy ilyen kisebb atomerőmű, ahol állítólag a Duna az egy hűtő szerepet játszik, tehát azért épült oda, és azon gondolkoztam, hogy akkor mi fogja hűteni az atomreaktort, hogy ott visznek kamrákat, locsolják, vagy mi van akkor, hogyha tényleg annyira alacsony a Duna, hogy nem lesz, tehát hogy már nem éri el ezt a szintet, vagy valami, és akkor már úgy, na azok már azok a pillanatok. Csodálatos egyébként az, hogy azért ez a klíma szorongás, vagy ez a klíma probléma, ez tényleg az egész világon ilyen number one topikká avanzsál, lassan a háborúk, meg a nem tudom, mivel egyenrangú lesz, és akkor a mostani amerikai kormányzat pedig azt mondja, hogy semmi nincs, és hogy sőt, fogyasszatok minél több mindent, és pazaroljatok benzint, olajat, ami belefér, és hajrá. Tehát teljesen a trenddel szemben. Hello!
7: Szia! Csak mondanám az atomreaktort, mi lesz, ha nem lesz víz. Ugye a belső kör az zártava, nem áramlik víz, a külső a hűtőkör. Ha nem lesz víz, akkor beleengedik a fűtőmagokat a reaktor tartájába, ami a brómos vízen, és minél mélyebbre belül, annál inkább megállítja azt a makaszedet, és a teljesen elmegyünk a szellet, akkor megáll a makaszedet. Tehát nem nincsen az a probléma, hogy az atomerőmű
0: figyelj, rettenetes nagy külső zaj jön bele.
1: Nem, tök jó. És akkor várjál, de azt mondod, hogy van belső kör, meg külső kör, ugye?
7: Igen, ez egy víznyomotvizes reaktor, azt jelenti, hogy két kör van egy teljesen zárt belső kör, az kering a reaktorkörben, illetve a vízőcsövekben, és az a vízhajtja meg a másik kört, ami a hűtőkör, ami körülötte megy, az jön a Dunából.
1: No.
7: Az hűti az egész kört, igazából arra kell, hogy a felforrósodott vizet visszahűtse, miután meghajtotta a turbinát.
1: De ha jól értem, akár belső, akár külső kör, mindegyikben van víz.
7: Igen, de a belső kör az teljesen tudja, hogy az elvédelmi
1: volt. Tehát az, ami egyszer oda bekerül, azonnal nem kerül ki?
7: Azonnal nem kerül ki.
1: Értem. Csodálatos.
7: És a külső kör az meg külti, és annak az a veszély, hogyha alacsony a vízes, akkor le kell állítani az áramtermelés, ami igen nagy probléma, mert körülbelül, ha jól emlékszem, akkor ilyen 30%-et adja az áramtermelésünk,
1: nem? Többet? Ilyen emberekre van szükség, mint te. Hogy van az embernek egy szorongása, vagy egy problémája, és akkor rögtön betelefonál egy szakember, és megnyugtat. Én eddig azt hittem, hogy a Duna valamilyen módon számít, de akkor most meggyőztél, hogy valamennyire számít, de nem annyira.
7: Nagyon számít, attól szorongjál, nem lesz víz, attól szorongjál nyugodtan, attól ne szorongjál, felrobban az erőmű.
1: Jó, oké. Okay. Akkor várj, most én a cetliről kiúztam.
0: De akkor...
7: A szorongás egyet szeretném terelni jó irányba, olyan miatt,
1: hogy pozitív irányba.
0: De akkor az azt jelenti, hogy ha nem lesz víz, akkor nem lesz áram.
7: Így van.
0: Ja, jó, akkor tök jó.
2: Jó. Okay. De akkor nem lesz wifi.
8: Nem lesz wifi, basszus. Ami lesz a körtefával.
0: És hogy hallgatod a tilost a biciklin akkor?
8: Hát interneten, de az se lesz.
2: Akkor. Hát nem lesz az se.
8: Kénytelen leszek bejönni a rádióval, és hallgatni, hogy beszélgetek.
0: Vagy bejönni ide hozzánk.
8: Informatikus, igen. Informatikus vagyok, akkor munkáim se lesz, úgyhogy rá fogok élni, azt fogok ülni a stúdió előtt, és hallgatom benneteket.
0: Oké. Okay.
8: Jól van.
0: Vigyázz magadra. Csáó. Azért persze ez a víz egy nagyon nagy probléma, tehát ugye az Alföld olyan lesz, mint Namibiában egy fennsík vagy sivatag, tehát hogy azért ez a víz visszapótlás, meg ezek a
2: hát
0: holtágok,
2: ez meg bizonyos részei az meg. Alföldnek, vagy a kis Alföldnek azok.
0: Tehát, hogyha a Nógrádi dombok közt nincs víz a kútba, akkor mi lehet Kecskemét mellett? Szia!
9: Szevasztok! Ha még az előző telefonáló vissza tudna szólni, hogy körülötte a serceg, és ez a Geiger Müller számláló volt? Vagy minden oké?
0: Okay? Ja. Lehet, hogy csak szélzaj.
9: Jó van. Jó, akkor okay. Szélerőmű. Jó, szevasztok!
0: Csáó! Akkor most beteszek egy zenét a héten elhunyt Sonny Rollins 85 éves korában.
2: Tényleg? Ezt nem is olvastam.
0: Igen. A nagy generáció, ugye az 50-es, 60-as években lett a jazz nagykorú igazán.
2: Ó.
0: Halló.
8: Szervusztok, Gyuri vagyok. Ezt a falongást azért egy picit turboznám. A pünkös hétvégén Dunaföldváron voltunk, tehát a Paks környékén, és a normál vízmeder ből annyi víz hiányzik, hogy 50 métert be tudtunk sétálni a Dunába, a Nagy Dunába.
0: Ja, de milyen
2: mennyi szép. Mennyi maradt a Dunából?
8: Hát nem tudom.
2: Egy nagy ugrással átmentél a túlpartra.
8: Solt környékén, ahol a meder az úgy van, hogy van egy ilyen nagy fal, partszakasz, tehát függőlegesen ott az látszik, hogy a fal szakasztat a faltól, befele a meder fele egy 5 méter, múlva jön csak a víz, és ez 2 méter magasba. Tehát eszemben mennyiségű víz hiányzik a Dunából.
0: Ja.
2: Hát egyébként a többi helyről is megjegyzem.
8: Ha egész biztos, csak így a Nagy Dunánál ez hatványozottan látszik. Egyébként Papó is mondta, hogy a Velencei tóba, éppen a hajnali műsorban az elején, hogy a Velencei tóba is már, uh-huh. Hát már lassan ő se tud kajakozni, mert a lapát leír.
2: Meg tudod, volt
0: meg az a halaknak sem
2: igazán. Volt egy ilyen valamilyen költemény, hogy mint őrült ki, letépte láncsát, vágtatott az, ugye, a Tisza, és én voltam a Tisza mellett 3 hete, és én ezt úgy éreztem, hogy a költő túlóz.
8: Ott már Tisza vágtatott.
2: Egy rendkívül békés, olyan kis arany, cuki kis folyócska volt ott, és én nem értettem, hogy mi ez a, biztos, a költők így túlóznak, nem?
8: Jó van, ennyit okay. Szerettem volna.
2: Sem. Hello, Rász.
0: Szóval az 50-es, 60-as években ugye valamiért az egy olyan időszak volt a második világháború után a filmre is mondjuk, hogy a nagykorúság, tehát a új hullámok kora, meg és a jazzbe előtte is voltak nagyszerű művészek, de volt valami nagyon mechanikus az egészben, szóval remek szólisták voltak, a Charlie Parker, vagy a nem tudom, zongoristák, de egy ilyen nagyon mechanikus ritmus kíséret volt, és a forma is olyan dalforma volt, ABH, kis improvizáció, szóval olyan nagyon jó dolgok voltak, de ma már nehezen hallgatható. És az 50-es évek végén megjelent egy generáció, meg sok más oka van, tehát ez hosszú lenne, akik ezt elkezdték felbontani, hogy a ritmus szekció az nem egy ilyen négynegyed ütő dobos, és egy ilyen harmóniákat találtoló zongorista, és ezeknek az egyik vezéralakja volt a Sonny Rollins, tehát 50-es évek, 57-ben felvették vele a van egy Live at Village Vanguard című dupla albuma, és ez engem annyira megdöbbentett, hogy ez, amit most be fogunk játszani, ez is 57-es felvétel. Akkor születtem. És akkor még a Táncdal Fesztivál majd csak 10 év múlva jön Magyarországon. És hogy, hogy a zene milyen, tehát akkor itt erről senki nem tudott.
1: A Sonny Rollins a Miles Davis-szel nagyjából kortárs?
0: Igen.
1: Tehát így életkorilag.
0: Igen, nagy. Hát a Davis idősebb volt. De van közös lemezük 51-52-ben, akkor kezdett föltűnni. A Davis most lett volna 100 éves, tehát 15 évvel idősebb.
1: Ja, az akkor nem, nekem úgy nagyjából összecsúszott.
0: A késői, tehát az 50-es évek elején indult a Davis is, meg a Rollins is, és 57-ben már ilyen igazán érdekes dolgokat csinált, és nagyon hosszú munkássága volt. Tehát a 80 éves szülinapját egy világköri turné, tehát volt egy ilyen Sonny Rollins 80, és akkor nagyon sok helyen volt Magyarországon is, és az csodás, amikor tudott feltámogattak egy idős embert a színpadra, megfogja a tenor szaxofont, és 2 órát játszik, és akkor megint idős emberré válik, akit letámogatnak. Ja. És még annyi hozzá ennek a dalnak, vagy ennek a számnak dal, az a címe, hogy Wagon Wheels, és hogy az 50-es években a turnékra nem repülővel mentek a zenészek, hanem vonattal. Tehát a vonat a Duke Ellingtontól kezdve egy csomónak a zenébe.
1: Mint Amerikában.
0: Igen. Hát ugye elég nagy Amerika, és akkor van egy turné, mennek A-ból B-be, C-be, és akkor vonattal, és nagyon sok zenén ez hallatszik, ez a vonat. Sonny Rollins.

0: Kovonacsinek.
1: Ez szép kérdő volt, ez ilyen békés, ja. Stresszoldó, nem?
0: Ez volt Sonny, ezzel búcsúztunk Sonny Rollins-tól. Ja.
1: De van olyan jazz, ami a szorongást inkább kifejezi jobban, hektikus.
0: Ők is szorognak.
1: Ők is szorognak.

0: Nagyon szorongott, hogy most csapdába esett.
1: Halló?
2: Halló, szevasztok, csak egy kis javítás, hogy a Sonny Rollins 96 éves volt, nem 85, tehát szinte teljesen kortársad.
1: Szinte teljesen kortársad, ő visznek.
0: Tényleg, igazad van.
2: Igen. Szevasztok.
1: Szevasz, köszi. Ja.
0: Tényleg.
1: Ja, ne, valahogy nekem ez ugye párhuzamosan futottak, és úgy gondolkoztam, hogy most már a Davis meghalt egy ideje, de valószínűleg nem volt óriási nagy különbség a születésüket.
0: Azt nem tudom, hogy írtam el. Oké, köszi. Jó. Nagyon jó.
1: Egyébként nekünk is van egy ilyen személyünk Magyarországon, aki fizikailag nem biztos, hogy tehát, hogy már idős, de attól még szellemileg nagyon szuper, hát a híres zeneszerző.
0: Kurtág.
1: Ja. Aki most már 100 is elmúlt, és bocsánat, hogy kell? mit nyomok?
0: Azt.
1: Kögő gombot megtaláltam.
0: Tanuljuk.
1: Szóval, hogy ő is azért alkott meg minden.
0: Az jó volt a zeneházában, Csóri Báron Kurták százas pólóba lépett fel. Tehát a nagy respektje van.
1: Igen, és a franciák a jazzben is az történhetett, hogy eleinte ugye ezek ilyen különböző vendégáltóipar egységek, vagy nem tudom, ünnepélyek, vagy ilyen közösségi eventek nem voltak a
0: klubok
1: voltak a helyszíne, és aztán egy időben bekerült ebbe a mainstream fesztiválosdi, vagy nagykőépület, vagy egyre magasabb presztízse. Hát egyre magasabb presztízse lett.
0: Hát úgy indult a 20. század elején, hogy New Orleansba kocsmákban
1: játszottak. Tehát az is egy fontos pillanat, amikor már...
0: Holba.
1: Ja. Na, engem...
0: Na, mondjad.
1: Halló?
0: Szevasz!
3: Sziasztok, Stirlitz vagyok.
0: Hello.
1: Szevasz.
3: Azt szerettem volna mondani, hogy én elég sok zenét hallgatok így YouTube-on, meg Spotify-on, így meló közben, és mostanában a YouTube elkezdett tolni nagyon sok olyan playlistet, amin ilyen AI zene megy, vagy AI által generált zene, főleg jazz egyébként.
0: Jézus Mária.
1: Hát ez biztos nagyon szép.
3: Szerintem könnyű jazz csinálni egyébként AI-nak, de annyira baromira idegesít, mert tudod, ilyen felismerhetetlen, a szaxofon az nem igazi szaxofon, azt hallod, hogy fújja, meg ilyesmit. Vagy arra gondoltam, hogy ezeket kellene, hogy mondjam, ezt valahogy szabályozni kéne, mert ez el fogja árasztani a zenei piacot.
1: Már elárasztotta.
0: De figyelj, egyrészt neked tudom mondani, hogy a Tilos Rádiónak van egy streame, 024 jazz stream. Megtalálod, és folyamatosan megy napközben. Hallgatható este, bátrabb, kortársabb, vadabb dolgok vannak éjszaka. Tehát azt hallgass, kettő, vegyél egy lemezjátszót, és tedd föl. Tehát ezek a hálózatok gyilkosok. Ez, ha küzdeni akarsz az ellen, hogy AI szar elöntse a világot, akkor ne hallgass Spotify-t.
1: Az a támogatod a
0: tudod, fiatalok
1: mozalmat.
0: Szokták mondani, te milyen zenét hallgatsz? Én Spotify-t.
3: Az a baj, hogy elég nehéz tudod szűrni rá, mert ugye a leírásban ezt nem szokták általában megmondani, hogy ezt AI generálta, hanem onnan látod, hogy mondjuk nincs tracklist például, hogy nincsenek előadók felsorolva, én abból szoktam gondolni, úgyhogy itt írtogatom le ezeket a broadcastereket, vagy ilyen, akik posztolják ezeket, úgy most ennyit tudok csinálni, de amúgy így tudod, az algoritmus az megrakja elét folyamatosan ezeket.
1: Én nem hallgatok annyit zenét, mint te, nyilván, mert nekem más a munkám, tehát, de én nagyon ritkán hallgatok playlistet.
0: Írsz ki az algoritmusokat az életedből.
3: Na, én nagy barátja vagyok az AI-nek egyébként, meg használom tudod melóban nagyon az sokat,
0: más,
3: meg így hétköznapi dolgokra is, de ezt a művészetekből én teljesen kitiltanám.
1: Pedig nagyon jó képeket csinál az AI.
0: De figyelj, nem tudod kitiltani, tehát nincs tiltás ilyen értelemben, de mint felhasználó tehetsz ellene.
1: Bízunk meg AI-t, hogy írtsa ki az AI-t.
0: Ja. Jó.
3: Most a pápa is felszólalt az AI ellen, különben nem tudom, láttad.
1: Igen,
3: ugye most már

0: Jézussal is lehet beszélgetni a AI-jal, úgyhogy nem van ez zavar őket. Állítom,
1: hogy elég jó egyébként. AI az nagyon tanulék, hogy ezt nyitott.
2: Oké. Köszi.
1: Hello, szia. Szóval engem nagyon úgy elgondolkodtatott ez a, ugye hát most rengeteg minden zajlik így, amióta kormányváltás, vagy nem tudom milyen váltás történt, szerintem nagyobb, mint kormányváltás, és a többi.
3: Revolúció.
1: De, hát bizonyos értelemben egy tényleg ez egy szakaszhatár, és azon gondolkoztam, hogy most ugye felvetette ez az új kormány, hogy az újraválaszthatóságnak a kérdését. Tehát, hogy hányszor lehet valaki miniszterelnök, és ez már úgy szerepel, mint Lex Orbán. Ugye? Mert a megnevezése, holott lehet, hogy van egy ilyen konkrét szándéka is, tehát én ezt nem vitatom. El tudom képzelni, hogy van egy ilyen konkrét megfontolás is mögötte, de ha egy kicsit hátrébb lépünk, akkor tulajdonképpen az miért a nagy baj, hogyha valaki, de nem csak ilyen országról van szó, hanem ilyen cégről, vagy munkahelyről, vagy intézményről, hogy időközönként ott frissül a vezetőség. Ez miért olyan nagy baj? Tehát, hogy és számos országban van szabályozás most is, tehát ez nem egy ilyen ördögtől való gondolat, hogy ugye Oroszországban például ezt nagyon könnyedén kijátszották ezt a... Ott is van egyébként.
3: Most is?
1: Hát szerintem most is van.
3: Szerintem már nincs. Majd már lehet. Volt egy idő, amikor a Medvegyev volt, igen, a ilyen helycserés.
1: Tehát a Putyin, igen, az elment államfőnek, aztán visszament. Jó, lehet, hogy ezt most nem figyeltem, lehet, hogy ott megváltoztatták, de például Amerikában a mai napig két ciklusa van az elnöknek, Franciaországban dettó, két ciklus.
3: De szerintem ezt mindig pártoltuk, nem?
1: Igen, ezt mindig pártoltuk.
3: Attól, hogy
1: tehát nem olyan jó az, hogy nem olyan jó az, amikor nem tudom, valaki nem tudom, 40 évig. Tehát abban sem biztos, hogy mondjuk egy céget 40 évig jó vezetni. Vagy egy közintézményt, vagy nem tudom mit.
3: Nemzeti bankot.
1: Igen. Szóval, hogy miért olyan... És ugye van az atoni demokrácia, amit úgy szoktak úgy emlegetni, ami hát az nem olyan volt, mint amit mi értünk ezen, hogy hú, de klassz volt, az rohadtul nem volt klassz. De ott volt például egy olyan intézmény, hogyha valaki egy kicsit olyan diktátor hajlamú, vagy hát hogy mondjam, egy picit olyan erőszakosabb, és igen, tehát olyan kiirthatatlannák, akkor úgy elüldözték. Szóval voltak ott is ilyen felvetések, mert hogy ezekkel az intézményekkel azért vissza lehet élni. És hát erre volt most egy ilyen hosszabb próbálkozás Magyarországon, hogy minden intézmény sikerült, majdnem minden intézmény sikerült hatalom alá vonni, és szolgálatba állítani.
3: Én Max, ez egyszerűen azért lehet, hogy valaki nagyon jó, legyen mindig ez, hogy ilyen frissül, változik, legyen tisztelete annak, aki szépen csinálta.
1: Így van, és akkor köszönjük meg, és akkor...
3: És akkor csináljon mást, írja meg az emlékiratait. Halló. Volt az a Carter nevű elnök, aki Ácsnak elment valami jó ügyet.
4: Hello, sziasztok, Roland vagyok.
1: Szia.
4: Az ellenzők azt mondják, hogy ez a kétciklusos tiltás az elnöki rendszerekben van, uh-huh. És itt Európában főleg, hát Franciaországot kivéve, hát ilyen miniszterelnökök vannak, és az más, mint az elnöki.
1: Igen.
4: Az a Macronnál is azt hiszem két ciklus most fog lejönni.
1: Persze, neki. Persze.
4: És szóval, hogy mindig mondják a régi nagyok, a Merkel, meg a férfi kancellárokat Németországban, hogy azoknak se volt megkötve így a kezük.
1: Nem, az világos, de ugye az elnöki rendszer az annyit jelent, csak hogy pontosít, tehát hogy kiegészítsük.
4: Külön volna alatt egy miniszterelnök.
1: Igen, hát az igazi...
4: Kormányt alakít.
1: Az az igazi hatalmi centrum. Az elnök. Igen. Ezekben az országokban pedig nem az elnök a hatalmi centrum, hanem a miniszterelnök.
4: Igen. Illetve van egy köztársasági elnök, aki van, de
2: nálunk is van. Van.
4: Igen.
1: Te lennél köztársaság elnök?
2: Hello.
1: Te lennél köztársaság elnök?
4: Dehogy lennék.
1: Miért? Hát semmit nem kell csinálnod.
2: Hát néha a legfelébb.
4: Az is zavarra.
1: Az zavarra?
4: Van, de minek? Igen. Köszönöm szépen.
1: Oké, hello. Szóval, hogy oké, hát hogy az az érv, de hát ugye...
3: Ez egy érv, kurva jó.
1: Igen, a másik, amiben ugye nem gondolunk feltétlenül bele, hogyha mondjuk van egy kötött mandátumod, ami, szóval kötött idő, tehát azt mondod, hogy csak kétszer lehet mondjuk újra választani, akkor az első mandátumod alatt mire törekszel? Hát ugye arra törekszel, hogy téged újra válasszalak. Halló?
5: Sziasztok! Hogy én is ezzel teljesen egyetek, hogy két ciklus, mert nem is értem, hogy az elnöki rendszerben általában korlátozzák, itt meg korlátlan, és az láthatólag nem jó hatású, tehát sokkal jobb, ha korlátozott. És azzal kezdtétek, hogy ez Lex Orbán. Hát ez biztos vagyok benne, hogy ez ilyen Fidesz eldugott narratívája. Volt néhány ilyen dolguk, amit mindig is csináltak. Az egyik például az volt, hogy de legalább ők tudnak kormányozni.
1: Ja.
5: Ha valamit nem tudtak, akkor pont az.
1: Hát igen, pont ebben volt egy kis deficit.
5: Hát ebben is.
1: Ebben is, igen.
5: Meg, hogy, igen, ők is loptak. És akkor ezek mind úgy belettek ültetve a közbeszédbe, és akkor úgy mindenki elkezdett ezen kicsit lamentálni, vagy gondolkodni, és ezeken szerintem egyáltalán nem kell, ez mind olyan súlyosan alacsony színvonalú, akármely, amivel pont a lényegről akarják elterelni a figyelmet.
1: Ja.
5: Hogy azt akartam elmondani egyébként, hogy reggel volt egy rém furcsa dolog, tehát kocsiban ültem, és akkor jöttem be, kocsit jobbra-balra, és mellettem volt egy Bentley. És mi jut eszembe, ami szerintem egyébként rémsúlyos? Hát ez lehet, hogy lopta ezt a pénzt.
2: De úgyis biztos könyvtáros volt.
5: Hát igen, de pont nem erre gondoltam. És ez annyira rossz dolog. Láttam egyszer, amikor régebben egy filmet, egy olasz film volt. Olasz, ugye maffia, nem tudom micsoda. És egy kisváros. És beszélget egy kávézóban a főtéren, a polgármester meg valaki. És ül mellettük két asztallal odébb egy láthatólag elegáns ember, ahol is azt mondja a polgármester, hogy ő nekünk egy nagyon fontos ember, mert ő egy nagy vállalkozó itt, és sok adót fizet be hozzánk a közösbe. És ugye náluk, ebből nekem jött le, náluk milyen jó érzés ez, hogy ez jut az eszébe róla. Nálunk, meg más jut az ember eszébe erről, ami teljesen rossz. Tehát, hogy alapvetően kéne mindent megváltoztatni, meg kisöpörni, de annak pontosan ez a része, hogy egyrészt nem kell felülni ennek a zsipat izének, hogy Lex Orbán, egyébként Orbán ellen mindent kész lennék elfogadni.
1: Na, tessék. Na, tessék, kibukott.
5: De a következő, erre hallgatom a rádiót, a rádióban jön egy hír, ez még ugyanúgy reggel ezzel együtt ért engem, ahol azt mondják, hogy lehet, hogy a Trump fog valami ENSZ pozíciót kijárni az Orbánnak, hogy nem is tudom, valami ilyen szót használtak, hogy méltósággal vonulhasson vissza. Milyen méltósággal vonuljon vissza egy ilyen lopó, gangster, diktátor.
1: De és azt nem mondták be a rádióba, hogy egyébként a Trump mit gondol az ENSZ-ről?
5: Azt nem tettek hozzá semmit.
1: Ha valaki azt mondja, hogy az ENSZ egy teljesen felesleges sóhivatal, az a Trump.
5: Igen. Jó, de miért teszi hozzá a magyar hírekbe valaki, hogy méltósággal? Tehát milyen méltóság, neki milyen méltóság jár ki?
1: Hát az a méltósággal, hogy ne kelljen esetleg elszámolni a tettekkel.
5: Persze. Hát
3: jaj,
5: persze.
3: Most már kezdünk elcsúszni.
1: Figyelj, én is, hogyha érted, nem tudom, sok mindent, ha lett volna alkalmam, hogy romboljak sok mindent Magyarországon, én megtettem volna, és nagyon örülnék annak, hogyha nagyon szép öregkorom lesz, lenne, vagy lesz, és akkor
3: méltósággal. Ez egy nagyon szép elf, hogy két, tehát hogy legyen mindig más.
1: Mindig más, igen, nem kell, igen.
3: Ne, a hatalom torzít, nem tudom, és akkor legyen mindig friss szél, és ez egyáltalán nem Lex Orbán, de az, hogy ezt előrevették, az nyilván egy szimbolikus
1: egy gesztus. Azért az elmúlt időszakban volt egy kis elcsúszás.
5: Igen, de helyes is, tehát hogy kell, szimbolikusan is kell tenni dolgokat.
3: Persze, metafora.
1: Így van. Oké, örültem, köszönjük. Szia.
3: Csáó.
1: Na, szóval, hogy a, ugye az első ciklusban azért tevékenykedsz, hogy újra válasszanak. De akkor jön a második ciklus. És akkor miért tevékenykedsz? Akkor már neked nincs egy ilyen kényszered.
3: De Gyuri, hát ők azért tevékenykednek, hogy az ország...
1: Nem, csak például ugye a Macron, elhangzott a Macron, ugye első körben ott tényleg van egy ilyen, hogy válasszanak újra, ez sikerült, nem azt mondom, hogy ilyen könnyen és áldozatmentesen, vagy áldozatok nélkül, de hát végül is sikerült, de a másodikban már tulajdonképpen nincs ilyen megfelelési kényszered. Olyan személyes, tehát akkor...
3: Nem kell hatásvadász.
1: Nem kell, tehát nem kell... Szóval kevesebb kompromisszumot kell valószínűleg megkötnöd, mint az első ciklusban. Tehát lehetsz egy kicsit, ha véletlenül gondolsz valamit a világról, akkor lehet, hogy azt jobban ki tudod fejezni, vagy azt a programot, amit elhatároztál, azt lehet, hogy jobban végig tudod vinni.
3: Erről azért mindig azt tudom asszociálni, ezt a Churchillnek, azt a mondását, hogy blátszveten tírsz vért, verítéket és könnyeket tudok ígérni, szóval, hogy, ja.
1: És egyébként a Churchill például is azt bizonyítja, hogy azért, mert megnyert egy világháborút, vagy a győztesek oldalán, tehát jó oldalon, jó, azt azért nem sokan hát vitatják.
3: Igen.
1: Tehát azt a világháborús teljesítményt nem sokan vitatják, de hát sajnos a választáson elbukott.
3: Ez tök jó, nem?
1: Abszolút.
3: De miért kéne ott a örökre, lehet, hogy neked is a kognitív struktúráid, azok úgy behalnak. Mert
1: abszolút. Hát az én kognitív az már régen behalt, ha egyáltalán volt.
3: Meg azért az is bármilyen közhelyes, de torzít a hatalom. Tehát állandóan azt mondják, te vagy a nagy király, és milyen fantasztikus, hogy akkor a végén elhiszed.
1: Na jó, de azért mondják, mert tényleg. Hát ők nem hiszem, hogy alakoskodnának.
3: Hát azért ezt majd sokan fogják elemezni, hogy lehet, hogy ennyire bealudt a Fidesz, és ennyire
1: nem aludt
3: elvesztett
1: be.
3: A realitással. Igen,
1: ez, kapcsolatát. Ez klasszikus ilyen tömegpszichózis, tehát nem a Fidesz, hanem a magyar társadalom. Tehát szerintem, nem, hát úgy értem az, hogy bealudt a, hogy érted a bealudt, hogy a választási kampányra?
3: Hát,
1: hogy
3: nem, elvesztett a kapcsolatát az emberekkel, a fiatalokkal, a valósággal.
1: Hát azért, mert egy hadsereg módjára működött, és ott ki az, aki kétségbe vonja a hadvezérnek a parancsait.
3: Hát, hogy kétségbe lehet vonni, csak lehet, hogy lenyakaznak.
1: Hát igen, akkor vagy száműznek, haló?
6: Témában, mert már az is a vételhatáron kívül vagyok, de még a két ciklusos megbízáshoz szeretnék hozzászólni, hogyha ez még téma.
3: Persze, mondjad.
6: Na, ha jól tudom, ez úgy van, és mint hogyha Szentpéteri Nadrihárd írt volna erről, hogy a ciklusok megkötése azoknál a pozícióknál van, tehát nem attól függ, hogy most hatalmi központ vagy nem hatalmi központ, hanem ahol közvetlen választják meg. És ugye a miniszterelnököt nálunk is nem közvetlenül választják meg, hanem a parlament választja meg. És az egy másféle tisztség, mint amikor például a köztársasági elnököt Franciaországban közvetlenül választják meg. És azoknál a posztoknál van ilyen korlátozás, amit közvetlenül itt választja meg. Érted, hogy ott a populizmusba csúszva ne lehessen az, hogy valaki többször is meg tudja magát választatni. Azt hiszem, ez a differencia.
2: Ja, ja, világos.
6: Lehet, hogy egy jogtudós majd most be fog telefonálni, hogy hülyeséget beszélek, de én, minthogyha ilyesmit hallottam volna, pont ennek a kapcsolatban.
2: Ja, ja,
1: tök
2: ja.
1: Jó. Oké. Köszönjük.
6: Jó, ennyit akartam.
2: Csó, szia.
1: Egyébként az is ugye, amikor kialakult ez a mostani rendszer, ez a tárgyalások a 80-as évek végén, ez a nagy egyeztetés, ez az alkotmányos forma kitalálása, akkor ugye az volt a modell, hogy gyenge köztársaság, tehát egy... Hát egy reprezentatív, vagy hát majd hogy nem reprezentatív, akkor nem tudom, miért van szükség egyébként a köztársasági elnökre.
3: A nemzet egységét.
1: Hát jó, de... Hát
3: most lehetne olyan, tudod, hogy ilyen nagy koalíciós harcok vannak Olaszország, 100 kormány 4 év alatt.
1: Jó, de ott valószínűleg ott kicsit fontosabb lehet talán.
3: Igen, de az, hogy akkor ő írja ki a választást, ő fogadja el.
1: Jó, hát nálunk ez egy szolga, ez az utóbbi néhány, ez nem sikerült. Igen. Ez a néhány. Jól indult a köztársasági elnök, ugye még a súlyok is nagyon...
3: Sólyom.
1: Sólyom, na, a Sólyomnak, ez egy komoly,
3: jó, jó.
1: Komoly ember volt, a súlyok meg hát a lejtőnek a...
3: Az alja.
1: Az alja.
3: Szatyorfi.
1: De hát ott azért az Áder se... Tóta
3: Bén kereszttaposságával.
1: Igen, de azért az Áder se villogott. Haló?
7: Szervusztok, jó reggelt! Hát én a nép egyszerű gyermeke, ilyen boomerként, nekem nagyon tetszik az, amit csinál a Tisza és benne Magyar Péter, és megmondom miért. Egyrészt, hát lehet, hogy már hangoztattam végig, nekem a szakmaiság mindig előbbre volt bárminél, és az emberség. És azok a politikusnak nevezett tisztségviselők, akik most meg lettek választva, én azt gondolom, hogy nem a politika miatt mentek oda, hanem azért, mert tényleg jót akarnak, és én elhiszem nekik. És ebből a megközelítésből én hiszek nekik, és hiszek Magyar Péternek is abban, hogy tényleg az ország javát szeretnék majd, vagy az ország javára kívánnak tevékenykedni, és nem politikailag, hanem szakmai megközelítésből.
1: Oké, okay. Jó, reméljük ezt lesz.
7: Igen, igen, jó. És azt gondolom, hogy ezért is, azért, ha belegondolunk, ez nagy önkorlátozás Magyar Pétertől.
3: Tehát hát, amit le... mutat, hogy a fizetéseket is önkorlátozás.
7: Hát, csak a fizetés, igen, igen, hát ott...
1: Hát, ezek is
3: szimbolikus lesz.
1: Jó, jó, oké, köszönjük.
7: Szimbolikus, de szerintem ez így jó.
3: Ja.
7: Aztán majd meglátjuk.
1: Így van.
7: Ja, ja. A Tilosnál is lesz a önkorlátozás.
1: Hát reméljük, hogy lesz. Én remélem, hogy lesz.
3: Én nagyon, hát a fizetésemet korlátozom, jó?
1: De szerintem a...
7: Na, hát az már ideje lenne egyébként, tehát az a pénz, az már...
1: A kuratóriumban is kéne már váltál változni.
3: Megfelezzük a lóvét.
7: A főnököt meg már rég le kéne válni.
1: Hát szerintem is. Szerintem is. Ja nem, az nem főnök. Jó, ő nem a főnök. Jó, oké, csáó, háló. Szóval...
3: Szerintem ez egy tök szép elf, legyen mindig.
1: Egyébként az egy kicsit, hogy mondjam, tehát azért aki politikai pályára megy, az szerintem szeretne valamilyen politikusi pályára menni. Tehát én például Gyuri, te bekerültél az új kormányba?
3: Én nem szeretnék, én voltam a politika közelében,
1: na,
3: tehát voltam de a Fidesz kultúrás osztályvezető.
1: Hát, 30-40 évvel ezelőtt, jó. De,
3: láttam belülről.
1: Igen, na, de hogy tulajdonképpen az, hogy mi mondjuk nem lettünk a politika csinálói, az többek között annak köszönhető, hogy nem volt ilyen érdeklődésünk soha.
3: Igen, ez ilyen egyéni attitűd.
1: Igen, na most az, hogy valóban bekerült most rengeteg kvázi civil
3: szakember,
1: az tényleg, ez egyedülálló.
3: Ebből sok probléma lesz egyébként, de egyelőre igen. Úgy néz ki, hogy van korrigáló
1: hát
3: képessége,
1: reméljük, hogy lesz, de ez szerintem ez példátlan. Ja. nem csak Magyarországon példátlan, hanem úgy a világban példátlan.
3: Jó, csak tudod, ez azért, hogy valaki egy remek szakember a maga területén, és most egy minisztériumot kell elizélni.
1: Az egy következő feladat.
3: Az egy komoly tanulási folyamat, hibákkal, mindennel együtt, de ez tök ilyen. Jó. Ez
1: nem, hát a rendszerváltás is tulajdonképpen egy ilyen elméletileg, hát aztán gyakorlatban nem így történt, elméletileg egy ilyen politikai elitcsere ígéretét hozta, hogy jönnek az újak, és az újaknak fogalmuk se volt természetesen, hogy hol van, melyik irodába kell bemenni, kit kell utasítani.
3: Hogy működik?
1: Ez most is valószínűleg így lesz, de az, hogy tényleg van egy hatalmas felfrissülés, ez szerintem ez nem nagyon történik sehol a világban. Valóban, ez egy ilyen, de az, hogy azért ők azért valamilyen értelemben, most hogy ez nehéz ezeket a kategóriákat, hogy jót akar cselekedni, vagy nem, hát ja. Most ezt nem, én el tudom képzelni, hogy volt olyan fideszes, meghatározó ember, aki ezzel indult, vagy ezt gondolta végig.
3: Sőt, még a végén is ezt gondolta.
1: Sőt, még ma is ezt gondolja, hogy milyen jó, hogy jó. Ő volt ott, és nem más, de az kétségtelen, hogy na mindegy, szóval nem volt fényes ez az elmúlt időszak, és szerintem az egy ilyen értelemben jogos igény, mert erről nagyon sokat beszéltünk, hogy a demokrácia bizonyos értelemben védtelen, nem tudja megvédeni magát klasszikus eszközökkel általában, hiszen a diktatúrák nagyon sok esetben demokratikus keretek között alakulnak ki. Tehát most akár...
3: És bontják le a keretet.
1: Ugye mindig a Hitlert szokás említeni, aki nyert egy választáson, vagy hát... Tehát, hogy...
3: Igen.
1: Igen, szóval nem királyság, meg stb. És hogy igen, azért vannak ilyen félelmek a társadalomban, hogy valaki eluralkodik. Vagy igen, és hát ez...
3: De ez jó, legyen egy ilyen, nekem mint elv tetszik, és szerintem, igen. Hát, sokszor mondtuk már itt évek alatt, hogy ez jó.
1: Egyébként például van egy terület, ahol ez egy visszatérő probléma, én nem szeretném, hogy erről beszéljünk, csak most eszembe jutott a labdarúgás, hogy például a menő klubokban ott azért nagyon gyakran van menedzser csere. Illetve ha már most nem tudom, a Guardiola most nem tudom, ezért mondjuk 8 vagy 10 év után mond le, és szerintem az jót fog tenni a klubnak.
3: Meg lehető a Guardiolának is.
1: Meg a Guardiolának, hát a Klopp le is mondott, tehát azért nagyon a Mourinho-t kirúgták már mindenhonnan.
3: Mostan szóval, megvette a Real.
1: Már megvette?
3: Úgy tűnik.
1: Hát ez csodálatos. A világ legellenszenvesebb csapatának a világ legellenszenvesebb vezetőedzője lesz.
3: És képzeld el, hogy a világbajnoki keretben egyetlen Real játékos sincs, a spanyol keretben.
1: Aha. Na, hát mert azok mind külföldiek.
3: Igen.
1: Igen. Jó, szóval, de ott is felmerül az igény, tehát egy váltásra kell, és akkor tulajdonképpen szerintem ez most az embereket nem hiszem, hogy nagyon izgatja, tehát én támogatom. A Filmreform Bizottság is, ugye, ami most ugye összedugják a fejüket, hogy akkor mi legyen az új világban, ott is az van, hogy legyenek döntő bizottsági tagok, és azok cserélődjenek. Hogy legyenek cserélődjenek. Hát ez a normalitás, tehát semmi különleges.
3: Mint általános. Én például azt is elgondolnám, hogy az országgyűlési képviselők ugyanígy. Tehát, hogy ugye itt az érdekes helyzet alakult ki, amit itt mondtál, hogy a újratemetés június 16, és volt egy váltás, ahol is rengeteg fiatal ember bekerült a parlamentbe. És ott ültek 36 évig, volt aki. Hát, Kósa Lajos vagy, lehet, hogy nem pont 36-ig, de rengeteg ideig. És ez nem jó. Szóval így bele...
1: Hát most arról nem is beszél, vagy teljesen értelmetlenül ültek ott.
3: Hát az
1: most
3: már
1: egy másik kiürített.
3: De hogy nem kell. Hogy mindig. És lehet szépen távozni. Tehát egy csomó tudás, tapasztalat, kapcsolatrendszer. El lehet menni a piaci szférába. Tehát ez egy borzasztó tehertétel volt Magyarországnak, hogy közvetlenül az egyetemről közgázosok, jogászok, 90-ben bekerültek a parlamentbe, se az államigazgatásban nem dolgoztak, se a piaci szférában, hanem ott ültek a parlamentbe, és ott belepöfeszkedtek ebbe. Tehát, hogy ez iszonyú kártékony.
1: És jól értek ebből.
3: Kell néha váltani munkahelyet, kell néha váltani.
1: Ja.
3: És akkor új kihívások, ez az, hogy az embernek rugalmas legyen a nem tudom.
1: Jó, szerintem ez egy normális önvédelmi reflex egy társadalomnak.
3: Eleve támogattuk.
1: Eleve támogattuk, igen, és remélem, hogy a tilosban
3: de
1: is lesz.
3: De örülök, hogy az Orbánnak
1: a kuratóriumba
3: is üzenet.
1: Ja, abszolút. Meg úgy egyáltalán, nem kell itt belefizelni. Jó, az egy más kérdés egyébként, hogyha mondjuk te például egy alacsonyabb szintű szakember vagy, tehát nem miniszter, és nem államtitkár, hanem
3: szakember,
1: annak nem biztos, hogy annak állandóan kellene változnia. Mert azért az a tudás, az nem... Az
3: jó, de addig amíg az alacsonyabb beosztású jól végzi a dolgát, akkor a főnöke el tudják dönteni, hogy erre alkalmas, és ezt csinálja jól, ennyi érő, ez abból a legjobb. De
1: most például itt van a rendőrség, most nem tudom, hogy mi van a rendőrségen, ugye a kormányváltás óta.
3: Hát most éppen rajta ütnek a szemtágot a gyermekvédelmi
1: szolgálat. De mi történt most? Gyuri, tényleg,
3: hogy elkezdtek. 2024-ben ment az első feljelentésbe.
1: De most...
3: Igen, jó, ez tök jó.
1: De várjál. A rendőrség kiszállt ezen a gyerek
3: letartóztatás,
1: a gyerek ügyön.
3: Szentágyatlan.
1: Elindult nyomozás a Magyar Nemzeti Banknál.
3: Ó, miért ott volt valami kis...
1: Hát ott volt valami, ott azt a korábbi Magyar Nemzeti Bank elnököt tulajdonképpen rajta keresztül megzsarolták az Erste Bankot. Az egy másik bank.
3: Igen.
1: És azt mondták neki, hogy amennyiben ez a volt Magyar Nemzeti Bank elnök továbbra is ott a dönté, nem, most nem tudom pontosan milyen pozíció, mindegy is.
3: Szóval mindegy mondták neki, hogy valamit
1: hát
3: nem kéne.
1: Akkor az Erstét ez nagyon, nagyon hátrányosan érinti. Praktikusan megzsarolták. És akkor most valahogy lehet, hogy megjöttek a gólyák, és akkor elindult a nyom, és elkezdtek nyomozni. Közhivatalokba járnak most navosok, rendőrök, lefoglalnak számítógépeket.
3: De, jó, ez szerintem ez még exkluzívabb eset, hogy ilyen gyerekvédelmi intézmény, tehát hogy ez milyen politikai akarat gátolta, vagy milyen öncenzúra gátolta azt, hogy kivizsgálják, hogy a Szent Ágotánál, ami a kedvencem a Szeged Csanádi Egyházmegye által üzemeltetett, egyébként 5500 gyerekről gondoskodnak az egész országba. Szóval ez azért elég döbbenetes, és tehát ez milyen politikai akarat gátolta azt, hogy azt a nyomozást végül.
1: Miért is azt a bizonyos Kónya Endre?
3: Hát azt értem, hogy valaki szólt.
1: Na jó, de az se, Gyuri, azért. Az se.
3: Igen, tehát hogy ez hogy tud a politika, hogy Kaletta Gábor 500.000 forint pénzbüntetést kapott, hogy a külügyminisztérium gépén tárol 50.000 pedofil.
1: Szóval, hogy ez
3: azért ez egy nagyon rossz.
1: Nem, tehát csak arra...
3: Ez is metafora.
1: Ez is metafora, de azt mondom, hogy ha viszont lecseréljük a fejeket, akkor én abban reménykedem, de ez csak az én hiú reményem, hogy azért az alacsonyabb szinteken lehet, hogy szakemberek vannak, vagy legalábbis munkára fogható emberek, és akkor elképzelhető, hogy akkor aki a nyomozást irányítja, az esetleg ért hozzá. És hogy nem
3: és
1: most tanulja
3: aktív.
1: Meg, és aktív, és lehet, hogy esetleg kiderít valamit, vagy nem derít ki, de hogy valami eredményre jut. Tehát, hogy ez őrület, hogy most így eddig nem volt munkájuk a navosoknak?
3: Hát ez vagy nagyon furcsa.
1: Csak civil szervezeteket vegzáltak?
3: Egy hónapja volt a választás.
1: Igen, de eddig civil szervezeteket vegzáltak a szerencsétlen navosok, ez volt a kötelező, amit valószínűleg gyűlölhettek. Tehát azt például a NAV-ban nagyon jó minőségű szakszolgálatok vannak. Tehát, hogy azok is vannak, tehát ez nem egy ilyen gyűjtőfogalom, vagy a borzalom. Na mindegy.
3: 5 perc kulturális ajánló. Én eláztattam a könyvemet idefelé. Ritkán kezdek el olvasni könyvet a metrón, mert úgy értem, hogy új könyvet. Uh-huh. Most elkezdtem, rögtön eláztattam, kifolyt a kulacsomból a tea. Képzeld, ezt már megcsináltam egy hónapja. Elindultam, beraktam a teát, hátizsák, ölbe vettem, elkezdtem olvasni, és amire beértem az Őrsezért térre, kiderült, hogy nem jól csavartam rá a kupakot.
1: Ez előfordul.
3: Igen, csak az volt, hogy így elvettem a ölemből a hátizsákot, és egy iszonyú nagy tócsa volt az ölembe. Velem szembe ült egy hölgy, aki először hát olyan furcsán nézett.
1: Másra gondolt.
3: 3-4-8-kor reggel beúgyozni a héven az olyan szokatlan. És akkor aztán egy kicsit gondolkozott, majd a táskájában belenyúlt, és egy papír zsebkendőt oda nyújtott felém, de hát ez reménytelen volt, mert egy fél liter pont a exponált helyen ott és akkor kicsit gondolkoztam, hogy mi legyen, de mivel idejöttem, gondoltam, nem megyek vissza, és lecserélem a nadrágomat, és akkor egy ideig úgy mentem, hogy hátizsákomat fogtam így, aztán rájöttem, hogy Áti nevetséges, és akkor ilyen nagyon bátran fölvettem a hátizsákot a hátamra, és ezzel a nagy beúgyozós folttal eljöttem ide, és bátran mindenkinek a szemben néztem, most ezzel a könyvvel, amelyiknek az a címe, hogy a test, nem a, hanem test, és egy Dávid Szalai nevű csávó írta. Dávid Szalai, nem hallottál még róla?
1: Nem.
3: Na, Dávid Szalai egy angol-kanadai író, aki magyar származású, ugye, hát a nevéből is
1: gyanús,
3: és valamiért iszonyú jó lenne vele beszélni, be kéne hívni a Tilosba, 10 évig Pécsett élt. Tehát a Kanada, Anglia, fölnő, iskola, minden izé, és nemrég, tehát visszaköltözött Bécsbe. És ha Pécsett élt, nem tudom, szerintem beszél magyarul, de angolul ír.
1: Hát jó,
3: tehát egy angol író, és ez a könyv, ez a test, ez 2021-ben a Booker díjat nyerte, ami a legjelentősebb angol nyelvű irodalmi díj.
1: Most és egy tajvani nyerte az idei Booker díjat.
3: Nem?
1: Igen.
3: De ő is angolul ír.
1: Persze, hát angol fordítani. Igen. Nem, a fordítani is szabad.
3: Nem.
1: De?
3: Nem.
1: Szerintem a fordítás is, tehát, hogy a Booker díjat én úgy tudom, hogy az író és a fordító együtt
3: azt
1: kapja.
3: Azt lehet. Szerintem. De azt hiszem, hogy 2000, melyet rá van írva a könyvre, 2025-ös Booker díj ez a test, és ez most jelent meg, és azt hiszem Bécsbe él a Pali, állatilag, tehát ez a klasszikus, ez egy Pécsen lakott, lehet, hogy tudod, a szomszédja volt valakinek, és hát mint egy ilyen sok külföldi ér Magyarországon, vagy félig külföldi.
1: Jó,
3: vagy
1: egyébként ez majd minden mesélpont műsor után, jó?
3: És most lesz a könyvhét, és a könyvhéten ő fogja megnyitni a könyvhetet.
1: Szuper, éppen az is egy kulturális ajánló a könyvét.
3: Igen.
1: Akkor van, amit említettünk, a...
3: Június 11.
1: Igen, a friss hús az most zajlik, tehát az a maraton előtt lezajlik a friss hús, aztán jön a maraton, és a maraton alatt elindul a könyvét.
3: Könyvét 11, ja.
1: Igen.
3: Nagyon kíváncsi vagyok, iszonyúan húz, tehát nagyon...
1: Ja.
3: Nehéz volt így bejönni ide, hogy most akkor le kell tennem. És nem tudom még, hogy hol játszódik, tehát, hogy itt Magyarországon, Romániában, vagy valahol, ami ehhez hasonló. És hogy honnan van erről neki tudása, ha kanadai angol Mindegy, nagyon izgalmas. Dávid Szalai test. Két könyve már megjelent egyébként magyarul, és a novellás kötet az nem kapható már, tehát remélem újra nyomják.
1: Ja. Én még annyit kulturális ajánlóban, nagyon jó az új Prusovszki novellás kötet.
3: Igen.
1: Az marra jó. Az nagyon, nagyon jó. Én azt ajánlom, mint kutatás ajánlott, és egyébként én most olvasom a Főherceg Selyem Pongyolája című művet, ami Natalka Snyadankó. Nem tudom, hogy így...
3: De hogy kell. Találtál rá?
1: Hát ajánlották.
3: Aha.
1: Ez egy ukrán hölgy, aki írta, és hát egy ilyen szokatlan, ilyen nagy családregény, vagy ilyen másfél-két évszázadot felölelő ilyen nagy családregénynek ilyen motivumai. Hát elég jó, igen. Nagyon, hát meg különösen a mai kontextusban ez külön. De nem alig jelent meg, szóval egy 5-6 éve, de ja. Szóval úgy elég jó. Na.
3: Ez a Szalai, ez nagy, most fog berobbanni.
1: Ja.
3: Köszönöm.
1: Na, akkor figyelj, köszönjünk el, véget ért az adás.
3: Tényleg nyár van.
1: Sziasztok, mindenki őrizze meg.
3: Figyelj, nem csinálunk egy haza és haladás bicikli túrát össze?
1: Az jó lenne, igen.
3: Már annyit terveztük, csináljuk meg.
1: Igen, Bergkamp írta, hogy a bandi hiányzott egy kicsit, igen, nagyon hiányzott a bandi, ölelés Rudinak, igen, öleljük Rudit.
3: Rudi, hát mindenképp
1: ki mindenképpen, Rudi. Persze, hát mi most csak itt, igen, az a jó, hogyha a négyen vagyunk. Na, ja. Szóval most ezen hülyeskedjünk. Persze, mindenki hiányzik, ez volt...
3: Megnyílt az első magyar éjjel-nappali kutyamosó.
1: Csodás.
3: Tehát, hogyha hajnali 4-kor arra gondolsz, hogy mit tudom én, belefetrengett a kedves kutyusod egy, nem tudom, valami dögbe, akkor el tud vinni, és lezvonoztatni.
1: Hát ez nálunk, ez már rég megnyílt a fürdőszobába. Na jó, sziasztok, itt már Sorbála a következő műsor. Igen, ott állnak.
3: Hű, de klassz.
1: Szevasztok, örültünk.
3: Sziasztok.
1: Maraton jövő héten. Humanity. She sucks the power of the scrolls into her hatred for the 5 disciples to escape her madness. Garmonjong becomes hermaphroditic, look it up, and grotesquely evil-looking, kinda like a megalomaniac demon god who curses the moon and does not bow even to the sun. 10 years later, the 5 disciples reunite as they vow underneath the peach tree.

0: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffein tartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkentheti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt, a kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
1: Hallottuk Euronews hírét.
2: Kutatók megfejtették, miért jobbkezes az emberek többsége. Az Oxford Egyetem új kutatása arra jutott, hogy a válasz az emberi evolúció két meghatározó sajátosságában rejlik, a két lábójárásban és az emberi agy drámai megnagyobbodásában. A kutatócsoport 41 majom és emberszabásos faj adatait elemezte, azt vizsgálták, hogy mely elméletek magyarázhatják a kézpreferencia kialakulását. Azt találták, hogy az emberek látványosan kilógnak abból a mintázatból, amit az összes többi fő emlősnél találtak. Amikor azonban a kutatók két másik tényezőt is beemeltek az elemzésbe, ez a kivételes helyzet eltűnt, ez a két tényező pedig az agyméret és a karok és a lábak relatív hosszának aránya volt. Az eredmények egy két lépcsős történetet vázoltak fel, először a két lábon járás jelent meg, amely felszabadította a kezeket, a helyváltoztatás feladat alól, és új evolúciós nyomást hozott létre a finom oldalpreferenciát mutató kézhasználat irányába. Később az agy növekedése és átszerveződése tovább erősítette ezt az irányultságot, míg végül kialakult a ma szinte univerzális jobbkezes dominancia, írja a Telex.
3: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, Szabad és Független Tilos Rádió, Podmanicki Ulez, 2026. május 29-e van, újra visszatértünk Budapestre, miután két héttel ezelőtt Noémi elvitt minket Vietnámba, és a mai napon a mikrofonnál
1: Sogi Noémi
2: és Török András.
0: És ha jól látom, akkor könyvajánlóval kezdünk.
1: Hát kezdhetünk könyvajánlóval, igen, mind a ketten hoztunk egy-egy könyvet most. És az egyik az egy kifejezetten nyári ügy, amit András hozott, mert abban túra ajánlatok vannak Budapesten és környékén, és ahogy belelapoztam most, és szégyen szemre hírét hallottam, de kézbe csak most vettem, rögtön fölhorgat bennem a rettenetes bírvágy, úgyhogy én is meg fogom kaparintani, de András már olvasta, sőt, András használja is, úgyhogy meséld.
2: Igen, igen, igen. Tehát én egy régi aszfaltorientált és kávéházorientált Budapest rajongó vagyok, de mindig is szerettem volna a budai helyekben is járatos lenni, és ezt évtizedek óta tervezgetem, és egyszer csak megpillantottam a könyvesboltba Tencer Gábor újságírónak a Budapest Outdoor című gyönyörűen illusztrált és tervezett és iszonyú tartalmas könyvét, ami azt írja, hogy 100 túrát ajánl a fővárosban és a környékén, és ezt hihetetlen tömören.
0: És ezek gyalogtúrák,
2: ezek
0: vagy kerékpáros?
2: Ez csupa gyalogtúra. Ez csupa gyalogtúra. Erről azt jut eszembe, hogy azt mesélte nekem Dobszai László, a híres zenetörténész, professzor. Egyáltalán nem jártam természetesen a Zeneakadémiára, de egy bonyolult módon megismerkedtem vele, és egy nagy kulturális projekt szervezése közben, és egyszer csak úgy megállt, és úgy azt mondja, eszembe jutott egy emlék, hogy amikor én 10 éves voltam, akkor, és egy ilyen okos tojás az elemi iskolában, akkor egy tanítás után oda mentem a tanító úrhoz egy fehér papírral, és azt kértem, hogy a tanító úr, kérem, írja le erre a fehér papírra azt a 100 könyvet, amit ha én elolvasok, akkor művelt ember leszek.
0: Wow.
2: Mondta nekem Dobszai László nagy röhögve, és hogy megsimogatta a busi fejét a tanító, és 3 könyvet ráírt, hogy hát ez még nem a vég, de az, hogy ezt elolvasod, akkor közelebb fogsz jutni, kisfiam. És nekem meg a Dobszai László professzor jutott összen, amikor a 100 túra, mert az ő sem ezt a 100 túrát járom, amire valószínűleg az én életem már kevés, de egy éve tervezgetem, hogy hát, hogy nem az, hogy végigjárom.
1: Belevágsz.
2: De hogy belevágok, és most a pünkös hétfőn ezbe is következett egy sajnálatos módon túlméreteztem a túrát, a Spartacus ösvény, amit semmiképpen se javaslok kezdőknek, mert ez 16 kilométer volt, rendkívül
1: és nagyon változó, nehéz terepen.
2: Nagyon nehéz terepen, inkább középhaladó, vagy igazán haladó dolog, és miután lerogytam egy étterembe, mely nem volt semmi értelemben kiemelkedő, úgyhogy a nevét hagyjuk is, megkérdeztem a Gemini nevű mesterséges intelligencia applikációt a mobiltelefonomon, hogy mondjon egy példát arra, hogy Budapest máshol, mekkora ez a távolság, és azt mondta, hogy hát például, hogyha a Szél-Kálmán térről felkerekednék, és elgyalogolnék a Ferihegyi repülőtérre, akkor ilyen távolságot.
0: Na, köszönjük szépen.
2: De, mondta még azért a felle nehezítő tényező, a terepviszonyok ott lényegesen egyszerűbbek ezen a sétán, még azt hozzá kell, és akkor érjük el azt az élményt. Egyébként a Spartacus ösvényen, az is nagyon érdekes volt, az nem volt nagyon nehéz, hogy kb. 10-szer egy patakon kellett átmenni, de természetesen nem hídon, hanem ilyen kövek voltak a vízbe, és azon kellett lépni, és az is bizonyos ügyességet igényel, és jelentem egyszer se estem be a vízbe, de Tencer Gábornak akarom most itt a dicséretét zengeni, hogy Corvina kiadó adta ki, és a tervezője az, igen, Karcagi Klárának hívják, és nagyon-nagyon dicsérjük meg, mert egy egészen gyönyörű könyv, de minden a funkciót szolgálja. Tehát tulajdonképpen a digitális kor hatott rá, tehát rengeteg ilyen belső utalás van, amire persze nem lehet rákattintani, nem oda kell lapozni, de fantasztikusan van szervezve a könyv, hogy részben hosszúság, rövidség, tájegység, körtúra, nem körtúra, és hát egy csomó QR kód is van, ami sokkal részletesebb információkat ad, gondolom Tencer Gábor cikkeihez vezet, amik nagyon-nagyon jók, és most nem tudom fejből, hogy melyik, valami nagyon komoly portálnál dolgozik, talán a Telexnél, vagy a 444-nél, ezt most sajnos.
1: Igen, nekem is a neve megvan a fejemben, abszolút.
2: De mindenképpen tessék megvenni, és remélem, hogy sok kiadás fog megvenni, és ez egy olyan dolog, ami hát nagyon-nagyon lassan változik, nem olyan, mint Budapest egy év látni való, amíg évről évre rengeteget változik, hogy ezek a túrák, ezek ott lesznek 5-10-20-50 év múlva is, tehát ez nem ilyen.
1: Igen, meg hát ezeknek a legnagyobb része, ahogy belelapoztam, ezek jelölt útvonalakon haladnak, meg egy része szinte bent van a városban, mert ugye olyat is látok benne, amilyen
2: Gellért hegy. Ezzel kezdődik, tehát az az első túra, azt már megjártam.
0: A cseten megerősítették, hogy Telex.
2: Telex, jaj,
0: köszönjük szépen,
2: szégyen, hogy nem tudom, csak mind a kettő portált minden nap olvasom, és azért így összekeveredik kicsit a fejembe. Tehát nagyszerű könyv, és nem hiányozhat egyetlen Budapest rajongó könyvesboltjá. És isteni ajándék például gyereknek, felnőttnek, bármilyen születésnapra, hogy nagyszerű könyv, ezt tudom mondani, és most már ki is néztem egy-két jóval kisebb túrát, mint a Spartacus.
1: Igen, és hát itt mielőtt bejöttünk volna, beszélgettünk erről, hogy mennyire klassz ilyen Budapestről szóló mindenféle ilyen helytörténeti érdekű könyvek jelennek meg sorjában, miközben az ember azt hinné, hogy ilyenek már tulajdonképpen így nincsenek is, de nekem nagyon tetszik, hogy egy csomó ilyen apró részlet, hogy Budapestnek bizonyos aspektusaira, bizonyos épületeire, tehát mit tudom én, vannak ezek a templomos könyvek, amiket én nagyon szeretek, többféle sorozat is létezik, mert a Városvédő Egyesületnek is van egy ilyen kerületenként végigmenő, meg az Ubrecki Dávidnak is vannak ezek a templomos könyvei. És amit most én hoztam, az meg aztán pláne egy ilyen egészen különösen apró szeletre rávilágító dolog, az a címe, hogy a Logodi utca költészete.
2: Nézem is ott, hogy egy névelő nem hiányzik a címlap.
1: Én is kerestem, de ott van az a szürke nagy alapvető, úgyhogy ott tényleg, van. Én is kétségbeesve írtam az egyik szerkesztőnek, Mohai V. Lajosnak, hogy hova lett a névelő, de aztán egy következő levélben javítottam, hogy megtaláltam. Megtaláltam, úgyhogy
2: ez nem jó megoldás.
1: Igen. De hát mindettől még azért a könyv jó is, szép is. Három szerkesztője van, Mohai V. Lajos, Szigeti Gábor és Bodrogi Csongor, és ez egy nagyon érdekes és sajátos műfajú könyv, mert egyetlen utcával foglalkozik, a Logodi utcával, amiről szerintem a pestieknek egy része egyáltalán nem is tudja, az se létezik, nem, hogy hol van. Ez egy nagyon, nagyon érdekes rejtett utcája Budának, ami az Attila úttal párhuzamosan halad egyel följebb a vár tövében. És akkor, hát attól függ, hogy honnan nézem, hogy hol kezdődik, de a Moszkva tér és a Szarvas tér között húzódik a teljes hossza, de az alagúttól délfelé az alagút és a Szarvas tér közötti részét már Váralja utcának hívják, de ez még mindig ugyanaz az utca, és amíg nem volt alagút, már ez akkor is már valahogyan utca volt. És az északi része pedig az alagúttól a Moszkváig, fiatalabb a kedvéje Szélkámán, az pedig Váralja utca. És nagyon érdekes az egész, mert ugye egy nagyon meredek egy oldalban van, mert ez a várlejtő, és meredek telkek, és a telkek fenékszomszédok, az egyik oldalon az Attila útházaival, a másik oldalon meg a Lovas útházaival, úgyhogy ilyen bonyolult átjáró rendszerek tudnak ott lenni két ház között, és ugye én a Krisztina városban voltam iskolás, és rengeteget bandáztunk annak idején a Logodi Váralja környékén, pont emiatt, hogy ott voltak ezek az isteni átjáróhelyek. És az ostrom után nagyon sok üres telek és nagyon sok rom, és onnan mi persze el voltunk tiltva, mert tele volt az egész lőszerrel, de hát attól még azért bemásztunk ezekre az elvadult, teljesen dzsungelszerű kertekre, amilyenek még egyébként ma is vannak. Na most, hogy miért a Logodi utca költészete, mert hát egyrészt lakott ott Kosztolányi, vagy hát nem teljesen ott, de a hajnali részegségben így írja, hogy a Logodi utca, ahol lakom. Úgyhogy, mert ő a Tábor utcában lakott, vagy a Tábor utca sarkán, és akkor valahogy mégis így volt neki, hogy ő a Logodi utcában lakik. De a Logodi utcában lakott Babics is, meg lakott albérlőként a Balázs Béla a testvérével. Egészen az 1910-es évek legelején egy kocsmáros vendéglősnek a, egy ilyen átnyúló ikertelként, albérlőként, és írt egy tündéri kis novellaszerűséget, a történet a Logodi utcáról, a haláról és a messzeségről, valami ilyen címe van neki, és erről a szövegről én írtam ebbe a könyvbe egy dolgozatot, és akkor Kafka Margit, akinek később majd a Balázs Béla öccse lesz a nála 10 évvel fiatalabb férje, de aki ebbe az időbe itt Adival bandázik, meg Szabó Dezsővel bandázik, meg mindenkivel, Lány Viktorral, szóval nagyon jó emberekkel, és ők járnak ebbe a kis vendéglőbe, és ő is ír egy kis szöveget, vagy egy ilyen kis novellát, amiben a Balázs Béla történetére reflektál. Nagyon, tehát egy olyan csárdás pofont ken le az ő jövendő sógorának, hogy tényleg a fal adja a másikat, hogy a füle cseng bele az embernek. Na szóval ilyen fejek lakják a Logodi utcát, és a könyvben, és akkor ugye egy köpésre tőlük lakik majd Márai, aki ugye ott mászkál, a Kosztolányékhoz is mászkál. Ott bandázik Tandori, aki szintén megemlegeti a Kosztolányit, meg a Logodit, meg mindent az egyik versében. És akkor ő rájuk itt nagyon-nagyon jó szerzők válaszolnak ebben a kötetben, úgyhogy hát csak, hogy így mondjak egy-két nevet, a Kaff, Kovács András Ferenc, akkor van Petri Györgytől, Eszterházi Pétertől, Spírótól, Rőri Gézától, Vörös Istvántól szöveg, és vannak olyan irodalomtörténészek is, akik a Németh G. Bélától, a Szegedi Maszák Mihályon, a Fried István tanár úr és a Károlyi Csaba, meg a Bíró Balogh Tamás, szóval egy nagyon-nagyon illusztris névsor, és Széchenyi Ágnes, aki ott lakik a Logodi utcában, és három szöveget is írt a könyv számára. Fráter Zoli írt, Száraz Miklós György írt, szóval nagyon-nagyon-nagyon jeles szerzőgárda, és ez a címe a könyvnek, hogy a Logodi utca költészete, és nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki egyszerre szereti az irodalmat, meg a várost, mert hogy ebben nagyon szép versek, meg prózarészletek is vannak, meg eszék vannak, tanulmányok vannak, minden van. És hát ilyet Budapest elég sok utcájáról lehetne írni. És
2: nagyon kevés számú, de volt már, ugye a Nagymező utcáról volt egy nagyszerű.
1: A Nagymezőről

0: álló, egy hölgy, aki ott él ebben a Böszörményi úti házban. És most elég hamarosan várható, hogy majd meg fog jelenni egy kellenegyi úti házról, egyetlen házról is egy ilyen áldozatos lelkű embernek a kutató munkája nyomán, aki rendkívül érdekesen, főleg a női szereplőknek az életét tárja föl itten, hogy egy házban a nők mit csinálnak. Aha. Persze nem csak ők, de mondjuk itt az érdekesek a nők, úgyhogy Csőreg Zoltánnak ez a könyve várható, majd most én fogok ezzel dolgozni. És
1: ez van Nagy Körút könyv, ugye?
0: Nagy Körút könyv van, Andrássy út könyv van, úgyhogy ezekről a nagyokról van, de hogy egy ilyen látszólag kicsi utca, és hogy miért van a Logodinak egy ilyen sajátos varázsa, ez nagyon érdekes, mert egyébként tényleg én úgy voltam vele gyerekkoromtól kezdve, hogy az volt az érzésem, hogy a Logodi utca az valahogy egy olyan utca, ami mögött a tenger van, ami ott nem látszik, de hogy ott mögötte, mint hogyha Portóban lennél, vagy Lisszabonban lennél, hogy ott van valahogy mögötte a tenger. És ezen így szoktam szórakozni, hogy Budapestnek vannak ilyen helyei, amik egyszer csak hirtelen egy másik városba varázsolnak téged, vagy röpítenek téged. Úgyhogy például most a Bartók Béla út, az mint egy ilyen nem túlságosan külpárizsi.
1: Igen, tényleg.
0: Ilyen avenue vagy bulvár, igen, nevezzük, aminek akarjuk, de hogy annyira lett egy
1: csodálatos
0: ilyen
1: az átalakulása a Bartók Béla útnak. Tehát, hogy egy teljesen jelentéktelen futottak még utca volt, és akkor a közlekedés változás, a metróállomás, az önkormányzat próbálkozása, minden együtt teljesen gentrifikálódott. Nagyszerű.
2: Igen. És mit gondoltok a Margit körúttal, és meg fog ez történni?
1: Reménykedem.
0: Már akár, igen.
1: Sűrűbb, meg nehezebb, de már az a apró beavatkozások, én egyébként is rajongok a kis változtatásoknak a tovagyűrűző hatásáért, tehát a
0: kicsi zöld foltok.
1: Igen,
2: ez a polgármester nagy büszkesége, igen.
0: És hát még, hogyha erről olvastam a Facebookon, hogyha visszatennék a templomhoz a villamos megállót,
1: akkor lelassul, tehát ez az országútszerűsége az egyből megváltozott. Uh-huh. Tehát egy ilyen változás az önmagában, ott, hogy zebra kerül, akkor nem, igen, tehát a
2: meg ilyen helyek vannak itt, mint a Tilos Rádió.
1: Így van. És most egy újabb fantasztikus hely készülődik. Ott, ahol a 4-es, 6-os, azt a hatalmas kanyart veszi be, ide egész közel, ott, ahol ülünk. Ott van egy 60-as évekbeli ház, aminek egy évtizedekig egy OTP volt a földszintjén.
2: Igen.
1: Az teljesen üres most.
2: Már rég volt, igen.
1: És most azt az önkormányzat, tehát olyan az az OTP, de az önkormányzattal valami bonyolult tranzakcióval, azt megkapja egy fotográfia foglalkozó alapítvány, egy dolon alapítvány, ami 3 éve létezik, már csak kerestek valami helyet, ahol kiállításokat is csinálnának, és az talán az év végére az átépít, és ez nagyon nagy, 600 négyzetméter, már 200.
0: Igen, ez egy nagyon nagy OTP volt.
1: Nagyon nagy, és ott a közben mindenféle klassz dolgok lesznek, tehát jövőre már ott nagy, tehát ez lesz a kapuja tulajdonképpen.
2: Uh-huh, de jó.
1: A Margit negyednek, és ez is nagyon klassz.
2: Meg itt várható nagy átalakulás a régi, itt az önkormányzati újságban olvastam, hogy a tender volt, mert új tulajdonosa van az egykori autóklub épületnek, és az irodaházból most ilyen lakóház lesz, de csomó kötelezettséget vállalt a befektető, hogy zöldít, meg jobban összetett keresztül engedi majd folyni a gyalogos közlekedést, hogy a kiszélesedjen egy kicsit a körút, úgyhogy az is összelindul, azt hiszem.
1: Igen, ez a Dugattyús nevű hely, az nagyon jól muzsikál, mert kétszer is voltam ott eseményen, egyszer fel is léptem.
2: És mivel léptek?
1: Most volt egy építészet éjszakája, ami is egy előadást kellett ott tartani, nagyon jól sikerült, és olyan jó érzés, meg a...
2: És ha belegondolsz, az egy évvel ezelőtt még a díjbeszedő irodája volt.
1: Igen, tényleg, és ott

0: éltem át az április 12-i változást, mert az a klub, Szeretem Magyarországot klub, ami még Gerendai Károly alapított egy olyan 20-22 éve, mindig ilyen eredményvárót csináltunk a választásokkor, és a vezetőség úgy döntött, hogy idén nem csinál eredményvárót, mert mindig olyan rossz hangulatok voltak, hanem gyulanapi parti, ez volt a neve, és hát nagyon jó élmény volt, és hazafelé a Margitidon keresztül az tényleg élemezett korom ellenére soha nem éltem át ilyen népünnepét, és ilyen elemi erejű ünneplést, ami persze Budapesten, ezt jól tudom, de átlag vidéken is
1: sok. Nem volt itthon se a Noém, se én ezen a jeles napon, igen, külföldön voltam mind a ketten, de én nagyon sajnálom.
2: Én örjöttem Vietnámban. Ráadásul 6 óra időeltolódással örjöngtem, úgyhogy nem tudtam kivárni, mert hát ott éjszaka volt, amikor itt már bekövetkeztek a nagy bekövetkezések, de hát másnap reggel, amikor erre ébredtem, hát egyszerűen nem lehet elmondani, hogy az is milyen eufória
0: tehát
2: volt.
0: Tehát a hídon úgy a tömeg teljesen hullámzott, teljesen ismeretlen emberek a nyakamba horultak, meg így pacsisztak. Az összes autó dudál, de egy bizonyos ritmusra, amiben a Fidesz is szerepel, de nem kellemes konnotációval. Igen.
1: Nekem vannak itt élő német barátaim, akik azt mondták, hogy a fal leomlása volt hasonló hangulatban.
0: Azt el tudom képzelni. Az is váratlan volt tulajdonképpen, igen. Ugye ez is váratlan volt, a mértéke mindenképpen váratlan volt, és nagyon, nagyon különleges volt. Sokat beszélnek most, hogy a 90-es rendszerváltás, hát arra jól emlékszem életkoromban, az egyrészt nagyon fokozatosan ment, és teljesen biztos irányba ment, és nagyon sok emberben volt egy ilyen kis, hát a rémület az talán erős szó, de egy kis aggodalom, hogy most hogy lesz, mi lesz munkánk, mi lesz a...
1: Mert meg ahhoz nem volt egy nap, amit hozzá kapcsolsz, hanem az egy ilyen folyamat
0: igen,
1: volt.
0: Igen,
1: nem?
0: És az igen. Már egy éve biztos volt, hogy merre tart, meg egész Európában.
2: Jó, hát a Nagy Imre temetés, vagy újra temetés azért az volt egy nap, ami azért az egy nagy dolog volt, akkor én kint voltam a Hősök terén, és akkor ott azt lehetett tudni, hogy ott muszáj ott lenni, azért mégiscsak volt egy ilyen napunk. De messze nem volt ez az áttörő, rettenetes, mint mikor egy Peugeot-s dugó kirobbant. Tehát most ezt
0: én nagyon jól emlékszem arra, amikor valóban bekövetkezett, meg a parlament összeült, és akkor teljesen különböző érzés fogott el. Az egyik az, hogy hú, mert ugye azt gondoltam egyébként fiatalabb korban, hogy rosszkor születtem. Mert hogy úgy éreztem, hogy ezt az egész rohadt életet ebben a szörnyű, frusztráló kádárrendszerbe kell majd leélni, és nem utazhattam, mert ilyen ellenzéki volt, nem útlevelem, nem semmi.
1: Nem volt útleveled.
0: Tessék?
1: Nem volt.
0: Útlevelem volt, de nyugatra...
1: Ja, nem, kék útleveled volt.
0: Igen, tehát nem is kértem, tudtam, hogy ő is elutasítanák, rajta voltam egy ilyen listán, azt tudtam. És, de viszont jöttek folyton más ellenzékiek, más országból, mert Budapest az egy ilyen szabad város, sőt, NDK-ból, Lengyelországból, Csehországból folyton rengeteg ilyen ismerős volt, és egyszer csak rájöttem, hogy milyen Magyarország, hogy megkérdezték, hogy hát ti is fulladoztok ebben a rendszerben, azt mondom, persze, de amikor elmentek a feleségemmel, azt mondtam, hogy hát úgy egész héten úgy egészen elmegy, legalábbis Budapesten ebben a buborékban, bár a buborék szót nem ismertük meg akkor, de mondom, azért a hétvégén kell magunkat emlékeztetni, hogy végül is ez egy szörnyű és frusztráló dolog. Tehát nemrég meghalt Takács Ferenc barátomnak volt ez a mondása, hogy aki nem élt a 80-as évek Kádár rendszerében, annak fogalma sincs, hogy milyen lehetett az ancien rezsim. Azt mondta. Tehát nem volt én, nem, de úgy éreztem, hogy oké, hogy fiatal embernek partizva meg olcsó szupraforn nem ezeket. De egyébként a nyugati, igazi nyugati barátaim, azok is jöttek vendégségbe, és azoknak tudtam, hogy mindig egyetem mellett második állást vállalnak, hogy majd akkor a Bahama-szigetekre el tudjanak menni nyaralni, vagy valami egzotikus nyaralásra. Innen meg, hát nem nagyon politikai jogból se tudtam utazni, meg pénzem se volt, és és akkor az olcsó szuprafon lemezeken hallgattam a klasszikus zenét, megolvastam a nagy vastag regényeket.
2: Cseh kultúra boltja.
0: Igen, igen. Pompás, és úgy érezték ezek bolt. A nyugatiak, hogy itt őrizzük a keresztény görög-római civilizációnak a lángját. Mert hogy ők nem olvasták ezeket a vastag regényeket, meg szartak a klasszikus zenére, ők mentek a Rolling Stones koncertre, meg a nyaralni. Na szóval azt gondoltam, hogy majd akkor ezt kell leélni az életet. És akkor jött a rendszerváltás, akkor hoppácska, mégiscsak jókor születtem, hogy ezt meg lehet élni. És akkor volt ez a zűrzavaros, színes, politikailag gazdag, vagy kulturálisan nagyon-nagyon gazdag 20 év, de mikor kitört a szabadság, akkor egyfelől, mint egy ilyen ostoba értelmiségi, azt gondoltam, hogy ó, hát elég, ha bevezetjük a szabad politikai szabadságot, politikai szabad választást, meg a szabad bizniszt, hát az megold magától mindenféle problémát. Ez volt az egyik, de másnap már azt gondoltam, hogy nem lesz ebből baj, hogy egyszerre ennyi szabadság a nyakunkba szakadt, hogy nem kéne egy 10 év olyan, amikor már gazdaságilag már szabadság van, tehát nem akarja senki megmondani, hogy egy liter tejnek mennyinek kell lenni az ára, de politikailag azért nem, mint a Pinochet idők Chilében, késői Franco, utolsó Franco évtized, ilyesmi. És az érzésem, hogy az elmúlt 16 évben kaptuk meg ezt a dolgot, ami akkor rendszerváltás előtt nem volt meg. Tehát ugye most ugye ez nem egy politikai műsor, hanem egy budapesti műsor, úgyhogy hagyjuk is
1: Budapesten ezt. Is éreztük
0: igen,
1: ezt.
0: Igen, hagyjuk is ezt, ennek a taglalását, de hogy szóval a 90-ben ez nem volt egy ilyesfajta. Zenéljünk akkor, és akkor vagy mondani, mi neked is csak magvas gondolatai támadtak.
2: A magvas gondolat csak annyi, hogy ami számomra nagyon örömteli, hogy jó megéltük 89-ben amit, de hogy utána nem láttam valahogy az emberek arcán és viselkedésében azt a változást, amit meg most kifejezetten látok. Hogy a villamoson az emberek barátságosabbak, hogy az autósok egymással barátságosabbak, azt én nem tudom felmérni, de hogy nyájasabbak lettek, szerintem ez a jó szó, amit most megtaláltam rá, hogy az emberek nyájasabbak és szívélyesebbek lettek, és határozottan barátkozóbbak és engedékenyebbek, szóval, hogy azzal együtt is, hogy ugye látjuk, hogy milyen csörték mennek a parlamentbe, amit én nagyon bírok, és ez is most
0: egy... Ez normális, hogy itt parlamentet megnézzük, hogy ott mi van.
2: Új novum nekem, hogy nem tudok leszakadni a neten, hogyha egyszer rákapcsolok a parlamenti közvetítésre, nem bírom abba hagyni. Még kéne mennem dolgozni, de nem tudom, és látom, hogy sokan mások is írják a búrékomba, hogy le lehet mondani a Netflixet, mert most minden napra van a politikában valami, ami azzal fölér.
0: Egy könyvkereskedő hogy... barátom mondta, hogy kevesebb könyvet vásárolnak április 12-e volt az emberek.
2: Ajaj.
0: Hát biztos csak átmeneti.
2: Nyilván, de hogy ez egy rendkívül örömteli eredménye, úgy tűnik ennek a dolognak, hogy az emberek bizakodóbbak, és mondom szívélyesebbek, előzékenyebbek, jobban figyelnek egymásra valahogy, mindenkivel barátságosabbá vált, és ez nekem egy óriási gyönyörűség, hogy...
0: Meg ilyen apróságok, hogy a házelnök rászólt és elvette a szólt a miniszterelnöktől. Hát, tök jó.
2: Amúgy is nagyon bírom Forst a felelmest.
0: Igen. És ugye semmiből jöttek elő ezek az emberek. Tehát, hogy ugye szokták mondani, hogy csak egy csőcs elégünk van, de nem egy elitünk viszont.
2: Elitünk úgy tűnik, hogy nem egyet, most egyszer
0: fiatalabbak, és egyetlen egy régi embert nem vettek elő. Holott, hát számtalan arra méltó ember lenne, és mennyit cikizték a mostani miniszterelnököt, hogy kiszúr olyan méltó emberekkel. De látszik,
2: úgy tűnik, hogy igaza volt neki abban, hogy mert ha egyet, akkor miért nem kettőt?
0: Persze.
2: Úgyhogy itt nagyon következetesnek kellett lenni neki.
0: Akkor még egy keresztkérdés, hogy te kit raknál köztársasági elnöknek?
2: Jaj, hát...
0: Hármat is mondhatsz.
2: Hát mondhatok többet is, igen. Én nagyon szívesen látnám ott a Bárándi Pétert. Aha.
0: Egy.
2: Aztán ugye szívesen látnám nagyon az Iványi Gábort, aki már nyilvánvalóan ezt nem vállalja, meg is mondta, meg idős is, meg fáradt is, meg minden baja van. Nagyon szívesen látnám a vidéki prókátort.
0: Bizony. Fantasztikus jó fazon. Fantasztikus jó fazon.
2: Egy csodálatosan.
0: Képzett,
2: okos,
0: vidéki ember.
2: Képzett.
0: Nem akar eljönni Komlóról, mert ott jól érzi magát.
2: Igen. Úgyhogy ő is lenne én nekem egy jelöltem, és akkor ki is volt még az eszembe, a múltkor valaki még eszembe volt. De most nem jut bele az eszembe bele, hogy ki.
1: Pedig talán még
2: több
1: egyet,
2: is, több is volt, na, és te, és te, Romsi Csignác, ez az, ő.
0: Tényleg? Tényleg? Igen. Igen. Úgy érzem, hogy ennyire egy végtelen bölcsember, és ennyire egy nemzeti közép, hogy igen, csodálatos lenne, de egyébként most volt egy hosszú podcastval véletlenül.
2: És jogász mind a három, akikről beszélünk, aha, jogász, és ez nekem fontos lenne, hogy most a súlyok után a jogászságnak az igazi értelmét, súlyát, méltóságát, becsületét egy jogász adja vissza.
0: A Romsi Csignácot kérdezték a fejleményekről, és mondta, hogy tetszik neki meg.
2: De
0: is kérdeztem,
2: jó, a Romsi is nem jogász, igen, ő történész,
0: de... hogy a köztársasági, igen, elnöknek szerinte olyat kéne most megint hozni, aki önmagában valaki. Tehát nem csak azért, mert oda tették, önmagában valaki. És akkor a riporter persze nem hagytak, és ön professzorul vállalná, azt mondta, nem, én nem szeretnék lenni, azt mondja, én ugyanis könnyen felidegesítem magam bizonyos dolgokon, és egy ilyen ember ne menjen köztársasági elnöknek, ezt mondta, de hát ezt lehet, hogy csak udvarosságból akkor jön.
2: Ez is szép. Jó.

0: Sziasztok, Szabad és Független Tilos Rádió, Podmanicki-ról lesz. Papó ma sajnos nincs velünk, de küldött zenét, amit Csaki segítségével hallhattunk, és akkor újra itt vagyunk a stúdióban.
1: Noémi? És most egy második tömbje a... Bocsánat.
0: Na, még az előző történetben voltunk,
1: igen. Még egyszer be kell mutatkozni, de még egyszer bemutatkozunk, tehát Sali Noémi.
2: És Török András van a mikrofonoknál.
1: Na, és akkor, hogy most már így belementünk a rendszerváltozásnak az örömeibe, most akkor menjünk egy kicsit abba bele, hogy a rendszerváltozásnak Budapestre közvetlenül milyen hatásai várható, hogy lesznek. Engem például nagy örömmel tölt el az, hogy nem várható tovább már az az izmozás, ami a kormány és a főváros között eddig volt, hanem nyilván lesznek is viták, megnézeteltérések, de hogy ezt sikerül valamilyen civilizált módon majd elsimítani, és ez a kormány nem fogja az ellenségének tekinteni Budapestet, és nem akarja megbüntetni mindenféle ilyen vétkeiért, és az is remélhető, hogy ilyen módon hozzá fog tudni jutni a főváros azokhoz a forrásokhoz, amelyektől eddig büntetésből el volt zárva. És hát az egy más kérdés persze, hogy milyen állapotban van ez a kivéreztetett főváros most, és hogy mik lesznek a legfontosabb dolgok, amikre majd rá kell fordulni, hogyha valahogy pénzhez jut.
2: Igen, sok fiatal koromban és érdekelt, de semmilyen komolyabb tehetséget nem mutattam, de néha, mikor nagy mestereknek a ilyen sakk feladványait így végigjátszogattam, volt olyan egészen katartikus élményem, mikor néhány lépéssel valami egészen döbbenetesen új szituáció alakult ki, és most ezt érzem a fővárosi közgyűlésben, hogy úgy éreztem, hogy a két nagy tehetségű politikus, a Karácsony Gergely meg a Vitézi Dávid, akinek a programja mondjuk 92%-ban azonos, azok nyírják egymást, és hétről hétre egymásnak feszülnek. És azzal, hogy a Vitézi a képességeinek egy még alkalmasabb pozícióba került, egyszer csak ez is mellékhatásként megszűnt, hiszen a Vitézi nyilván kilépett a közgyűlésből, és túléphetnek ezen a kocsmán nyilvánvalóan, hiszen Budapest fejlődése az a ország érdeke teljesen nyilvánvalóan. Tehát ez mint egy ilyen járulékos, most éppen most van az első közgyűlés február óta, nem értem egyébként, hogy márciusban mi nem tartottak mondjuk közgyűlést a választásokra való tekintettel, hát a fővárosnak rengeteg olyan ügye van, aminek kell kattognia, na mindegy. Szóval most van az a közgyűlés először, mikor egészen más felállásban vagy, 100 pontban, 100 napirendi pont van, ami egészen eszelős, és szegény főpolgármesternek csak ő vezetheti az ülést, mert nincs ugye helyettese. Tehát ha neki pisilni kell, akkor megáll az egész élet, és nem is tudom fizikailag ezt, hogy lehet szellemileg ezt a dolgot, de mindegy.
1: Nem tudom, hát minden esetre az egy öröm, hogy most azért a közgyűlésben ott lévő fideszeseknek is egy, tehát van mire behúzni a nyakukat, és van mire csöndbe maradni, és az, hogy most nyilván továbbra is az lesz a dolguk, hogy ott tekézzék a karácsonyt, ahogy tudják, de egy teljesen más pozícióból fogják csinálni, ami feltétlenül egy öröm. És hát ugye van egy csomó olyan valójában országos ügy, amelyek azért mégis Budapesten vannak a helyüket tekintve, és Budapestet nagyon nagy mértékben fogja érinteni, hogy hogyan folytatódnak vagy nem folytatódnak bizonyos építkezések, megtervezgetések, és most a dolognak a közlekedési részében nem szeretnék belemenni nagyon, mert hát az nyilván a hozzáértőkkel, hogy csinálják, de itt, amit te fölírtál ebbe a mai témalistába, itt azért van két olyan nagyon fontos pont, ez az alagút betemetése, a felszabon, ami...
2: Csak itt fölírtam néhány olyat, hogy itt... politika nélkül is visszafordulnak bizonyos dolgok, mert nem tanultunk a világtrendekből, tehát hogy amikor mondjuk azt az alagutat megépítették a Felszabón, 70-es évek, 80-as évek, nem is tudom mikor, akkor már lehetett hallani arról, hogy ez az autók, hogy minél többet az autóknak csinálunk, minél ilyet, annál több autó lesz, tehát Budapest eltékozolta a későn jövőknek az előnyét, tehát ez... Tehát olyasmi is.
1: Igen, de itt nem tudom, hogy mire gondoltál.
2: Arra gondoltam, hogy az elején, hogy még volt olyan, hogy amit nem politika diktálta.
1: Ja.
2: Tehát, hogy visszafordult, mert a világtrendből megérezte, hogy az rossz út. Tehát, hogy, a, hogy betemették a felszabon az
1: alagutat,
2: meg a, most, hogy a villamost visszaépítik a... Ugye megszüntették a Bajcsizinszki úton a villamost, azok azt nem a politika diktálta, hanem úgy érezték, úgy is van metró, majd az emberek lemennek, és most visszaépítik a metrót, meg le fogják bontani majd a felüljárót. Ezek szakpolitikai döntések tulajdonképpen, de semmi köze a nagy változások. Tehát a visszafordulni egy útról, ezt ismerik az emberek, ismerik a budapestieket. De most egy csomó olyan lehetőség van a politikai változással, amit lehetne visszacsinálni, tehát nem visszafordulni, nem visszacsinálni dolgokat, lehetne bosszút állni, reméljük, hogy nem következik be, és le lehet a kukából venni projekteket, amit levettek a napirendről, hogy ezek, tehát ezeket írtam csak össze, hogy az első, a betemetés az csak mi előhang, vagy rokon jelenség tulajdonképpen.
1: Igen. Ami a Bajcsi villamosítását, visszavillamosítását illeti, én vágyom erre. Mert én nagyon szeretem a villamost, és nagyon...
2: A fonódó az emberiség egyik legnagyobb talán.
1: A fonódó az csodás, és hogyha most ez folytatódik majd Budán, és akkor ott az egyetemi kampusz irányába, és most már ezt a Vitézi Dávid már nagyon tolja, és nagyon úgy tűnik, hogy ez csak ugyan megvalósul, akkor ez még nagyon sokkal jobb lesz, hogy egész Buda a parton teljes országba bejárhatóvá válik, és ott mindenféle közlekedési kapcsolatok, meg a vonat, meg a híd, meg a minden, úgyhogy én ezt nagyon üdvözlöm, egyáltalán a kötött pályás közlekedést a városban nagyon üdvözlöm, mert nem kell, hogy nagyon gyors legyen, hova fenébe rohanjunk, de az, hogy...
2: De valójában gyors is.
1: De gyorsabb.
2: Mert nem ragad be a forgalom.
1: Igen, tehát azzal együtt is gyorsabb nagyon sokszor, mint a dugóba őrjöngő autós a közlekedése, úgyhogy egy nagyon, nagyon pompás dolog lenne. Viszont ugye vannak ezek a nagy építkezések, és a nagy építkezésekhez kapcsolódik az a nagy kérdés, hogy jó, és mi lesz a funkciójuk ezeknek a nagy építkezéses projekteknek, és ezen rengeteg gondolkozni való lesz. Mert az, hogy önmagában véve az, hogy nagy állami intézmények alakulnak át, vagy mit tudom én, tehát a Nemzeti Galéria, az Országos Széchenyi Könyvtárat is akarták mozgatni, de ha nem fogják most, akkor mikor történik azzal az épülettel bármi, és az hogyan fog történni, és hogy a vári épületeknek a funkciói most már a minisztériumok lassan berázódnak ott, mint passzulja fazékba, tehát az most már
2: berázódnak,
1: valahogy...
2: Berázódnak, mint passzulja fazékba?
1: Igen.
2: Ez nincs meg még a mondásaik között.
1: De hát azért ott még mindig kérdéses, hogy a főhercegi palota...
2: Egy nagyon kritikus elme vagy, és mit szólsz ahhoz, hogy a legesleg fényűzőbb egyik új épületbe a Szociális Minisztérium került?
1: Hát ezt szimbolikus gesztusnak gondolom, és...
2: Hogy milyen fontosnak tartja a kormány ezt az ügyet, igaz?
1: Igen, és... Nyilván az az épület, az kifejezetten irodaháznak épült vissza, úgyhogy azt másra használni nem nagyon lehet. És az, hogy most mindenre, ami így félkész, vagy mindjárt kész, most mindenre azt mondjuk, hogy igen, persze közösségi funkció, ezzel én is egyetértek, de hogy múzeum, hogy legyen belőle múzeum. Nem mindenből nem lehet múzeumot csinálni, és ennyi múzeumot nem nagyon bír eltartani az ország, vagy a város, és nem vagyok benne biztos, hogy van annak anyagi fedezete, meg értelme, hogy újabb és újabb múzeumokat, amik csak viszik a pénzt, újabb múzeumokat odarakjunk, miközben a meglévő múzeumok meg szép csendben dőlnek össze és pusztulnak el. Úgyhogy nekem nincsenek igazán értelmes ötleteim persze arra, hogy mi a fenét tegyünk mondjuk a főhercegi palotába.
2: Igen, igen.
1: Mert az a legkérdésesebb az összes között, azt hiszem, mert az egy kifejezetten egy reprezentatív magánpalotának épült. Annak idején most kialakították valahogy úgy, hogy nyilván belül lehet még a falakat jobbra-balra tologatni, de hogy...
2: Nem vagyok biztos benne. Hallottad, hogy lehet a falakat tologatni abban az épületben?
1: Azt hiszem, hogy úgy van megcsinálva, aha, hogy van egy játéka oda bent, még van lehetőség arra, aha, hogy ott valamennyire a terekkel szórakozzanak. Az, hogy a 15 fős alkotmánybíróság kapjon egy ekkora palotát magának, az hiába akarjuk visszaadni az alkotmánybíróság marra nagy tekintélyét, ez egy értelmetlen pazarlás és a legnagyobb hülyeség a világon, mert ezt szimbolikusan sem tudjuk semmivel sem indokolni. De ugyanakkor meg ugye olyan funkciót adni a főhercegi palotának, ami nagyon sok embert vonzana oda, az meg megint nagyon meggondolandó, mert a vár közlekedése az így is egy nonsens, és egyáltalán a vári épületeknek a hasznosításával ez a legnagyobb kérdés, és ez volt az egyik fő érvük a bírálóknak annak idején, hogy azt a hivatásforgalmat, amit ezek a minisztériumok és az oda ügyintézni jár, nép eredményez, azt a turistákkal egybe csatornázni, az egy észveszejtő hülyeség. Most így, hogy tulajdonképpen, hát most akkor két minisztérium lesz a várba, ha jól számolom, új, vagy lehet, hogy három is.
2: A belügy meg a szociális.
1: A belügy, a szociális, és hát ott vannak a, hogy hívják ők, a mi az már? Tehát van a Mátyás templom melletti
2: belügyminisztérium. Pénzügy volt, de most belügy.
1: Ami most, igen, pénzügy volt, de most belügy. És akkor mi van a
2: Vörös Keresztházban van.
1: Vörös Keresztház.
2: És a Karmelitában meg nem mennek.
1: És a Karmelitában meg nem lesz már minisztérium.
2: Itt a köztársasági elnöki palota.
1: Köztársasági elnöki palota. És akkor ott lesz még a Honvéd főparancsnokság épülete.
2: De oda a múzeum megy vissza. Ja, hogy amit most építenek.
1: Amit most építenek.
2: Gondolom, leveszik a dicsőségcsarnok a projektet a napirendről.
1: Igen, szóval, hogy ott megint az van, hogy akkor a múzeum meg a látogatóközpont. Tehát vannak ezek a varázsigék, hogy látogatóközpont, meg rendezvényhelyszín. Uh-huh. Na most igen. A Lovarda, igen. Az egy ilyen par excellence rendezvényhelyszín, mint ahogy tulajdonképpen a főőrségi épület is azért az a nagyon sok milliárd forint arra, hogy legyen még egy kávézó.
2: Nagyon jó kis étterem a menne, de az vicc, hogy...
1: Hogy legyen még egy kávézó, meg még egy étterem a várban, ezt rendeznék a koronának az ügyét, és akkor mindjárt ott lenne, hol enni a turistának. Tehát, hogy ezekre nagyon-nagyon-nagyon komoly közösségi gondolkozásra lesz szükség, hogy ezeknek tényleg értelmes funkciót adjanak, és lehetőleg olyat, ami nem teszi teljesen tönkre a vár közlekedését.
2: A Rieder Gábor nevű művészettörténész, aki egyik a Kizepa Galériának egy mutatása és isteni kiállításokat rendez meg, nagyon jó könyveket ír. Ő a Facebookon egy ilyen hosszú szösszenetben úgy elképzelte, hogy 2029-ben mi lesz majd ott csupa múzeumi funkció, például a Lovardába egy ilyen kortárs művészeti nagy projekt kiállításokat képzelte meg, minden nagyon vicces nézni.
1: Én a Lovardába például nagyon jól el tudnám képzelni a Nemzeti Galériának olyan tárgyait, amik nem férnek most el.
2: Aha, tényleg.
1: Mert egy bitang nagy tér,
2: igen.
1: Ahova be lehetne rakni marha nagy képeket, meg marha nagy szobrokat, és ezeket lehetne ott cserélgetni, tehát mit tudom én, évi egy. Lehetne évi egy ilyen kiállítás, amikor azt mondjuk, hogy amik a galériában nem férnek, és raktárban vannak, vagy itt-ott vannak, hogy akkor évente ott néhány, mert ugye ott, ott kiraknának 3-4-5 ilyen marha nagy képet, akkor az alatt nagyjából megtelik, igen. Viszont láthatnánk ezeket, amiket most nem nagyon látunk. Úgyhogy ezt is jól lehetom képzelni, mint ahogy azt is el tudnám képzelni, hogy a főhercegi palotát is kapja meg az OSK.
2: Aha.
1: És akkor...
2: Legalábbis arra az időre, amíg azt renoválják, és akkor...
1: Hát arra az időre, amíg renoválják, arra pláne, de hogy egyébként is, mert ugye az OSK-nak is van egy csomó olyan mutogatni valója, amik most nem láthatók, meg ott vannak mindig kiállítások, persze, de hogy...
2: De pici helyen vannak, és nem méltatlan helyen.
1: Lehetne sokkal frankóban ezt megmutatni, és akkor lehetne a magyar könyvkincset, persze, hát nyilván akkor olyan klíma, meg meg olyan, igen. Nem tudom én, fényvédők, meg akármi, meg ott is változtatgatni ezt az egészet, és lehetne akár olvasótereket is ott, mert amik most vannak az OSK-nak, azok a fűthetetlen, óriási, rettentő olvasótermei, azok nagyon nem energiahatékonyak, azzal kéne az alatt, az idő alatt valamit csinálni. Nyilván az OSK nem lehet egy raktár, tehát ez hülyeség lenne azt mondani, hogy most az az egész 70-es évek csúcsépítészének minősített belső tér, hogy az most akkor funkciótlanul maradjon, mert nem, de...
2: Nekem sose volt a szívemhez közel azok a kis vonatok, amik futottak a fejünk fölött, olyan zajosak voltak, emlékszem?
1: Hát minden? Hogy nem emlékeznék, persze, de hát abban az időben hát a világ csodája volt, hogy nem a raktáros nyargalt a posztó talpú néma cipőjébe, hanem jött a kis vonat és hozta a cuccokat. Szóval nem tudom, ezt majd nálam okosabbak fogják kigondolni, hogy mit egy teljesen újonnan létesítendő múzeumot nem biztos, hogy én a főhercegi palotába beletennék, tehát egy nulláról induló múzeumot, hanem a várba meglévő intézmények lehetne oda, vagy horribiledictum még akár a Hadi Múzeummal közösen is lehetne egy ilyet csinálni, mert a Hadi Múzeum visszakapja a régi helyét, de ott is mindig volt sírás-rívás, hogy az nem elég az a hely, és nem elég korszerű, igen, és nem tudom én.
2: Pán Andrásról ebben az adásban beszélgettünk róla, hogy az egy gyalázat, hogy a Hadi Múzeumot az előző miniszter kihűzte.
1: De visszamegy.
2: Visszamegy, tudom, az nagyon, igen, nagyon, nagyon örvendeges. De valójában a gyerekek a Hadtörténeti Múzeumban a tankokért, meg a
1: ágyukért,
2: és ott nincs elég hely valójában. Tehát
1: igen, hát erre lehetne még egy csak nagyon messze van ugye a két helyszín egymástól, hogyha vissza lehetne szerezni az Üllői úti laktanyát.
2: Aha.
1: Ami most egy magántulajdonos kezébe van, és akkor voltak mindenféle borzasztó tervek arra, hogy azt is, hogy fogják keresztbe kasul szabdalni, mint a Citadella épületét, hogy vágnak rajta lyukat, meg nem tudom, még hivatalában lévő országos főépítész húgának volt arra valami terve.
2: A múzeum igazgatója az mondott egy nagy interjút, és ő egy bejelentett az igényét, hogy ott szerint egy jó természettudományit lehetne.
1: Ja. Na jó, hát most én hadd ne vegyem a számra a nevét ennek a Természettudományi Múzeum igazgatónak.
0: És mit gondoltak a közlekedési múzeumról, hogy akkor a Debrecen helyett oda jön a Eiffel mellé?
1: Helyreállító.
2: Igen. Az a csodálatos terv, amit a versenyben nyert, az én azt hallottam az újságíróban, hogy az végül is annyira elszállt, hogy valaki azt mondta, hogy akár 300 milliárd forintnál tartanak a megvalósítás, hogy valószínűleg azt úgy nem lehet megépíteni, azt 20 év alatt. Tehát, hogy az ország nem lesz 20 éven belül olyan helyzetben, hogy egy ilyen világszínvonalú és csodás múzeumot megcsinálni, de hát valószínűleg át kell majd tervezni. De
1: helyszínként azért azt mindenképpen oda kéne tenni, mert annál értelmesebb és jobb helyszínt nem tudunk kitalálni a kezdve rá.
2: Ami a legjobban lelkesít engem, hogy természetesen most csak Hályó Kovács módon tervezgetünk itt, de hogy a jó kormányzásnak a legfontosabb eleme az mindenképpen vissza fog térni, hogy a legfontosabb feladatok prioritása, hanem muszáj, hogy visszatérjen.
1: Most a leges-leges-legelső dolog az iparművészeti.
2: Természetesen. Hogy tudod, Noémi, mert én ott elmaradtam, hogy ugye az egy negyede az eredetileg nem készült el teljesen, tehát ott maradt egy rés, és arra volt egy tervpályázat, hogy egy design múzeumot, ugye a múzeumon belül egy design szárnyat létesíteni, és egy csodás díjnyertes pályázat volt, ami nem tudom, 7-ben, 8-ban, 9-ben, nem tudom, szóval, hogy így, és akkor ezt lesöpörte a NER féle kormányzat, és azt mondták, hogy inkább épüljön meg, ahogy azt a Lechner kitalálta, és valahogy részben ez volt az egyik indoka nem továbbépítésnek, hogy a pénzhiány helyett, mert pénz hiszen volt, hiszen az alatt épült akkor, a Liget projektbe két hatalmas múzeum is, vagy épület is, De hogy most nem tudod, hogy ez hogy áll ez a dolog, vagy mindent újra kezdeni.
1: Nem, viszont már nagyon aggasztó, amit most hallottam félfüllel, és ez is egy ilyen zuhanyhíradó dolog, hogy most előttek azzal, hogy jó, oké, akkor most hozzáfognak, és tényleg fogják csinálni, de hogy ott valamilyen földrengés védelmi előírások miatt földém csere is be kell, hogy következzék, ami azt jelenti, hogy bele kellene, hogy tegyék az eredetileg nem beton földémek helyére az épületbe a betont, és hogy erre a falak maguk hogyan fognak reagálni, az egy igen nagy kérdés, azt nem lehet tudni, és aki ezt mondta nekem, az azt mondta, hogy ez egy nagyon veszélyes kérdés, mert hogy azok a falak egy beton cuccot magukba fogadni lehet, hogy nem lesznek képesek.
2: Drága is, meg veszélyes is.
1: Marha drága, ugyanakkor meg, hogyha az van, hogy tényleg most így az Európai Múzeum szakmai előírásoknak meg kell felelni, és földrengés biztosra kell átalakítani a földémet, tehát a statikusok fölköthetik a gatyájukat. Miközben az épület kívülről meg rohadt szana széjjel, miután leszették róla a zsolnai burkolatot teljesen.
2: Ami általában nem volt szükség.
1: Igen.
2: Vagy hát bizonyos emberek azt mondják, hogy nem volt.
1: És akkor még valami van, ami nekem az motoszkál abban az én eszembe, ami hol előjön, hol elmegy, de most eszembe jutott még egy dolog, hogy viszont ugye a mezőgazdasági múzeumnak a Gödöllőre költöztetése az úgy tűnik, hogy az továbbra is megmaradt, és én ezt nem tartom kérlek, rossznak. Nem? Igen, én ezt nem tartom rossznak, mert egyrészt ott nagyon sok helyük lenne, másrészt ott van a főiskola, vagy most már egyetem, vagy mit tudom én, minek tiszteljem, de a magyar agrárfelső oktatásnak mindenképpen egy fontos központja, ahol azt a képzést is nagyon frankon ki tudná egészíteni egy ilyen dolog. És akkor az motoszkál az én eszembe, hogy viszont, hogyha kimegy a Vajdahunyadvárból ez a cucc, na oda tenném az építészeti múzeumot.
2: Aha. Hogy maga az épület is egy
1: műhely. Mert önmagában véve az épület ezt indokolná. És akkor ott vannak megfelelően jó olyan nagy terek is, ahol nagy maketteket, meg nagy terveket, meg nagy mindent is lehetne mutatni, és önmagában az az épület maga az annak épült, hogy megmutatjuk a magyar építészet legjelentősebb stílusonként egyes évben legjelentősebb alkotásait egy kicsit kisebb méretben.
2: Igen.
1: És akkor tulajdonképpen visszatérnénk ahhoz a koncepcióhoz, amit annak idején ott az Alpárinác kitalált, hogy akkor a magyar építészetet itt megmutatjuk, ez is okolom. Lehetne mást is tenni bele, az sem volna ördögtől való, hogyha ott az építészeti múzeum mellett, mit tudom én, de ott lehetne csinálni mondjuk kortárs építészeknek is kiállításokat, amire szerintem nincs nagyon példa most, hogy egyes építészek, vagy egyes építész műtermek, vagy mit tudom én.
2: Hát azok,
1: a fugába vannak, csak a fuga elég kicsi, meg nincs eléggé benne a köztudatban, meg akkor ott ez egy ilyen szerves dolog lehetne, hogy akkor minden ott összetalálkozik, úgyhogy annyit sírunk, rívunk, hogy az építészeti múzeum sorsában mi van, és hát az van, hogy most, ami helyen most van, az egyébként nagyon elegáns, és nagyon szép, és nagyon izé, de hát nyilván sokkal kisebb, mint amit megérdemelne.
2: Azt a tervet, azt a díjnyertes tervet, azt biztos láttad, amit ugye pillanatnyilag az MMA-nak a Magyar Művészeti Akadémia működteti az építészeti múzeumot és a dokumentációs központ, ezt nyilván vissza kell a minisztériumhoz rakni, annak nincs különösebb értelme. Hoppá, van.
0: Tegyétek föl a felhívásot.
1: Van.
2: Halló, halló.
1: Figyelünk.
3: Sziasztok. Egyrészt nagyon várom. Halló,
1: halló. Én semmit sem hallok.
2: De meg kell, hogy jönni valamit, akkor
0: nem. Én hallom.
2: Ja,
3: okay. Szóval nagyon várom a mezőgazdasági múzeum Gödöllőre költözését, és eszembe jutott, hogy az építészet mellett még Lugosi Béla is ott van a Vajdahunyadváron, nagyon régóta. És
2: az a picike szobor, ugye?
3: Igen, és nem tudom, hogy még ott van-e, mert az tök
1: tudtam,
3: tök jó.
1: Tudtam, ott van.
3: Oda került, szuper. Ő is valahogy megjelenhetne ott a várban, hogyha lesz valami koncepció. Az mégiscsak az egyik otthona. Csak ennyit szerettem volna.
2: Érdekes ötlet, még élelni kell szépen.
0: Köszönjük szépen,
2: szia! Köszönjük szépen, szia! Na most akkor zenéljünk egy kicsit, vagy azt egyedül nem tudunk? De.
0: Egy picit türelmet még.
2: Jó. Ja, bocs.
0: Én már 40-re beszéltük, meg semmi baj, nem arra volt csak itt.
2: Most értünk hozzá.

0: Sziasztok, Podmanickiról ez, május 29 péntek, azonnal folytatja Noémi és András, én csak emlékeztetni szeretnélek benneteket, mármint nem a Noémit és András, hanem a hallgatókat, hogy nem sokára tilos maraton lesz, június 6-án kezdődik, és szeretnénk kérni tőletek, hogy a tombolára esetleg, ha vannak olyan tárgyak, amiket föl tudtok ajánlani, annak nagyon örülnénk, ha azt eljuttatnátok valahogy ide a rádióba, vagy írjatok az irodának, és akkor ezt meg tudjuk szervezni, de nagyon nagy szükségünk lenne még a tombolára, a jobbufa tárgyakra. Köszönjük szépen!
1: Na hát még mindig ugyanebben a tárgykörben maradva, hogy most mi történik majd Budapesttel, és akkor itt a visszacsináljuk, nem csináljuk, hova tesszük, átvisszük, nem visszük át, ugye ebbe a tárgykörben még vannak érdekes kérdések, mert itt te fölírtad a listádra, hogy a kereszt a citadellán, hogy azzal mi történjék, és azt hiszem, hogy ebben a legteljesebb mértékig egyetértünk, hogy ez most egy olyan nem kívánatos politikai botrányt okozna, ami egyszerűen nem éri meg. Tehát, hogyha most itt elkezdünk ezzel szkanderezni, hogy most van, nincs, én magam nem értek egyet azzal, hogy ott van. Azt gondolom, hogy nem kéne, hogy ott legyen, mert nem erről szól az egész történet. Tehát nyilvánvaló, hogy a szabadságszobor az az összes magyar embernek felekezetre tekintet nélkül egy közös ügye kéne, hogy legyen, az olyan jelképe Budapestnek, meg az országnak, mint a zászló, vagy a himnusz, hogy ott nincs, hogy kivéve a, vagy a, ha te nem úgy, akkor nem. Tehát, hogy nem, ezt nem lett volna szabad megtenni, amit megtettek vele, és nagyon, nagyon súlyos hiba volt, és ezzel együtt is most azt gondolom, hogy viszont annyi embernek viszont most meg sértené az érzékenységét, hogyha ezt leszednénk.
2: Igen.
1: Legalább annyinak sértené, mint amennyinek sértette, amikor odarakták. Tehát, hogy ezért most lehetne itt mérizskélni, közvéleményt kutatni, szavaztatni, mit tudom én, bármit lehetne, de nem éri meg.
2: Annyi probléma van, meg. Súlyosabb probléma.
1: Van nekünk bajunk.
2: Ne vegy el az erőt, igen. Időt, pénzt.
1: Igen. A másik ilyen gondolatod, ez a, vagy kérdésed, ez a szoborparkba a gonosz németek emlékművével. Most ez, hogy a szoborpark így, a szoborpark úgy, ez nagyon sokszor elhangzott és elhangzik, és ez mindig úgy beszélnek róla, minthogyha a szoborpark az egy ilyen ledobó lenne, hogy akkor ott a kuka, és akkor kikukázzuk ezeket a dolgokat.
2: Pedig elődákos.
1: Jó lehet elődákosnak, ez egy csodálatos, összefüggő, egységes, pompás koncepciója, amiben pont egyáltalán nem véletlenül vannak azok a dolgok. Amik vannak, és az, hogy most, amikor a történelem süllyesztőjébe kerülnek bizonyos darabok a budapesti szobrokból emléke, tehát az ő szoborparkja nem arra való, hogy ledobóként szolgáljon.
2: Értettem, tanárnő, kérem visszaszél.
1: Igen,
0: szia, adásban vagy.
3: Szerbusztok, csak nagyon röviden a szabadságszoborral kapcsolatban egyetértek veletek, nem ez a legfőbb prioritás, de egy teoretikus, vagy a költői, vagy ahogy nevezzük, kérdésem van. Magyarország történetében, az újkori történetében, mikor vették figyelembe az ateisták véleményét? És köszönöm szépen, ha erre válaszoltok.
0: Köszönjük, szia!
1: Hát én azt hiszem, hogy az 1950-es években mondjuk azért az újkori történelem, ott csak az ateisták véleményét vették figyelembe.
2: Másképpen volt gonosz.
1: Igen.
2: De meg más vallásúak is lehetnek, tehát ez igazából...
1: Hát így van.
2: Tehát nem csak az ateisták, meg csak totálisan idegen attól az emlékműtől, tehát hogy ez egy... Erőszakos.
1: Igen, és nekem az nagyon tetszett, hogy akkor, amikor jó, elvitték a szovjet katonát, és ő viszont csak ugyan a szoborparkban van, amúgy helyesen.
2: Mert az odaillik.
1: mert az ott nagyon jó helyen van, hanem hogy a neveket, ugye ott a rengeteg szovjet katona neve, és hogy a szovjet katonák nevét temetőbe vitték és írták fel újra, nagyon helyesen, mert tiszteljük ezeket a ősi halottakat, mindenkit, akik a szabadságért az életüket adták, és valami ilyen fölirata is lett, hogy mindazok emlékére, akik... És akkor ebbe a mindazokban, hát ebbe nagyon, nagyon tiszteletbe kéne tartani, hogy akkor azok is, akik történetesen nem a mainstreambe tartozó vallásúak, vagy hát egyáltalán. Úgyhogy keresztből is sokféle van, már csak ha azt nézed, hogy más gondol erről, más gondol egy református, egy görög katolikus, arról nem beszélve, hogy mit gondol egy zsidó, vagy mit gondol egy muszlim, vagy tényleg, na hát szóval most már róluk is beszélhetünk, vagy a megmagyarosodott kínai. Igen, figyelünk.
4: Sziasztok, Csaba vagyok. Az egy feloldás lehetne esetleg, hogyha valamilyen okos módon kihelyezésre kerülne Magyarország minden vallása és felekezete valamilyen módon.
2: Hogy oda a szoborra? A
4: szabadság szoborra. Igen. Tehát nyilván kisebb, mint ahogy most a kereszt van, mert az elfoglalja ott egy részét, de meg lehetne jeleníteni az összes vallást, vagy bármilyen felekezetet, és akkor ez így feloldaná a dolgot.
1: Nem, tehát igen, egyébként a lényeget tekintve igazad van, csak hogy pont a szabadság szobor és a közvetlen környéke az a hely, aminek...
4: Nem vallási szimbólum.
1: Igen, aminek ilyen irányba el kéne menni. De
4: ha már így van, és nem lehet hozzányúlni, akkor így ki lehetne húzni a méretével.
2: Kérte egészíteni.
1: Igen.
0: Köszönjük, jó, szépen. Hát,
4: köszönjük.
0: Köszönjük.
2: Majd mi egyébként voltál a szinte, de nem már az
1: nem.
2: Én sem voltam.
1: Nem bírok, nem bírok erőt venni magamon.
2: Mert igen, nagyon érdekel, úgyhogy én...
1: Láttam róla képeket, meg elolvastam az András elemzését, meg mit tudom én, szóval, hogy így tényleg sok mindent láttam róla. Most azt gondolom, hogy pont turista is, nélkülem is elég sok van odafönt, meg állandóan olvasom a Gellért-hegyi csoportokban, hogy a hegylakóknak az élete most hogy vált, egy másféle módon pokollá attól, hogy ez létrejött. Ugye itt közben majd megint befigyel ez a megvalósul, nem valósul, hogy a Sikló tervével most ezek után mi lesz, és akkor megint van hallgatónk.
0: Szia, adásban vagy.
3: Sziasztok, igen, többet nem. Szeretném, hogyha a szabad könyvvesztékre képít a szabadságszobor.
2: Még egyszer mondja, nem érted?
1: Hogy a szabadkőműveseket is ki kell rakni. Igen. Hát ha így van, de azért a szabadkőművesség az nem vallás, azért ez... Szóval itt el lehetne. Igen?
3: Jó, hát akkor egy most is elképes vagy valamit. Szóval azért azt érzitek, hogy ez egy roppant nagy, hát nevezünk viccnek.
0: Valami miatt szakadozik nagyon, minden második szavadat igen, halljuk csak.
3: Itt a mellett vagy föld alatt, szóval ez egy nagy vicc. Na.
0: Köszönjük szépen. Ja.
2: De akkor vegyél magadon erőt, Noém, és legközelebb, mikor veled leszek, szeretném megbeszélni. Jó, én is felmegyek majd is.
0: De nem volt egy Andrással, Zsupánnal, nem voltatok ketten nem volt téma a Citadella?
2: Nem, mert emlékeznék rá, mert én nem voltam még ott.
0: Ja, szerintem... azt hittem, akkor csak tervbe volt véve.
1: Beszélgettünk az Andrással, de az András akkor írt róla, és arról beszélgettünk, és akkor nem láttam igaz valójában csak a képeken, de szóval, hogy a Siklóra vissza... Megint van hallgatónk, akkor most nem kezdek újra bele. Figyelünk.
2: Halló.
5: Halló, szervusztok, a Gábor vagyok. Ezzel a szoborpark ügyel egyetértek, hogy nem oda kéne minden szoborot vinni, de például a Szabadság térről azt a idézőjelbetéve német megfelelési...
1: Erről volt a kiinduló pontja a dolognak, igen.
5: Igen, én azt például visszavásároltatnám a Párkányival, vagy visszatérem a Párkányinak a kertjébe, aztán csináljon vele, amit akar.
0: Na hát ehhez
1: ez is egy szép gondolat.
5: Úgyhogy
1: Köszönöm szépen. Most még egy kicsit a szoborparkra visszatérve, én tudom, hogy az Ákosnak a teljes komplett terve annak idején nem valósult
2: meg. De aztán később megvalósult, mert a csizma...
1: De nem valósult meg, tehát ez még, és ezt ő tudná igazán jól elmondani, de hogy tulajdonképpen ennek az egész projektnek még ki kéne egészülnie ott valamilyen látogatóközponttal, meg egy csomó mindennel, amire ott meg lenne a hely, de akkor nem volt meg rá a pénz, és ő azóta nagyon sokat próbálkozott és kirincselt, hogy ő befejezné ezt, hogy váljék teljessé és a teljes komplexitásába, akkor minden most meglévő dolog is jobban a helyére kerülne, mint ahogy most van. Hát ez is egy kérdés, hogy majd most esetleg sor kerülhet-e arra, hogy ezt ő megcsinálja. Igen.
0: Szia, hallgatunk.
6: Sziasztok, sziasztok, kis ember vagyok. Halló?
2: Igen, hallgatunk.
6: Na, kérdeztétek, hogy ez a rendszerváltozás, ez mivel jár? Egy pillanat türelmet, mert valamilyen fura módon szól a rádió, de most már talán abba hagyja. Nem. Pillanat?
0: Igen, várunk, jó.
6: Ugye ez milyen a hatással van? Hát Györgyevics Benedek nevű gazember, aki fordított Mídász királyunk, ugye akinek minden a keze alatt, hát így fogalmazok, szarrá válik, ha csak a Questorra gondolunk, meg aztán most a Liget projektre, most kijelentette, hogy hát valószínűleg nem fog új épület épülni most már a Ligetben, úgyhogy számunkra ligetvédőknek ezt jelenti ez a rendszerváltás, és hogy innen szeretnénk megköszönni minden szavazó állampolgárnak, hogy ehhez hozzájárul.
1: Ez egy nagyon szép zene a mi füleinknek, hogy most már nem épül újabb.
6: És hát azon dolgozik itt több ligetvédő, hogy ezek az emberek
1: nyerjék el méltó jutalmukat.
6: Nyerjék el még méltó jutalmukat. További jó adást.
0: Köszönjük szépen.
1: Szia.
2: Köszi.
1: Na, szóval, hogy így a szoborpark zsolt még egyszer leszögezni, hogy be kéne, hogy fejezze az Ákos, és semmiképpen nem szabad ilyen ledobónak tekinteni. Viszont sokkal jobban be kéne kapcsolni, mondjuk Budapest turisztikai térképébe, mert méltatlanul kevés szó van róla, és megközelíteni is nagyon könnyű, de hogy így nem mondják eléggé az embereknek, és nem is csak a turistáknak, hanem a belföldiek is szerintem most már így megfeledkeztek róla, és a könnyen, hogy így minden menjen a szoborparkba, ami nem tetszik, de aki egyszer járt ott, az azonnal megérti, hogy ez mennyire nagy hülyeség, és hogy ennek miért nem szabad így lennie. Na most, ami a siklót illeti, az viszont most...
2: Olyan rovatot nem csináltam, hogy mik azok a azt kukából előre projektek. Hát ez nem volt a kukába, csak folyton arról volt szó, hogy majd meg lesz. De a főváros, mint hogyha a saját beruházóba szeretné elvileg megcsinálni.
1: Igen, most fogalmam sincs, hogy ez hol tart, és hogy hogyan fog ez most az új fölállásban, most jó-e vajon a tervező befektetőnek ez az új...
2: Legnagyobb meglepetés, hogy a biodóm egy része meg fog nyílni júniusban.
1: Igen, azt én is láttam, hogy valami rúgde történik vele.
2: A legdrágább része ez a cápa mutogató,
1: vagy ilyen... tenger, vagy mi?
2: Igen, az nem. Pedig már 10 éve vagy 12 éve elkezdték a halakat is növeszteni vele. Aztán azt... Halló.
1: Figyelünk.
7: Jó, ott László vagyok. Csak a szoborparkra akartam volna, eszembe jutott a dolog, és benne is vagy bele. Zavarok.

0: hogy azt tényleg be lehetne kapcsolni a, nem tudom hogyan, a
1: turisztikai kínálatban.
0: Igen. Tehát még így is sokan vannak.
2: Ebben nagyon egyetértünk.
0: Ja, csak így akartam érezni.
1: Köszi, hogy telefonáltál.
2: Köszi szépen.
3: Köszi. Ja. És Noémi, mit csinálnál a bánával? Ugye, mert onnan az a... az
2: a hadi múzeum.
3: Sietősen összerott hadi eszközök el fognak onnan tűnni nyilvánvalóan.
1: Az hát, milyen tulajdonban van a bán? A fővárosé vagy?
3: Állami tulajdonban állami? Szerintem, igen.
2: Azt hiszem, hogy állami.
3: Mert a fővárostól megvette az állam, ja. 10 éve talán, vagy mikor, amikor olyan hirtelen kellett a Új Budapest Galériának onnan eltakarodnia, és ezzel kapcsolatban van egy fantasztikus jó hírem, tegnap megnyílt a, még nincs neve a galériának, de a Városháza földszintjén, a Gerlóci étterem oldalánál megnyílt tegnap a ez a galéria.
1: Tényleg?
3: Csak nagyon, csak egy úgymond tisztasági festést csináltak, de nagyon jól néz ki, nagyon alkalmas előtt, és Kemény György 90 éves volt 3 napja, és az ő életmű kiállítása van ott, és azt hittem, hogy sok 100 ember lesz, de olyan 100 nagyon szinte mindenkit ismertem, aki ott volt, tehát a kritikusok, műtörténészek, művészek java ott volt, és egy nagyon-nagyon jó hangulatú megnyitó volt, a főpolgármester is beszélt, és Fehér Dávid beszélt a Keményről, meg Kemény is válaszolt nagyon jól, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó hír, és azt mondta a főpolgármester, hogy még nincs neve, de ő azért Városháza Galériának hívja, csak így informálisan. De nagyon jó, az, úgyhogy tessék elmenni.
1: Ez program egy... ajánlót hallottatok?
3: Igen. Ez egy nagyon örömteli hír, mert ugye a fővárosnak most is van a Lajos utca 158-ban egy kiállítási helye, de azért az már-már a Kiscelli Múzeummal betegszik, nehéz megközelítés tekintetében, bár mindkettő remek kiállításokat.
2: Abba például milyen pompásan beleterjeszkedhetne a textil múzeum, ami szintén nem fér el a lukába, úgyhogy ha onnan kimenne a Budapest galériára.
3: És akkor egyet.
2: És akkor igen. Na most, ami a bánát illeti, én semmiféle ilyen zajos rettenet bulitanyáknak nem vagyok alapjáraton híve, de a bánába kifejezetten olyat raknék. Mert amik most vannak, egyrészt a hát az, hogy az Erzsébet városban mi van, az egy halál, hogy a Deák téren is mi van, a Deák tér, Erzsébet tér, hogy ott mi van, az is egy halál. Az nem tudom, hogy mennyire zavarja az ott lakókat, de minden bizonnyal zavarja. Tehát nem tudom elképzelni, hogy az Erzsébet téri tanya, hogy az ne hallatszódna ott. Biztos. A Károly körút meg a József Attila utca lakóinak bele az életébe.
1: Én tegnap jártam arra, és mintha azt most elkezdték volna szétszedni, egy nagy hatalmas sátor van fölötte, és alatt a földmunkák. Igen.
3: Körülötte kerítés.
1: Igen.
3: Átmeneti szerintem. Most renoválják talán.
1: De hogy mi lesz?
2: Igen, szóval minden esetre az ilyen rettenetesen zajos, ilyen hányó turista centrumoknak semmiképpen nem a lakóházak közelében van a helye, és például nekem most sajnos majd el fog kelleni kezdeni levelezni, még nem tudom pontosan, hogy a fővárosi vagy az 5. kerületi jegyzővel, mert ugye most nagyon jó, hogy minden este szabad rakpart, és ennek örülünk, de oda tettek a szabad rakpartra egy olyan helyet, amelyik este 10-kor kezd baromi hangosan zenélni, és lehet, hogy a Mariottban nem haladszik föl, mert megvédi a viaduknak a födémet tőle, viszont cserébe az egész budai Dunapart viszont ezt a tiszta erőből éjjel fél egyik borzalmasan kibírhatatlanul. Na szóval ilyen helyeket tennék én oda azért, mert ott közel-távolban nincs lakó, akit ez zavarni tudjon. Mert a bálna közelében ugye ott van a nagycsarnok, meg az egyetem, meg alatta még mindig az egyetem délfelé. De ott az jóval lejjebb van a lakóházsor, tehát a bának közelében, közvetlen közelében.
1: Hát az utca túloldalán ott még lakóházak vannak.
2: A rakpartnak a ház sorára gondolsz.
1: Igen. Hát nem a rakpartéra, hanem ahogy a...
3: Közraktár utca? Milyen utca az?
1: Közraktár utca,
3: igen. Tehát ott egy bauhaus ház sor van. Méghozzá, ahol véget ér a

0: egyetem, vagy most ezt visszaadták egy gimnáziumban?
1: Hát úgy gondolod, a Meininger Hotel mögött indul el, és elmegy egészen a hídig.
0: Igen, ott lakóházak vannak.
1: Igen.
2: Hát akkor ez lehet, hogy nem jó ötlet, mert ezt képzeltem, hogy és akkor meg a szemközti parton is az egyetem
1: az
2: van.
1: Igen, ott az igen, az valószínű, az hogy az már igen.
0: Az már igaz?
1: Hát lehet, hogy mondjuk nagyon... a Duna felé megy a hang, akkor...
2: Hát a hanggal az a baj, hogy a hang minden irányban terjed, de azért azon lehet bizonyos mértékig segíteni. Szóval én nagyon szívesen költöztetnék át a Bánába zajos helyeket, meg zajos projekteket, azzal a föltétellel, hogy semmiképpen nem szeretném, hogyha az én embertársaimat, akik ott laknak, én helyettem zavarná, de hát nem csak én helyettem, mert van egy csomó ilyen nagyon olyan hely a városban, amelyek nagyon sok embernek a nyugalmát zavarják, és ezen se a kerületek, se igazából a főváros nem nagyon próbál segíteni, az jól látszik, és ezt én nehezményezem, ez engem nagyon felbosszant, mert arra való tekintettel, hogy ugye egyrészt ez az egyszer ki lehet bírni, Duma, annak, aki csinálja azt a bulit, lehet, hogy egyszer van egy évben, de nekünk minden nap van egyszer, és hogy ez egész nyáron van, és főleg most nekem ez, hogy az alsó rakpartra oda tesznek valamit, ami minden nap van.
1: És van mert konkrétan ha... élet, úgy látod? Hogy
2: nincsenek sokan, de ahhoz képest rettenetesen hangos. És hát mondom, hogy este 10-kor kezdik. Tehát ez a nagyon rossz benne, hogy ugyanaz lesz vele a probléma, mint ami volt a remek ötlettel, amiért én rajongtam, az úszástrand. Hogy az úszástrandot is a Vajó kitalálta, megcsinálták, baromi jó volt, nagyon jó ötlet volt, csak rátettek egy diszkót. Mert hogy anélkül nem lehet strandolni. Vagy nem tudom, mit képzeltek. És akkor nyilván elkezdtem fejhangon üvölteni, meg hát nem csak én, hanem az egész utca, meg ott a környékünk, meg ott az még a pesti oldal lakóházait is nagyon zavarta, és akkor ahelyett, hogy lekapcsolták volna az erősítők, megszüntették az egészet. Na most itt sem szeretném én, hogy megszűnjön ez a dolog, mert nyilván nem, hát buli van, nyár van, jó van, jöjjenek. De hagyják abba mondjuk 11-kor. És ne az legyen, hogy este 10-től éjjel 1-ig üvölt. Múltkor megmértem az erkélyemen 80 decibel. És az nem a hivatásos zajmérő, hanem a telefonom kicsi zajmérője, tehát arra nem nagyon tudok hivatkozni, úgyhogy most majd kell kérni a hivatásos zajmérőt, jöjjön oda, mérjen különböző napszakokban, miért kell nekem ezzel küzdene vagy harcolni, miért nem tudja az üzemeltető rögtön magától, hogy ezt nem lehet csinálni, hogy az éjszaka kellős közepén ott 80 decibelt bömböltet.
0: Akkor, mikor a főváros, tehát azért ez egy elszúrt épület az a Bálna, tehát eleve nem úgy épült meg, akkor kicsavarták az eredeti beruházó kezéből, a főváros elszedte még a Tarlós idején.
2: A holland ember is joggal duzzogott.
0: De aztán akkor, és akkor látszott, hogy nem megy semmi, és akkor az állam megvette a, tudom, hogy csak egy percen van, hogy az állam megvette és akkor elkezdtek vele buharálni, de amikor volt egy olyan pont, amikor keresték a funkciát, akkor mivel a kis alapítványunk nem ment elég jól, és a legvadabb ötleteket találtuk ki a kollégáimmal, felkerestem Gerendai Károlyt, és azt mondtam, hogy miért nem veszi meg a Bánát, és akkor egy csodálatos újszerű dolgot lehetne, hogy csinálni, és mi is beszállnánk.
2: Ilyen szórakoztató komplexumot
0: lehet csinálni. Igen, de egy emelt szintű érdekes dolgokkal. Sőt, azt mondta neki, hogy azt lehet, hogy az összes turista busz ott állna meg, onnan indulna meg.
1: De ez megtörtént.
0: Tessék?
1: Hát egy ideig ott voltak a turista buszok. Egy ideig voltak ott turista buszok.
0: Tehát, hogy az lenne egy ilyen megállót, lehetne magas minőségű boltokat csinálni, meg kulturális eseményeket, meg szabni, és akkor azt mondta, hogy...
2: A szállodahajók népét oda becsatornázni.
0: És akkor azt mondta, hogy az az igazság, amely neki is eszébe jutott, és elment, és megnézte, és azt mondta, hogy olyan rosszul vannak kitalálva a liftek, a bekötések, a légkondicionálás, a minden, hogy nem jön ki a matek semmi, tehát magánvállalkozásban nem lehet, mert annyira mindent át kéne alakítani, hogy a 100 év alatt se. Jönne vissza.
1: És most kell, hogy elköszönjünk.
2: Na jó, hát nagyon akkor köszönjük mindenkinek a mindent,
0: és akkor és szeressétek Budapestet még jobban.
1: Így van.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok.
1: És akkor két hét a zsukban.
0: Nagyon örülök.
1: Jó.

그 한

0: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket.
1: Kutatók megfejtették, miért jobbkezes az emberek többsége. Az Oxford Egyetem új kutatása arra jutott, hogy a válasz az emberi evolúció két meghatározó sajátosságában rejlik, a két lábon járásban és az emberi agy drámai megnagyobbodásában. A kutatócsoport 41 majom és emberszabású faj adatait elemezte, azt vizsgálták, hogy mely elméletek magyarázhatják a kézpreferencia kialakulását. Azt találták, hogy az emberek látványosan kilógnak abból a mintázatból, amit az összes többi főemülésnél találtak, amikor azonban a kutatók két másik tényezőt is beemeltek az elemzésbe, ez a kivételes helyzet eltűnt, ez a két tényező pedig az agyméret és a karok és a lábak relatív hosszának aránya volt. Az eredmények egy két lépcsős történetet vázoltak fel, először a két lábon járás jelent meg, amely felszabadította a kezeket, a helyváltoztatás megadott alól, és új evolúciós nyomást hozott létre a finom oldalpreferenciát mutató kézhasználat irányába. Később az agy növekedése és elszerveződése tovább erősítette ezt az irányultságot, míg végül kialakult a ma szinte univerzális és jobbkezes dominancia, írja a Telex.
2: Ezek voltak a hírek.

drága hallgatók, ez itt a Mezítlábas Mesék a Tilos Rádión. Minden pénteken, vagy hát majdnem minden pénteken, de mondjuk azt, hogy minden pénteken 1-3-ig DJ Suhaiddal, vagy Johnny Drámával. Most éppen DJ Suhaida. Azért mondtam, hogy majdnem, mert előfordult, hogy nem jöttem be. Akkor egy archívot hallottatok, gondolom. De most élőben itt. A mai műsor pedig Miles Davis 100. születésnapjáról szól leginkább, mert hogy kedden, azaz 26-án volt a 100. születésnapja Miles Davisnek, aki tehát mindenki ismer, meg mindenki szeret, de annyira mindig ilyen sokkoló szinte rácsodálkozni arra, hogy Jézus Mária, ez az ember, ez tényleg jó, hogy egy ismert név, meg ja persze, hát igen, a trombita, de hogy Úristen, mekkora zseni volt ténylegesen. Úgyhogy ő tényleg szerintem nagyon megérdemelten a talán leghíresebb valaha egy jazzzenész. Úgyhogy a saját kedvencemet válogatom az ő életművéből, illetve ehhez az apropóhoz hozzájött még, hogy Sonny Rollins tegnap előtt elhunyt, vagy tegnap előtt, majd mindjárt utána nézek. Mindenesetre ő is egy gigászi püspök volt, és ez, ami most szól, ez azon kevés felvételek egyike, ahol együtt játszanak, rendesen egy nagyon korai felvétel, 1951-ből. Hallgassuk is!

A szám cím az, hogy Blueing. Már akkor volt ez a blue szóhoz való vonzódás, és embertelen line-up, Miles Davis, Sonny Rollins, Jackie McLean, Walter Bishop, Tommy Potter és Art Blakey a doboknál.

és akkor elkanyarodunk a Miles szóló életműre. Egy francia filmzenével kezdem ezt 1957-ből. Hát én mindent megtennék, hogy ezt ki tudjam mondani helyesen, de hát hiába tennék meg mindent, mert nem sikerülne. 57-es francia film. Annyi a története, hogy a filmrendező asszisztense óriás Miles fenn volt annak idején, és Miles fellépett a városban, Párizsban, és rávette a rendezőt, hogy kérdezze már meg, hogy nem ugranál be egy kicsit fölvenni filmzenét. Miles benne volt, és úgy mentek be a stúdióba, hogy mindenféle előkészület nélkül, a Miles fejébe ott volt néhány akkorddallammenet, de nem volt semmi megírva. Bementek és felvették, és azt mondják, hogy ez a felvétel alapozta meg utána a Milestones lemezt, ami nem sokára ezután jött, és hát a Miles egyik leghíresebb lemeze lett, legalábbis annak a korszakának.

Ez meg akkor már az említett Milestones albumból, a Milestones című szám. Remélem, még lesz idő az előző filmzenéből több mindent lejátszani itt, mert bomba. Ez itt a Tilos Rádió, ez itt Lebes Mesék, és benne a Miles Davis emlékműsor.

szóval, amit az előbb hallottunk, az a Milestones 58-as albumról. Miles Davis első nagy kvintetje játszott olyan fejek, mint Cannonball Adderley, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers és Philly Joe Jones. Úgyhogy bum, maradunk 58-ban. Ez egy másik embertelen összeállítás, ez Cannonball Adderley neve alatt fut, és én nem tudok más Blue Note lemezről, amit Miles Davis fújna, de ez olyan. Autumn Leaves, mindenki ismeri, az egyik legnagyobb jazz standard. Talán kevesebben tudják, hogy Kozma József írta, Hazánk fia, aki Bartók Bélával is spamba volt, meg mit tudom én, nem illettel zúzunk. Ennél jobb feldolgozást nem ismerek. Top 5 bőgős számom egyike.

igaz is. Üdv szobakutyának, meg az összes rendes csetelőnek, aki nem csak csetel, de közben hallgatja is. Meg minden rendszeres, rendszertelen, és nem hallgatónak is. Legyen már ez egy ilyen csodás nap ezzel a számmal.

azt a mindenit. Ez volt az Autumn Leaves, és megérkeztünk a Kind of Blue-hoz 59-be. Ebbe hoztam két példányt is, úgyhogy erről igazából azért hoztam egyrészt, hogy összehasonlítsam, hogy melyik szól jobban, bár ezt otthon is megtehetném, de hogy mondjuk egynél több számot játszok róla. Ez most a Flamenco Sketches

szobakutya lírai önvallomását, meg illetődve, amit te cseten tett, hogy ez volt az első jazzlemez, amit meghallgatott és behúzta. A műfajba el kell, hogy mondjam, hogy engem egyáltalán nem, viszont amennyire kiemelkedő alak Miles Davis a jazzzenészek hosszú sorából, annyira kiemelkedő a zenemez is az ő karrierében. Szóval megint csak az van, hogy vagy én vagyok sznob, vagy mindenki más, vagy senki sem, de ez egy tényleg csodás lemez.

sőt, épp hogy állati sznob voltam, és azt gondoltam, hogy a, ja, persze a Kind of Blue, és akkor lapoztam tovább, hogy majd találok valami kevésbé lerágott csont jó lemezt, úgyhogy én a Kind of Blue-t néhány éve húztam be. Majd mindjárt jön az a lemez is, nem soká, ami engem húzott be már ez életműbe. Ez is most Kind of Blue, All Blues, ez egy holland nyomás, és nyert az előző olasz szerintem.

0: Na és akkor két Kind of Blue track után visszamegyünk a forráshoz, legalábbis már fenyegettem, hogy még egy tracket legalább beszélhetnék játszani a filmzenéről, aminek nem tudom kimondani a nevét, de itt van Ápoló, és ő ki tudja mondani. Ápoló, segíts!
1: Ez egy francia bűnügyi film az 50-es évekből, a címe franciául Ascenseur pour les chauffeurs. Magyarul azt hiszem felvonó a vérpadra. Sziasztok!
0: Nem megy messze, mert itt a számcím is, ami még hosszabb.
1: Ez japánul. Ja, ott van. A legutolsó? Je le photographe du motel.
2: Egy fotó a motelről? Vagy ből?
1: Hát val. A motel fotójával magyarul a címe. Nem, bocsánat, nem van néla. A motel fotográfiájánál.
0: Kösz. Na és akkor az volt a mondás, hogy ezt ugye fölvették, csak úgy leültek, bementek. Nem, először mentek be, aztán ültek le, fölvették, és hogy akkor ezt mondják, hogy hát igen, ez a Kind of Blue-nak az első ilyen előjele.

közben átléptünk a 60-as évekbe. 63-ban járunk, ez a Seven Steps to Heaven, és itt már új garnitúra van Miles körül, de hát nem akármilyen, mert itt már Herbie Hancock és Ron Carter, meg Tony Williams is az együttes része. Az a címe, hogy Baby, won't you please come home?

szintén 63, hasonló felállás. Miles Davis és Gil Evans utolsó közösen készített lemeze. Quiet Nights, arról is. Az utolsó szám, Summer Night. Majd még jön erről egy másik szám is.

Ez egyébként a Tilos Rádió Paramezit lábas meséknek a Miles Davis 100. szülinapi kiadása.

és üdv Nórának is. Mi több, Nóra is üdvözli Zsuskát. Őrület.

hatásszünet a lemez megfordítása volt, és akkor ez még egy szám a Quiet Nights-ról. Ez már kicsit előrevetíti a közelgő megborulást, jó értelemben, legjobb értelemben vett megborulást, tehát 63.

Öles léptekkel haladunk a Miles Davis életműben. 69-et írunk. Ez a, hát mindig nehéz ilyet mondani, de mégis az ember, na jó, én úgy érzem, hogy kötelező, hogy melyik a kedvenc Miles Davis lemezet kell, hogy legyen egy kedvenc. Nekem ez az In a Silent Way. 1969 a Bitches Blue előszobájában járunk. Szóljék is. Különlegesség annyi, ez egy jugoszláv nyomás, és rengeteg kezembe akadt nyomást kipróbáltam még szóval legjobban. Tök fura, hogy pont ez a jugoszláv van úgy keverve, hogy nagyjából minden kenterbe ver. Legalábbis szerintem az a cím, hogy ssss, úgyhogy el is kussolok.

Ez pedig a Water Babies, amit egyébként néhány hónappal az előző track előtt vettek fel. Miles-ék, egy Wayne Shorter szerzemény, ugyanúgy ott van rajta Ron Carter, Herbie Hancock és Tony Williams is.

Jó, megérkeztünk a Bitches Brewhoz, bár a Bitches Brew nekem nincs meg. Ez még adósságom a lemezgyűjteményem felé, de valahogy mindegy, nincs meg és kész. Viszont ez a lemez, ez egy kis lemez. Miles and the Voodoo Down. Ez volt az első Miles Davis lemezem, szerintem ilyen 17-8 éves lettem. És az oktogonon túrtam ki, megboldogult Pócsai Imbebe kis putriából, úgyhogy ja, RIP, Pócsai.

a Bitch Is Brew után készült turnéból készült, szóval a Bitch Is Brew turnéjából készült lemez, a live, visszafelé olvasva, Evil, az viszont megvan, ez szól.

az a tragikus helyzet, hogy hogy nem tudom végigjátszani már a számokat, hiszen közeleg a műsoridő, borzasztó fenyegetően, úgyhogy én még a Live Evil is legalább egyet toltam volna, de nem fogok, mert ez már a Tribute to Jack Johnson 72-ből, ha jól emlékszem, és csak ez a szám, hogyha végigjátszanám, kilógna a műsoridőből, úgyhogy majd valami lesz, mert még legalább 3 számot be kéne ide tuszkolnom. Ez itt a Tilos Rádió, ez itt Lábas Mesék, Miles Davis.

Na, hát akkor, kedves hallgatók, nagyjából ennyi lett volna ez a Miles 100, ami belefért ebbe a mazitlábas mesékbe. Köszönjük, hogy itt voltatok, azért még jön egy szám, hiszen tudjátok, hogy Sonny Rollins is elhunyt 3 nappal ezelőtt, 96 éves korában, óriási ember volt, neki nem tudnék szentelni egy egész adást, mert sajnos kevés lemezen van tőle, viszont maxi respekt neki, mert tényleg nagy király volt. Úgyhogy keretes szerkezet működik, és egy Sonny Rollins szám a végére, bár az elején Miles-szal volt együtt, itt most Böhör Biancakkal van együtt. Az a cím, hogy My Ship. Szevasz, jó hajózás, Sonny Rollins, hallgatók, kösz a figyelmet, jövő héten mezitlábas Johnny drámával, és még annyit be kell, hogy mondjak, hogy jövő szerdán ez egy programajánló lesz, a Kassa hajón, Beyond the Notes, spancikkal, zenélésibe, szabadtér, volt ez már tavaly is, meg több évvel ezelőtt is, hogy néha oda megyünk, és recsegtetjük egymást, meg azt, aki oda jön, úgyhogy ez jövő szerda, Kassa hajó, Beyond the Notes, interneten a további infókkal, ott lesz Eril Fjord, Mintaka, DJ Crimson, és én is, meg talán ti is. Jó hétvégét, szavaztok! Ennyi volt már a mezitlábas, ciao.

Ja, bocsánat, még programajánló, aki vasárnap a Pestira alsó rakparton kóvályog, és esetleg elkóvályog a viadukt bár mellett, akkor kora este jó magamat láthatja, hallhatja lemezekkel parádézni, de nem csak engem, viszont ez DJ Buci is, ő utánam azt hiszem 9-től, nem, 8-tól, én 6-tól 8-ig, Buci 8-tól, így emlékszem. Nézzétek meg az interneten, amennyiben érdekel benneteket. Ingyenes, persze, ha szép idő lesz, akkor még az is lehet, hogy jó lesz. Programajánló volt, ezek jutottak eszembe, legyen tényleg jó kis hétvégétek. Ripsoni Rollins, ilyen Miles Davis, szevasztok.

0: a Tilos Rádió hírei következnek.
1: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket. Meghatározó tényezővé vált a csapadék hiány az elmúlt hónapokban a Velencei tónál. Február végre óta gyakorlatilag alig esett eső a térségben, a közelmúltban kevés csapadék hullott. A tó vízállása május 19-én 66 cm volt, írta a Greenfo. A vízpótlás kérdése az elmúlt években több fórumon is napirenden volt. A jelenlegi szakmai vita középpontjában továbbra is a Duna víz bevezetésének a lehetősége áll. Szakemberek szerint ez az egyetlen hosszú távon is érdemben szóba jöhető megoldás, ugyanakkor ennek is lehetnek környezeti kockázatai. Vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználását is, amely a MOHOSZ vezetője Pálinkás Imre szerint komoly kockázatokat hordozhat a mikro- és makroszennyezők miatt. Felmerült, hogy a modern szennyvíz tisztítási technológiák elméletileg alkalmassá tehetik ezt a megoldást, de a kivitelezés műszaki, pénzügyi és logisztikai kérdései továbbra is tisztázatlanok. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
0: Ezek voltak a hírek.

Lay it on me then. Sit your drink down for just a minute.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tiranoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tiranoszaurusz láb középcsonton talált 16 pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennel és révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tiranoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betekintést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a magyar narancshírét hallottátok.
2: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora. Ma Mariannával ketten fogjuk a műsort osztolni. Én Renáta vagyok, Misi a pultban. Juli egész héten nagyon szorgalmasan munkálkodott, a mai adás létrejött, én Lilit pedig üdvözöljük. Mai napon szintén három témánk lesz, mindegyik civil szervezettel vagy szervezetekkel összefüggő téma lesz. Az első az Eleven tavasz a Bartók Béla úton, ahol is egy teljes hétvégén keresztül ismerkedhettek egymással, helyekkel, művészekkel, mert minden négyzetméteren események szerveződnek. Ez a rendezvény ez már több mint tíz éve megjelenik, és Faúz Zsófi fog velünk beszélgetni a mai napon arról, hogy milyen tapasztalataik vannak ennek az eseménynek az elmúlt 10 évéről, és milyen programokra számíthattok az idén. Ezután az Országos Vízőrző Mozgalom első találkozója lesz Csemőn, a Hosszú Csemői Tőzeglápon június első hétvégéjén. Az Elkötelezett Vízőrzők civil identitású programja egy éve kezdődött, a helyi szabó testvérek tudása, tájismerete, tapasztalata is kellett a most már szinte népmesei sztorihoz, amit Szabó Géza fog majd elmesélni, szintén telefonon tart velünk. Például egy talicskával holdfényben is lapátoltak, és már vannak magángazdálkodók is, akik lemondtak a saját területeikről vizes élőhelyük kialakítása érdekében, úgyhogy ő lesz 5 órától a vendégünk. És a végén, ha még kitartóak vagytok és érdekelnek a zöld ügyek, akkor tartsatok velünk, mert Újszászi Györgyi Szentendréről fog szintén telefonon bejelentkezni. Környezet és természetvédő civil szervezetek 35. országos találkozójáról fog nekünk mesélni. Én úgy tudom, hogy ez a rendezvény is már elkezdődik, de a Györgyi fog tudni velünk beszélni egy 20 percben, 25 percben arról, hogy mire lehet számítani annak, aki részt vesz ezeken a hétvégi eseményeken Szentendrén.
1: És akkor a mai első vendégünk Faúr Zsófi, galéria tulajdonos. Köszöntünk szeretettel. Szia Zsófi!
2: Sziasztok, köszönöm.
1: Hallasz minket? Sziaszt.
2: Igen, igen.
1: Hú, várj, én viszont nem hallak téged egyáltalán.
2: Nem.
1: Mondj valamit, Zsófi.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Hello! Az Eleven tavasz mostani megnyitója már május 27-én volt, ha jól tudom, majd kérlek számolj be róla, és hát ezen a hétvégén is csordultig megtelik a Bartók Béla út és a környéke. Én egyébként most pont onnan jövök, és már most elképesztő sokan vannak, és tényleg nagyon, nagyon pezseg az egész Bartók, hogy Zsófi, mesélj egy kicsit arról, hogy hát ugye ez a Renáta is már mondta az imént, hogy ez egy már több mint egy évtizedes fesztivál, a Bartók Bulvár Egyesület is már több mint 15 éves, te a KUL 11-nek voltál egyesületi elnöke, szóval, hogy így honnan, hová ért ez a kezdeményezés, és nagyjából hol tart ma, hogy írnád le?
2: Hát igen, ez egy nagyon hosszú múltra visszatekintő történet. 2013-ban indult az akkor még KUL 11 nevű egyesület, amely most a Bartók Béla Bulvár, ennek én 10 évig voltam az elnöke, és amikor mi ezt elkezdtük, akkor ez egy ilyen klasszikus civil kezdeményezés, hogy először csak az ott lévő, akkor még kevés számú üzlettulajdonos lokálpatrióta elkezdtünk beszélgetni, hogy mit tudnánk csinálni azért, hogy a helyi önkormányzat által elindított kulturális városközpont projektet segítsük, ahogy tudjuk, és ebből lett ez az egyesület, és gyakorlatilag az elejétől kezdve szervezzük az Eleven tavasz, Eleven ősz nevezetű rendezvényünket, amelynek, mint az egyesület nevéből is kiderül, a kultúra áll a fő fókuszában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag az összes hely, ami a Bartókon van, legyen az optikus, vagy egy gasztróhely, vagy ugye most már 16-18 galéria van a térrészben, mindenhol kiállítások, workshopok, programok, zene, színház, tehát minden, ami a kultúrához köthető, vers, irodalom, tehát minden megjelenik. Próbálunk az utcára is kitelepülni. Hát amikor ezt elkezdtük, akkor akkor nem gondoltuk, hogy eljutunk idáig, ahol most tartunk, hogy az egész Bartók és a környéke gyakorlatilag szerintem a város egyik legpezsgőbb területe. Ha van fesztivál, ha nincs, mindig nagyon sokan vannak, mindig vannak programok, és gyakorlatilag nincsen abszolút üres üzlethelység, mindenki ide szeretne jönni, mert hogy ez Pesttel ellentétben, ami nyilván ott is nagyon sok, vagy sokkal több az esemény, de az ugye főleg inkább a turistákra épül nálunk, azért főleg a budapestiek, lokálpatrióták vannak, és egy picit lassabb budai hangulat van, és évről évre egyre többen jönnek, egyre színesebb a programkínálat, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt így sikerült a köztudatba behozni, és hogy ennyire sikeres rendezvényt építettünk.
0: Egyébként az, hogy mennyit nőtt ez a fesztivál a 10 év alatt, vagy több mint 10 év alatt, azt valahogy így számokba tudod esetleg érzékeltetni? Most nem pontos számokra vagyok kíváncsi, csak ilyen nagyságrendekre, hogy nem tudom, amikor elkezdtétek, volt 5 kitelepülő és 100 vendég, most meg van 50 kitelepülő és 1000 vendég. Tehát, hogy valamilyen nagyságrendre gondolok.
2: Hát, amikor elkezdtük, akkor 10 tagunk volt. Most hát a 60 környékén járunk. Úgyhogy már ez is egy nagyon szép szám, és amikor elkezdtük, volt mondjuk 20-25 program, most már több mint 150 program van. A látogató szám, pontos számát azért nem tudjuk, mert a programok mind ingyenesek, ez az elejétől kezdve nagyon fontos volt, hogy ne fizetős programokat hozzunk létre, ugye mivel nincs belépő, vagy nincs jegy, ezért így ezt nem mérjük, de én azt gondolom, hogy aki akárcsak a villamossal áthalad a Bartók Béla úton, vagy kocsival, vagy gyalog, akkor azért azt lehet látni, hogy sokan vannak az emberek, ugye van egy kis térképünk, amin, meg applikációnk, amin minden helyszín és a programok rajta vannak, és gyakorlatilag ezt a térképet nem is tudjuk a papír alapút elengedni, mert az emberek szeretik ott a kezükben, nagyon jó látni, hogy ezzel sétálnak az utcán, keresik, hogy hol milyen program van. Nyilván ennyi programnál nem tudjuk már azt megvalósítani, hogy ne legyen programütközés, de azért igyekszünk arra odafigyelni, hogy a különböző, vagy egy azonos programok, tehát mondjuk egy galériában egy tárlatvezetés, vagy egy zenei program ne üssön egy másik hasonló programot, de hát ennyi programnál azért óhatatlan, hogy nem lehet mindegyiken részt venni.
1: Zsófi, és írjátok ti is magatokról ebben a kiadványban, hogy itt ez az összefogás, ez egy ilyen nemzetközileg is egyedülálló modellt teremtett, és hogy itt sokat lehetett olvasni, egyébként mi is beszéltünk itt a rádióban korábban arról, hogy mi ez a helyi, lokális identitás, milyen a Bartók identitás ott a környéke. Szóval, hogy ez hogy alakult most, hogy most elértük a, nem tudom, a plafont, kitehetjük a megteltáblát, minden nagyon szuper. Kérlek, hogy mesélj akkor erről a nemzetközileg egyedülálló modellről, hogy ugye ti sokszor egy ilyen bezzeg projekt vagytok, sokan keresnek titeket, sokan kérik el ennek a receptjét, hogy ezt létsz, írd le, vagy járd körbe egy kicsit, és mesélj arról is, hogy akkor így hova lehet innen tovább, nem tudom, még változni, vagy növekedni, egyáltalán milyen céljaitok vannak egy ennyire sikeres rendezvény megrendezése, nem tudom, közbe után.
2: Ugye ez egy, tehát a maga az a projekt, a városfejlesztési projekt, hogy egy olyan területet, amely valaha nagy volt, de kicsit lefele szálló ágban van, és ezt hogy lehetne fölhúzni, ez azért nemzetközi szinten több helyen is van, például New Yorkban az ember, ha 5-10 évente megy, akkor a galériás negyed mindig máshova költözik, tehát az, hogy a kultúrával felhúzzunk olyan városrészeket, amelyek nem a reneszánszukat élik, mint amilyen volt mondjuk 2010 környékén a Bartók Béla út, egy csomó bezárt üzlethelység, és nem volt élet, és ezt ismerte fel az önkormányzat, és keresett partnereket hozzá, hogy lehetne ezen változtatni, azért ez több helyen is van, volt ilyen ugye a Rádai utcában is Pesten. Ez mindig akkor tud jól működni, és mi ezért vagyunk, azt gondolom, Bezzeg utca, mert hogyha a helyiek, akik ugye ott vannak, akár lokálpatrióták, akár üzlettulajdonosok, hogyha ebben nem állnak bele, és nem teszik bele az energiáikat, akkor ez a kezdeményezés egy idő után kifullad. Sajnos ilyet többet láttunk Budapesten és nemzetközi szintéren is. Valahogy nekünk szerencsénk volt ide, olyan emberek jöttek, akik akik magukénak érzik az utcát és a környezetet, és a nagyon kevés szabadidőből azért megpróbálnak áldozni arra, hogy hogy lehetne ezt a térrészt és ezt a közösséget összetartani. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha idejövök, akkor úgy érzem magam, mintha falun lennék, mindenki ismer mindenkit, mindenki köszön a másiknak. Minden, amit el tudunk intézni helybe, azt itt intézzük el, a bevásárlást, a borvásárlást, a kultúrát, a nem tudom, esti szórakozást, tehát hogy ez tényleg egy ilyen nagyon-nagyon szuper kis közösség. És itt azért ezt tudni kell, hogy mivel ez egy civil egyesület, ugye itt mindenki, vagy ez az egész fesztivál, meg az egyesület úgy működik, hogy mindenki beleteszi a saját szabadidejét és munkáját, idézőjelben anyagi ellenszolgáltatás nélkül, tehát itt mindenki társadalmi munkában dolgozik, és az, hogy ez több mint egy évtizede, vagy hát másfél évtizede ilyen jól működik, ez azt gondolom, hogy fantasztikus, és ez csak a benne lévő embereket dicséri.
1: Mesélj még arról is egy kicsit, légy szíves, én amúgy ott élek, és szerintem egy ilyen hiteles adatközlő vagyok, de hogy tényleg nagyon érdekes és nagyon szimpatikus, és nyilván nagyon sok munkátok van abban, hogy ott élőként ezt az ember hogy nem érzi terhesnek, meg... Tehát, hogy az ott élőknek a, nem tudom, az elégedettségével, meg a komfortjával, hogy tud találkozni ez a sokféleség, meg ez a program bőség, amit ti oda visztek. Szerintem sok más hasonló projekt ezen csúszott el az én emlékeim szerint, hogy a lakosság ellenérzésével találkozott sokszor az, amikor egy utcát, vagy egy városrészt ennyire felpesdítettek, ennyire sok programot vittek oda, meg ennyi szórakozóhely nyílt, és hogy a Bartók hogy működik ez az egyensúly, vagy mennyire kényes ez az egyensúly, nem tudom, de hogy mik a tapasztalataitok ezzel az elmúlt 10-15 évből?
2: Én azt gondolom, hogy én amikor ezt elindítottuk, akkor nyilván sokkal több volt az ellenérzés, mert amit mondasz, mindenki arra számított, hogy majd itt ilyen hangos bulik lesznek, és sörvízsli verseny, és nem tudom, de hogy mi ezt sosem szerettük volna. Egyrészt az itt lévő helyek sem ilyenek, tehát azért itt ilyen nagyon hajnalig nyitvatartó vendéglátó helyek sincsenek. Itt nem is az volt a célja senkinek, aki mondjuk nyitott egy új gasztrohelyet, hogy nem tudom, minél olcsóbb sört áruljunk, hanem az, hogy olyan típusú közönség jön ide, aki itt időt tölt és kulturáltan szeretne szórakozni, illetve a programok szervezésénél is mindent úgy csinálunk, hogy a kijelölt idősávon belül legyünk, tehát este 10 után már semmilyen hangos program nincsen az utcán, gyakorlatilag a helyek pontosan tudják, hogy amikor be kell zárni a teraszt és be kell menni, akkor nem lehet már kint hangoskodni. Nyilván van egy-egy olyan alkalom, amikor ez nem sikerül, de hát szerintem ennek bele kell, hogy tudjon férnie, és én azt gondolom, hogy a helyiek szeretnek minket, és pont emiatt csináltunk olyan elevent is, amikor az volt a tematika, hogy szólítsuk meg a helyieket, nyissuk ki, ugye itt nagyon sok a gangos ház, a gangban csináljunk, vagy a gangon olyan programot, hogy mindenki lehoz egy kis sütit, ismerkedjenek meg a házban élők egymással, beszélgessenek, alakuljanak ki közösségek, virágültetési projekteket szerveztünk a ház előtt, tehát próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy beilleszkedjünk, és az itt lakók úgy érezzék, hogy itt az ő komfortjukat nem zavarja semmi, és talán ez sikerült is.
0: De akkor ez tulajdonképpen nem csak ezre a Eleven tavaszra, illetve van még Eleven ősz is, ha jól tudom, igen, erre a két programra vonatkozik, hanem gyakorlatilag egész évben kell egy ilyen munkát végeznetek, hogy van, ez az elfogadottság és népszerűség megmaradjon az ott élők körében is. Egyébként még miket csináltok? Most említetted a virágültetést, meg néhány dolgot, de hogy ezen kívül vannak-e ilyen komolyabban megszervezett programok, vagy hogy működik ez?
2: Mi úgy működünk, hogy ugye ez egy vegyes egyesület abban a szempontból, nyilván, ahogy említettem, van 16-18 galéria, vannak gasztrohelyek, és vannak kereskedelmi egységek is, mint az említett optikus, vagy virágüzlet, vagy különböző boltok, ahol ugye vásárolni lehet, és ezek a különböző, vagy egy típusú egységek, ezek páholyokba szerveződnek, tehát van gasztropáholy, galériapáholy, kereskedelmi páholy, és ők is szerveznek külön eseményeket, például a galériapáholyjal nekünk 2 hete volt egy galériasét a Bartókon este, ami egy nagyon más...
1: Most eltűntél.
2: Este 11-ig minden galéria nyitva van, vannak tárlatvezetések, tehát hogy az egy ilyen nagyon jó esemény, a gasztrosoknak is vannak külön eseményeik, ami így három nagy esemény az évben, amiben az egész egyesület, tehát a teljes tagság részt vesz, az az Eleven tavasz, Eleven ősz, illetve a BKIK-nak van egy szervezete, amely a budapesti tematikus utcákat fogja össze, és ott is már, hát szerintem már lassan ott is 10 éve egy Slow Christmas szervezünk decemberben. Ebben nem csak a Bartók Béla út, hanem több pesti tematikus utca is részt vesz, és ennek az a lényege, hogy ne a karácsonyi rohanás és az ajándékvásárlásról szóljon az ünnepi készülődés, hanem lassuljunk le, üljünk be egy kávéra, hallgassunk meg egy vers felolvasást, térjünk be egy galériába, és minden nap, ahogy az adventi ablak nyílik, van valami plusz ilyen aranyos kis lelassulós esemény, amelyen részt lehet venni.
1: És ez az Eleven tavasz, amit most ajánlunk, vagy amiről most beszélgetünk, ez akkor egész hétvégén zajlik a Bartók Béla úton és a közvetlen környezetében, hogy ajánlasz néhány programot, vagy akár ki tudnál emelni ilyen személyes kedvenceket, vagy van-e valami rendhagyó dolog idén, amit különösen ajánlanál? Ezt ugye úgy is mondom, hogy...
2: Sok a program, és nagyon jó mindegyik, hogy ezt így nem vállalnám be, hogy nehogy valaki megsértődjön, akit kihagyok. A Gárdonyi téren van most már évek óta, ott vannak a zenei programok, amelyek egész nap és még este is zajlanak, és tényleg minden helyen valami nagyon kis extra finom program van, tényleg az összes helyen van, készülnek valamivel, mindenhova be lehet térni, még akkor is, hogyha az ember nem nézegeti a programfüzetet, gyakorlatilag bármelyik időpillanatban érkezik a hétvégén, mindig bele fog futni valami izgalmas programban.
0: Egyébként én itt a listában, hogy a szervezői listában látom a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárat, például ők mit csinálnak?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, megmondom őszintén, hogy annyira sok a program, hogy mindegyik, ők most egy új partner nálunk, de megmondom őszintén, hogy most erről én sem fogok tudni többet.
0: Én nekem is azért akadt meg a szemem rajta, mert annyira más karakterű

0: támogatnak minket. Vannak, hál' Istennek, most már olyan együttműködő cégek, partnereink, akik, ha nem is anyagilag, de akár úgy, hogy önkéntesekkel, tehát például az alkalmazottaiknak ez egy szintén egy csapatépítési lehetőség, hogy kijönnek ilyenkor hétvégén, vagy az előkészítésben önkéntesként segítenek minket, vagy hangosítással, vagy tehát gyakorlatilag, mivel ez egy, még egyszer mondom, ugye civil szervezet, itt mindenki, amit tud, és amire van lehetősége, az beadja a közösbe, és gyakorlatilag ezért tudunk működni, mert én azt gondolom, hogy anyagilag nem egy túl nagy szám, amiből megszervezzük ezt a rengeteg programot, de az emberek lelkesedése és felajánlása is egyébként minket abban, hogy ennyi ideje fent tud maradni ez a program.
1: Egyébként hányan vagytok így a szigorúan a szervezői csapat, vagy ez az operatív csapat? Hányan dolgoztok ezen?
0: Hát amikor a fesztivál szervezzük, akkor a kemény maga az egy 8-10 fő, és még egy 10-15, akik még plusz segítenek.
1: És akkor ezt gondolom nem egy héttel a fesztivál előtt kezditek szervezni, én úgy képzelem, hogy egy év.
0: Igen, munkái gyakorlatilag már az őszre is 90%-ban megvagyunk, mert hogy egyszerűen így, hogy nincsen egy állandó fix csapatunk, akik nem tudom, mondjuk egy hónap alatt összerakják, így muszáj a hosszabb időintervallum.
1: Nagyon jó szívvel ajánljuk mindenkinek, akkor jól mondom, Zsófi, ugye, hogy az eseménynek a Facebook oldalára, hogyha fölmennek az érdeklődők, vagy aki most a hallgatóságban, aki felfigyelt erre a programra, és akkor ott letölthető egy nagyon-nagyon szuper részletes programfüzet, ahol tényleg egyrészt nagyon gazdag, tehát már az önmagában ilyen csodálatra méltó, hogy tényleg mennyi program van, és ott nagyon részletesen le van írva minden, itt van egy szuper térkép, nagyon jó, használjátok az ikonokat, lehet látni, hogy melyik családi program, melyik gasztró, melyik séta, úgyhogy akkor ezt mindenkinek jó szívvel ajánljuk. Akkor hogy van ez a Facebook oldal, Zsófi, elmondod, ez az Eleven Tavasz, vagy mi a Facebook oldal?
0: Szóval a Bulvárnak szerintem az a fő Facebook oldalunk, van Instagram oldalunk is, van honlapunk is, Bartók, bulvár.hu, és ezeken mindegyiken mindenféle, vagy minden program fent van.
1: És akkor van egy applikációtok is, ha jól értettem.
0: Igen, hát igen, az is letölthető, illetve minden helyen, ugye kint vannak a plakátok, amin szintén ott van minden információ, mit hol találnak meg, hogy tudnak tájékozódni a programok és a helyszínek felől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg sok helyen meg lehet találni, és igyekszünk minden évben fejleszteni, ugye, hogy egyre több a program, egyre nehezebb átlátható program, füzetet vagy programtáblázatot kialakítani, de én is azt gondolom, hogy ezekkel az ikonokkal elég jól próbáljuk jelölni, hogy melyik program kinek szól.
1: És milyen visszamérésetek van, Zsófi, akár így a belsősök körül, akár a páholyokban résztvevőktől, ahogy az előbb mondtad, hogy lemegy egy ilyen esemény, és mondom, én most tényleg onnan jövök, szóval, hogy már most fantasztikus, de hogy nem tudom, a jövő héten vagy utána így, hogy összegzitek a tapasztalatokat, vagy egyáltalán milyen, mikhez mindig az előző évihez igazítotok, vagy van egy gigantikus Excel táblátok, ahol nézitek ezeket a változásokat, vagy a növekedést.
0: Igen, mindig az esemény után szokott lenni egy megbeszélés, ahol egyrészt átnézzük a tapasztalatokat, mik a hibák, mi az, ami jó, és meg kell tartani, és megpróbálunk nyilván felmérni, hogy mennyien lehettek, vagy az egyes programokon milyen részvevők voltak, azért a helyek, ahol a programok vannak, megpróbálnak nyilván számolgatni. Nyilván most nagyon szerencsénk van az időjárással, volt már olyan, hogy esett az eső, de ez most azt gondolom egy tökéletes hétvége arra, hogy a Bartók Béla úton sétálgassanak egyik helyre be, másikra kiülni egy teraszra, úgyhogy most kegyes hozzánk az időjárás is.
1: És Zsófi, arról van valami adatod, vagy gondolatotok, hogy a nem a környéken élők száma hogy alakul így az elmúlt években, hogy így tényleg olyan érdekes, hogy akik nem a 11. kerületben, vagy a közvetlen környezetében laknak, hogy mondjuk Pestről átjönnek az emberek így bulizni, meg szórakozni, meg kulturálódni?
0: Én azt látom, vagy azt hallom a többiektől, ugye nyilván a gasztrohelyek ebben relevánsabbak, mint mondjuk én, mint galéria, aki 6-ig vagyok nyitva, és azért más.

0: látogatottság egy galériában, mint egy gasztróhelyen, de én azt gondolom, hogy most már egész Budapest átjár a Bartók Béla útra. Nyilván az elején, amikor még kialakulóban voltak a helyek és az egész térrész, akkor azért főképpen a budaiak, illetve a kerületiek jöttek, de most már annyira szerintem elterjedt a jó híre a környéknek, hogy egyre többen jönnek át Pestről, mert itt egy más típusú szórakozási vagy időtöltési lehetőség van, mint sok pesti környéken. És nagyon sok a külföldi is, tehát hogy ők is ugye ezzel, hogy a Time Out magazin is beválasztott minket több évben is a legjobb helyek közé, így egyre több külföldi is ellátogat, akik Budapesten vannak, átjönnek Budára, és időt töltenek nálunk.
1: Ezt én is igazolhatom. Hát akkor ez egy fantasztikus eredményeket mondhat magának, mind az egyesület, mind az eseménysorozat. 27-én kezdtétek, és mikor lesz a zárás? Még azt elárulod nekünk?
0: A legtöbb program az ma, illetve holnap van. A vasárnapra mindenkit arra kérek, hogy nézze meg, hogy melyik hely van nyitva, illetve böngésze a programfüzetet. Nyilván vasárnap is vannak programok, de a fő nap az a ma, illetve a holnapi.
1: Hát akkor minden kedves hallgatót arra biztatunk, hogy menjen az Eleven tavaszra, tájékozódjon, nézze az applikációt, vagy a weboldalt, vagy
2: és
1: a Facebook oldalt.
2: És Faur Zsófinak nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk, és hogy ajánlott ezeket a programokat, és zene után jövünk vissza. Köszi Zsófi, és sok sikert.
0: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, sziasztok.
1: Sziasztok.
2: Hello.

0: Sziasztok! Újra itt az Utca Rádió a Tiloson, és folytatjuk Szabó Gézával a Hosszú Csemmői Tőzegláb és Vízőrző Mozgalom alapítójával, ezt szerintem mondhatjuk. Szia Géza, itt vagy velünk?
1: Szia, szia, itt vagyok, és szép napot kívánok minden hallgatónak is.
0: Szia! Most azért, annak az apropóján kezdeményeztük ezt a beszélgetést, hogy szerveztetek egy Vízőrző Mozgalom országos találkozót, de azért szerintem azt, szóval én azt feltételezem, hogy a hallgatóink egy jelentős része már jól ismertiteket, mert egy csomó videó, meg cikk megjelent rólatok is arról, hogy mivel foglalkoztok a szabadidőtökben, és ezt most már hosszú ideje csináljátok, és igazából ez azért tud mozgalommá válni, mert nagyon sokan elkezdték követni a példátokat. Hogy érzed most magad ezelőtt a mozgalom előtt, vagy ezelőtt a találkozó előtt, hogy milyen gondolatokkal vágsz ennek neki? Mit vársz tőle tulajdonképpen?
1: Na, hát egész eddig nem izgultam, ugye a rádióban nem került ez a hír. Alapvetően ilyen lazán és vidáman vettük a dolgokat. Tehát a Hosszú Csemmői Tőzeglábat az öcsémmel közösen csináljuk. A Vízőrző Mozgalom az egy ennél nagyobb szervezet, tehát nyilván az összefog egy csomó olyan kis civil kezdeményezést, olyan kis akciócsoportokat, akik a saját területükön, saját areájukon végzik ugyanazt, amit mi itt helyben végzünk. És nyilván ebben nekünk, mivel már régebb óta csináljuk, sőt nyilvánosan is csináljuk már egy jó ideje, ezért nyilván ebben van egy olyan szerepünk, hogy tudunk másnak példát mutatni, az összegyűjt tapasztalatokat, azokat meg tudjuk osztani másokkal, és ezért a szervezés is azért állaltuk be, mi ennek a helyszínét, meg azért esett erre a helyszínre a választás, vagy ránk a választás, így a mozgalmon belül, mert hogy mi élharcosai vagyunk ennek az ügynek, mondhatni. De rajtunk kívül nagyon sok aktív csapat van, mindenki a saját adottságai mentén dolgozik, tehát hogy vannak, akik nálunk sokkal nagyobb mennyiségű vizet őriztek meg, vagy lehet mérics kijönni, nyilván ahol meg kevesebb a lehetőség, ott kevesebbet őriztek, tehát nem nagyon különleges helyzetben egyébként.
0: De a figyelem, a rátok irányuló figyelem mennyiség azért mégiscsak meg sokszorozódott így az elmúlt, hogy is mondjam, hónapokban vagy néhány évben, ezt jól érzékeljük, tehát hogy a víz megtartás, az esővíz megtartás, a víz megőrzése, hogy is mondjam, még néhány éve se volt ennyire így a figyelem, vagy a közfigyelemnek így a homlokterében, és hát mi is itt ebben a műsorban szerintem hetek vagy hónapok óta szinte másról sem beszélünk, mint erről az elsivatagosodásról, ezekről az aszályos évekről, vagy arról a nyárról, amit előttünk áll, ez ugye főleg városi környezetben nagyon extrém helyzeteket tud teremteni, na de a lényeg, hogy most mégis valahogy egy ilyen óriási figyelem középpontjába kerültetek, és egyrészt így mit kezdtek ezzel, másrészt, hogy a tevékenységeteket ez milyen irányban befolyásolja?
1: Na, hát először is ugye, hát mondhatom, hogy lubickolunk a figyelembe, ugye ez a víz kapcsán, hogy egy elég mondjuk kétértelmű, mert hogy a vízben nem lubickolunk, ellentétben a figyelemmel. Igen, valóban, tehát az asszály a barátunk ilyen szempont, csak víz is a barátunk. Az is látni kell, onnan kezdeném, hogy egyébként a természetvédelem az nem csak vízőrzéssel foglalkozik. Tehát van egy polikrízis, ami most már, hát igazából az eszemet tudom, itt körülöttünk tombol, és ennek mindig van egy csápja, ami a többinél erőteljesebb, és mindig attól kell rettegni. Éppen ez a szárazodás. Szakmából kifolyólag, meg egyéb élethelyzetből kifolyólag közel áll hozzám ez a téma, a vízkérdés. Geográfus vagyok, erdész vagyok, tehát ilyesmi végzettségeim vannak. Nyilván ezért a vízzel már régebb óta foglalkozunk, mi is személyesen, de sok minden másról is foglalkozunk. És hogy igen, egy ilyen válsághelyzetben föl kell ismerni a lehetőséget, tehát hogy nyilván szomorúak is lehetnénk, szomorúak is vagyunk persze, de kétségbeesés helyett mi az aktív megküzdést választottuk. Ebben egyébként, ebben a munkában most, tehát én szeretem mutogatni magamat, meg szeretem, ha sokan hallgatnak, szeretem, hogyha a többiek elő tudok járni egy kicsikét. Tehát igazából tényleg ez egy ideális állapot nekünk arra, hogy itt most tevékenykedjünk. Talán az állami szervek is egyébként most együttműködőbbek, vagy tehát most igen, most elég túlbolyás időket érünk, tehát most igen, a politika is fölkapta ezt a témát, egyébként már korábban is voltak politikusok, tehát politikusok régóta van, akik erről beszélnek, de nem került be egy a mainstreambe, de most azt érzem benne, hogy belekerült, de egyébként korábban is, tehát az a kis szubkultúra, ha lehet így nevezni, akik foglalkoztak a természetvédelem krízis területeivel, azok nyilván régóta azok a kapcsolatban állunk, és így tudunk dolgozni, hálózatosodni, és most el szeretnénk egy kicsit elősegíteni, tehát most ez a figyelem egy új lendületet tud adni a tevékenységnek. Tehát mi nem akarunk, most volt nagyon sok is még, ami akar üzenni a politikusoknak, civilként, aki rá akar venni egyéb szereplőket, hogy dolgozzunk együtt, aki rá akar venni, meg akar győzni embereket, hogy közésre, hogy ezzel foglalkozunk a témával, na mi nem ezt szeretnénk csinálni. Tehát mi ez a hétvégi rendezvény, ez azoknak az embereknek szól, akik már tudják, hogy ez egy fontos tevékenység, azoknak, akik már most is aktívan részesei ennek az ország különféle pontjain, és akikkel csak az interneten keresztül találkozunk, és vagy nagyon ritkán tudunk egymással személyesen találkozni, vagy akik be akarnak kapcsolódni ebbe a tevékenységbe, tehát nem győzködni akarunk embereket, hanem egyszerűen ez egy baráti találkozó lesz, egy útkeresés, egy ötletelés, átadás, megosztás, tapasztalatszere, kapcsolati tőke, felhalmozott kapcsolati tőke, átadása, megosztása, tehát valami ilyesmi lenne inkább a célunk. És ezért a rendezvényünk egyébként meg sem hívtunk senkit se, hanem meghirdettük nyilvánosan, és jön, aki jön, akit érdekel.
0: Ezek szerint lassan csörgedezik ez a tudás, így szerte széllyel az országban, ilyen apró ereken jut el mindenhová, hát, hogy a híretek...
1: Párhuzamosan ugye több helyen elkezdték ezt a munkát, de vannak, akik egyébként ezt 30-40 évet csinálják illegálisan, valaki meg legálisan.
0: Egyébként ti is illegálisan kezdtétek, ez az egyik videóból kiderül, de hogy ez azért nem nagyon rázott meg benneteket ez a helyzet, az is. Egy kicsit azért mesélj már arról, hogy pontosan mit csináltok, feltételezve, hogy lehet, hogy egy-két ember nem tudja még, hogy pontosan hogy kezdődött a ti projektetek. És ezzel egyben egy kicsit be is tudnád mutatni, hogy tulajdonképpen, ha most így hirtelen találnék egy ilyen mocsárkás lápot ott a szomszédban, akkor hogy induljak el, vagy mit kell észrevennem, vagy mire kell figyelemmel lennem. És egy technikai dolog, egy picit nem tudom, hogy hol vagy, de ilyen zörej jön be tőled.
1: Jó, igyekszek akkor nem zörögni.
0: Köszi.
1: Jó, hosszú volt a kérdés, honnan is kezdjem. Tehát, hogy kezdünk bele a vízőrzésre, mivel is foglalkozunk. Hát én egy tanyán lakok, külterületi lakos vagyok, lovas tanyánk van, és én a természet szépségéből élek. Tehát én itt lovaglok, túrázunk, tehát lovas túrázunk, zömében terepen lovaglunk, és nekem érdekem, hogy szép legyen a táj, ahol lakok. És én helyhez vagyok kötve, tehát nem tudok elmenni az ország legszebb részére ott lakni, mert ha mindenki oda menne, akkor nagyon sűrűen lennénk, és nem olyan szép az a rész. Tehát hogy nekem itt az Alföld közepén, Szegléd mellett Csemő határában lakok kinek tanyán, és ezt a környéket kéne valahogy a potenciált meglátni benne és szebbé tenni. Na és ahogy lovagolgattam a vidéken, mindig ellovagoltam egy 70 hektáros tőzeges, kiszáradó félben lévő tőzeges mert, amit akartak vágni, tehát kivágni a fákat róla, meg akartak építeni kalandparkot, mindegy, volt sok terv, hogy mi mindent kéne vele csinálni, na meg nem akartuk ezt így hagyni, és így fogtuk magunkat, összebeszéltünk a családdal, testvéremmel, szüleimmel, feleségemmel, és megvettük a felét, a másik felét pedig egy szomszédom, aki ott marhákat szeretne majd legeltetni rajta. Egyébként az se ördögtől való, tették hozzátenni. Mi pedig kifejezetten azért vettük meg, hogy ne nyúljanak hozzá az emberek, illetve hogy nyilván járunk be sokat, és vezetünk be egy csomó embert, és iskolásokat, tehát nyugdíjas csoportokat is szoktunk vezetni. Kicsit ismerjék meg, hogy milyen is a környék, milyen értékek vannak, tehát értékeljék föl kicsit azt, ami van. Tehát nyilván ez egy oldalról egy nyomás a természetnek, hogy oda csődítünk embereket, másrészt viszont, ha megismerik, ha tudják, hogy mit kell védeni, akkor sokkal jobban maguknak érzik, közelebb ezt hozzájuk, és akkor aktívabban vesznek részt benne. És a mi állásfolyétikánk az aktív természetvédelem, tehát a passzív elszenvedés helyett, hogy aktívan cselekedve megküzdeni ezekkel a különféle kihívásokkal. Na most, hogy konkrétan a vízőrzés, ugye, ha már van egy mocsarunk, ami kiszáradt, tehát papíron mocsárban, hogy idén először egyáltalán nem jelentek benne a víz, tavaly még időszakosan volt benne, 4 éve még kagylók is voltak benne, azok ugye most már elpusztultak, teknősök mindig ott mászkálnak, egyébként keresik a vizet, de nincsen víz. De elég sírelmas a helyzet. Na, és akkor hogy lehet, hogy a vizet varázsolni? És hogy a technokrata módszer helyett, ugye nyilván az ember egy hátrébb lép, egy pár nagyságrendet, tehát nem oda, nem lyukat fúrok a földbe, nem gödrötások, nem kútból engedem a vizet, hanem a legolcsóbb módja a vízgazdálkodásnak nem elherdálni a vizeket. Tehát nem oda kell varázsolni, máshonnan nem a Dunából kell fölpumpálni, vagy nem tudom, tehát mindenféle hogy kéne vizet tenni ide a homokhátságra. Tehát a legolcsóbb, legegyszerűbb és legkézenfekvőbb, ha nem herdáljuk el. Na és hogy herdálja el az ember a vizet, ez a kérdés? Hát például a valaha volt patakmedreket, vagy völgytalpakat, ugye fölhasították egy mesterséges, kiegyenesített árokkal, és hogy ezek a levezető árkok gyakorlatilag vezetik a vizet, nem nehezen lehetne pataknak hívni őket, bár a terminológia pataknak csúfolja néha még, de ezek levezető csatornák. És hogy mi ezeket a kis gerjét, a gerjét, tehát azokat a vízfolyásokat, amiben időszakosan még van felszíni víz is, ezeket a vízfolyásokat lassítjuk. Először illegális módszerekkel, aztán, tehát mikor kivértünk a napfényt, akkor igaz, ez a bevállás volt a részünkről, mert akkor még nem lehetett tudni, hogy ezért milyen bünti jár, vagy jár-e bünti, meg pont akkor egyébként egy a gerjepatak kotrása kapcsán éppen elég rossz volt a viszonyunk a vízügyel is, de hogy ebből a negatív spirál, tehát az följelentés is lett, meg a természetkárosítás kapcsán, meg mi egymást, de hogy ebből a negatív spirálból sikerült így kilépnünk, és egy ilyen közös koncepciót kialakítani. Hát megnézték, hogy mit csináltunk eddig, lemodellezték, csodálkoztak rajta, hogy jaj, de ott még van víz, nem szabadna víznek lenni egyébként, papírforma szerint, és ők hozzáadva a szakmai tudásukat, tovább kijelölve a pontokat, sőt, ők hozták a gépfartjukat is. Tehát a tavaly nyáron, ami kanalas potró gép elé beállt a tömeg, a civilek, hogy már pedig dekotorják a gerjét, most ugyanazt a gépet vezettük küzdelemre, az árok betemetésére, ilyen pontokon az árok betemetésére, és ezzel leszakaszoltuk a patakot. Nem csak a patakban levő víz az izgalmas ilyenkor, hanem az egész vízgyűjtőnek a potenciális vízszintjét emeljük meg, és megtámasztjuk a felszínen az eszivárgó vizeket. Tehát igazából ez egy gigantikus a részünkről. Nyilván monitorozni is nehéz, hogy milyen haszna van, vagy milyen pozitív hozadéka van. Amikor megkérdezik, hogy mik az eredményei, én azt szoktam mondani, hogy tavalyhoz képest 30 centivel van alacsonyabban a víz, lehet, hogy most van 40 centivel alacsonyabban, mint tavaly ilyenkor volt. Tehát ez egy elég síralmasan hangzik. De ha megnézem a hajtavidéket, ahol viszont 120 centivel van mélyebben a víz, mint tavaly ilyenkor volt, 80 plusz centink, tehát az az eredményünk.
0: Értem. Egyébként ott a videót nézve, ott voltak ilyen légi felvételek is, és ott azért szerintem az nagyon fontos. Jelenet, bocsánat, szóval mondjuk el, hogy az átlátszónak a videójáról
2: igen, bocsánat,
0: beszélünk.
2: Igen, az átlátszó videójáról beszélünk, de más videók is voltak. De hogy ott nagyon, nem tudom, hogy hallgatsz-e minket valami, mert visszahallom magam.
1: Ki vagy hangosítod?
0: Ja, mert nagyon zörög, bocsánat. Tehát, hogy ott nagyon kontrasztosan látszott, hogy gyakorlatilag egy ilyen kiszáradt szántóföldek közepén, vagy azt átszelően egy ilyen zöld oázisként lehet látni ezt a kis lápost. És igen, tehát amire ki akartam lyukadni, hogy tulajdonképpen ez a helyzet, ez most már sok beszélgetésben, szakmai beszélgetésben elhangzott, hogy az elmúlt 30 év téves vízgazdálkodásának az eredménye, de ahogy a szavaidból nekem kicseng, azt hallom ki, hogy ezeket a téves beidegződéseket mind a lakosság, mind ott a környezetben élő egyéb aktorok, illetve hát valamilyen szinten az egyéb állami szereplők részéről is sikerült áttörnötök. Tehát, hogy valahogy meghallották és meglátták azt a jó példát, amit ti bemutattatok, akár a közelben lévő nemzeti parkra gondolok, vagy ott a településen élők, ben is lehetett aggály, hogy őket mennyiben érinti, hogyha itt ilyen gátak keletkeznek, és a víz elkezd majd, nem tudom, áradni. Igen. Tehát, hogy ez ebben is elindult egy jó folyamat.
1: Én úgy látom, hogy tehát magát a problémát azt szinte mindenki látta. Itt a megoldás, a kérdés, hogy ki mennyire érezte a saját feladatának a megoldást, illetve ki mennyire volt abban érdekelt, hogy a többiekkel összefogjon. És civilként egyébként tehát mi annyira civilek vagyunk, azt hozzá kell tenni, hogy nekünk még egyesületünk sincsen, meg semmi, és mi tényleg pár magánszemély vagyunk, akik önkéntes munkában, mondhatni, hogy szinte főállásban csináljuk ezt, mert hogy jól érezzük magunkat benne. És olyan szerencsés helyzet vagyunk, hogy így is boldogulunk, ahogy boldogulunk, tök jó a családi hátterünk, meg mi egymás. És hogy azokat azt, például a Nemzeti Park, hát ők is már 20 éve foglalkoznak vizes élőhelyek mentésével, rekonstrukciójával. Egyébként a kötévízig is elmondta ezt a helyileg illetékes vízügyigazgatóság igazgatója pont a múlt héten, most a hetekben mondta egy beszélgetésen, hogy hát ők is már 20 éve készítik a rendszert arra, hogy tudják megtartani a vizeket jobban. Tehát, hogy mindenki tudta ezt, hogy ez fontos dolog. Nyilván most egy kicsit az asszály bedurvulásával most begyorsult a dolog, meg tehát mi föl tudtuk azt vállalni, hogy akkor üljünk össze, és akkor ne azt nézzük, hogy mi a különbség, hanem hogy mik a közös pontok. Keressük meg azokat a pontokat, amellett tudunk dolgozni, dolgozzunk, és közben nézzük meg, hogyha rugalmasan együttműködünk, akkor ebből mi fog kisülni. És hogy nyilván ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, mert tehát ebbe az ellentétet keressük, hanem a közös pontot, akkor hát szerintem a siker az úgy kódol. Már az alapból siker, hogy az eddig ellenséges szereplők például a kommunikátok tudnak lenni egy-egy ilyen kérdésben. És ugye nekünk az a meglátásunk, hogy elnézést, csak közvészak. Szóval nekünk az a meglátásunk, a cselekvésen túlmutat az a fajta üzenet. Tehát az, hogy az embereket tudjuk mozgósítani, hogy jó példával tudunk előjárni mások számára. És igen, próbálunk bevonni mindig újabb és újabb csoportokat, tehát például megkerestük a helyi vadásztársaságokat, elhívtuk a vízügyes szakaszmérnököt, elhívtunk egy hódbiológus csajszit, és a vadásztársaságot meg akartuk győzni, hogy nekik is nagyon fontos a víz visszatartás. Ugye ők is a területnek a használói, ugye nagyon sokat járnak innen a terepen, tehát ők ismerik a földtulajdonosokat, vagy részben ők a földtulajdonosokat, tehát ők egy ilyen ideális, hasznos társaságnak tűntek nekünk, és akkor ebből a győzni őket, és ez a beszélgetés egy 10-20 perc után átcsapott egy ilyen operatív megbeszélésé, mert azt mondja, hogy ja, hát ezt lehet csinálni, hát ők nagyon régóta szeretnék ezt csinálni, csak nem tudták, hogy kell elkezdeni. Hát igazából ilyen kondenz magnak kell lenni. Szerintem ez a legfontosabb szerepünk jelenleg, hogy mindig, ahol megakad ez a történet, ott egy kicsikét rásegíteni. A tapasztalatunkkal, a kapcsolati hálónkkal, igazából ez a legfontosabb tevékenységünk, úgy érzem, úgy látom.
2: És akkor a helyi lakosokat hogy tudtátok ebbe bekapcsolni, illetve tulajdonképpen a ti láposotok az mire, tehát hogy az, hogy ott ezt a projektet elkezdtétek, az mire elég, vagy mire van szükség még a helyiek részéről, hogy ott mondjuk a ti környéketeket azt így fel lehessen virágoztatni, vagy vizesíteni, vagy áztatni, hogy ott újrainduljon ez az...
1: Visszafele válaszolok a kérdésre, a lábfunktól kezdem, tehát a hosszú csemény főzegláb ki van száradva, és még egy jó ideig ki lesz száradva. És a tevékenységünket nem ott fejtjük ki, tehát ott is szoktunk dolgozni, inváziós növényeket írtani, visszaszorítani, meg mondjuk kirándultatni, meg mindenféle rendezvényeket szervezünk, de a vízőrzéseink nagy része, sőt 90% az a tőzeglápon kívül, az egész gerje, perje, síkságon zajlik, tehát hogy innen 30 kilométerre is vannak beavatkozási pontjaink, tehát ez egy gigantikus nagy vállás a részünkről, és ez sokkal nem terület lefed, ha a tőzegláp az a zászlókra van tűzve. Tehát az csak oda bigyeztettük, hogy az entitásunk része, az vagyunk mi, de ez minket földrajzilag abszolút nem köt meg. Tehát, hogy minimum egy vízgyűjtőbe kell gondolkozni, hogyha az ember vízmegtartásról gondolkozik. Tehát, hogy egy nagyobb terület, de nem tudsz, nyilván egyéni szinten lehet a saját kis udvarodba, kertedbe is vizet őrizni, de hogy azzal nem tud olyan hatással lenni a mikro-makro környezetedre, mint hogyha egy vízgyűjtőbe gondolkoznál. És a lakosságnak a kérdése, vagy a hozzáállása is tök érdekes dolog. Ugye nyilván nekem van egy természettudományos hátterem. Ugye megtanultuk az iskolába, egyetemen, hogy ez, mit tudom, hogy nézett itt egy patak, de itt lakok 20 éve, itt lovaglok 20 éve, tehát nyilván látom a geomorfológiai nyomok alapján, meg milyen más alapján, hogy nézett ki valahogy ez a táj, hogy kéne kinézni ennek a tájnak. És hogy az embereknek a fejébe a régen, az egy egészen más régen, az a 30-50-60 évvel ezelőtti régen, tehát a saját gyerekkorukra emlékeznek vissza, annál régebbről, hogy az embereknek nincsen emléke. És egy olyan téves képhez ragaszkodtak például itt a Gerje patak kapcsán, itt a ceglidi lakosok, hogy az egy állandóan bővízzel folyó patak volt. Hát persze, mert lecsapolt, éppen akkor csapolták le itt ezt a magasabban levő üledégyűjtő medencéket, és ennek a vízét, tehát hitelből évtizedeken keresztül egy viszonylag bővízű vízfolyás volt a Gerje, és a helyi lakosok ugye ehhez ragaszkodtak, és hogy például amikor a Gerje kotrás kapcsán mi nekünk nem tetszett, hogy tovább mélyítik a Gerjét, mert hogy és nyilván észérvekkel alátámasztva, tehát próbáltunk érvelni, disputálni azokkal az emberekkel, akik azt nem értették, hogy ezt miért baj ez legyen, miért csináljuk. És akkor még azért megosztott nagyon a lakosságnak, mondjuk az internet népének nagyon megosztott a véleménye egy helyi szinten, egy helyi fórumokon, hogy ez most jó vagy nem jó, amit csinálunk. És eltelt egy év, és egy nagyságrenden olyan beazulást csináltunk, ellentétes irányba, tehát hogy a 300 métert kotortak végül is a Gerjén tavaly nyáron, és mi pedig idén 26 kilométert szakaszoltunk, tehát 26 kilométeres szakaszon egy méterrel megemeltük a potenciális talajvízszintet, illetve a mederre meg is emeltük ennyivel a vízszintet. És hogy a lakosságnak, legalábbis ha hihetünk az internetnek, egy nagyon nagy aránya most már elfogadó, megértő, sőt, az értetlenekkel szemben nem nekem kell oda kommentelgetni, magyarázni, hanem az érvrendszerünket átvett a helyi lakosság, edukálódott, és már ő magáévá tette, és tud vele érvelni. Tehát például ezek a viták, amiket nagyon gyakran ilyen terméketlenek tűnik az interneten, az a meglátásom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog. Nem az ellenfelemet fogom meggyőzni, akivel vitázok, mert ha valaki értetlen, akkor nehéz meggyőzni, hogy nem akarja, hogy meggyőznék. Viszont nagyon sokan olvasták, nagyon sokan találkoztak ezzel az okapokkal, és akkor ebből ezek szerint okultak.
0: Én hadd kérdezzek vissza, az előbb volt, nem tudom, pár perccel ezelőtt egy ilyen félmondatod, vagy kiszólásod, hogy hát ugye most érzékelitek itt a centiméterekbe érzékeltetett, hogy tényleg mennyire súlyosan aszályos időket élünk, és tettél egy utalást arra, hogy hát ez még néhány évig biztosan így lesz, de, és hogy hadd kérdezzek rá erre, hogy ha most minden ilyen jól alakulna, vagy lenne egy ilyen varázspálcánk, és ideálisan úgy alakulna minden, ahogy mondjuk most a te fejedben van, és együttműködne a lakosság lenne, hogy mondjam, az ország, meg ott a település vezetésében is egy ilyen összhang, tehát hogy mindenki egy irányba tudna menni, és el tudnának indulni ilyen jó vagy üdvözítő folyamatok, akkor így mi a legtöbb vagy a legkevesebb, amivel reménykedni lehet? Tehát akkor mondjuk 5-10 év múlva ugyanazon a területen, amit most leírtál, így nagyjából mit lehet vagy lehetne látni?
1: Hát az alapállapothoz ahhoz soha nem fog visszajutni. Tehát az a hajó már rég elúszott. De nem most, az már réges-rég elúszott tényleg. Tehát a kérdés az, hogy a jövőnk rossz lesz, nyilvánvalóan alkalmazkodni kell. Tehát nyilvánvalóan adaptálódni fogunk az új körülményekhez, és ezt rugalmasan kell kezelni. Tehát mindig a pillanat határozza meg azt, hogy mik a lehetőségeink, és a lehetőségeinkkel kell a legjobban élni, azokat nem kell herdálni. Én nekem van a gyermekeim, gondolok a jövőjükre, nem élem föl az ő hónapjukat az én mámért, nem élem föl. Amivel mi foglalkozunk, ez a víz visszatartás, ez a legolcsóbb, legegyszerűbb módja. Gyakorlatilag amíg a mederbe ügyködök, addig senkit nem érint. Néhol kiemeltük a vizet a mederből, és tervezzük még több helyen azt, hogy szabadon áramoljon lefelé a víz a bőrtalba, nem a mederbe. Ez nyilván már a tulajdoni viszonyok azért befolyásolják, hogy hol lehet, hol nem lehet. Egyébként a gazdák idén nagyon nagy számban partnerek ebben, de ez az jellemző, hogy akinek nincsen vize, az sokkal inkább partner benne, mint az, akinek van vize. Tehát akinek van egy kis vize, egy olyan helyen, ahol egyébként az egész, ahol egy mocsárnak kéne lennie, amit lecsapoltak, és közé neki még egész szépen nő a búzája, vagy a széna egész szépen nő, oda aztán nehogy engedjünk vizet. Pedig ott lenne a helye a víznek, és akkor a szomszédoknak mindenkinek szebben nőne, neki lehet, hogy akkor legeltetnie kéne, nem kaszálna, mert a traktorja elsüllyedne benne, bár a marhaz akkor is legeltni. Na mindegy, tehát hogy az önérdek, és ez mindig egy kis apró kis önérdekek az egész, a közösségi érdekhez képest, ezek nagyon hatékonyan tudják akadályozni egyébként a mi tevékenységnek a kibontakozását is. Tehát, hogy a táblatokban azt látom, hogy egyrészt van egy harc a vízért, ez sokkal kevesebb a víz, mint amikor igény van, és már még egyes emberek küzdenek a vízzel, mások meg könyörögnek érte, és tényleg elindult a harc a vízért, és közben meg az van, hogy ez csak egy kis szegmense. Na de van egy csomó olyan másik terület, ami viszont, tehát én ha bedugok egy lyukat, de az összes többi másik lyukon pedig ömlik ki a víz a rendszerből, akkor nincs értelme az egész munkát. Én ezzel lassítani tudom, példát mutatni tudok, embereknek a szemletét tudom változtatni, és igen, jobb érzés lefeküdni este. Egyébként megmentünk pár teknős, pár békát, az ides élőhelyeket, csíkhalakat, tehát persze lehet, vannak tök jó eredményeink is, ezek büszkének kell lenni az eredményeinkre, de amíg például a mezőgazdaság nem fog változni. Tehát én a homokhátságon lakok, itt a határnak a hát arányokat nem tudok mondani, hiszen több az erdő, mint a szántó. Nemes nyár erdők zömében. Tehát ezek a nemes nyár erdők az egyik leggyilkosabb, egyik legtalajgyilkosabb, és az egyik legtalajvízgyilkosabb faültetvény, amit el lehet képzelni. Egyébként az olasz bútoripart szolgálja ki, tehát még csak érdekünk se egyébként így nemzetgazdaságilag a nemes nyár erdőknek a telepítése. És amíg az például nem változik, addig itt én hiába őrzök vizet. Tehát azt képzeljétek el, hogy miközben a vízügyel, a nemzeti parkkal, a vadászokkal, a hóddal összefogva, tehát egyébként a vadászokat és hódot is sikerült összebékíteni, ez egy tök jó sztori, na mindegy. Szóval egy nagy konzorciumba dolgozva mi szépen építettük a gátakat és fogtuk meg a lefolyó vizeket a Gerjén, közben odajött egy olasz ilyen bútoripari cégnek a képviselője, erdésze, nézegett, akkor hogy is folyjuk a vizet, mert a nemes nyár ültetvényének is kéne a víz. És hogy a magasabb száraz területekről, ahol már a vásztalai koptatták egyébként ezek az erdőkkel a talajokat, vagy erodálták a talajokat, onnan szépen a völgybe, ahol még van egy kis nedvesség, oda másznak le ezek az erdők, és aztán meg föl vannak háborodott, hogy a hód megrágja például, ilyen konfliktus is van itt a környéken. Ez egy sokkal komplexebb kérdés. Én megkeresem azt, hogy mi megkeresünk azt civilként, hogy mi az, ahol tudunk tenni, ahol jó hatásfokkal tudunk tenni, de hogy nyilván mindig van tovább és tovább, mindig egy kicsit hátrébb lépünk, és akkor egy nagyobb kört nézünk. Ugyanúgy a mezőgazdaság, tehát azokon a homokföldeken, ahol fölszántják, bevetik, de évek óta nem aratnak, csak a agrártámogatásért pusztítják a talajt, tehát ez is egy milyen hozzáállás. Tehát így nem lehet, mondjuk, tehát ez közösségellenes ez a fajta gazdálkodás.
2: És a Nemzeti Park például mit tud csinálni?
1: Hát a Nemzeti Parknak van véleménye, a Nemzeti Park az egy intézmény, egy állami intézmény. Ugyanúgy a vízügy is egy állami intézmény. Ráadásul a vízügy egy végrehajtó szerv, azt még hozzá kell tenni, tehát a vízügy az amit mondan az neki, azt csinálja. Most elég rugalmasan értelmezi, vagy értelmezte az utóbbi időben az előírásokat. Egyébként ez a cégen belül is megosztik a vélemény, hogy most hogy jól csinálják-e, vagy nem jól csinálják, és így tudunk hatékonyan együtt dolgozni, hogy rugalmasan, és a mi javunkra döntve, vagy mi javunkra rugalmasan nézik ezeket az előírásokat, amiket nekik meg kell felelniük. Tehát igazából, amíg a politika nem fog új törvényeket hozni, addig nagyon nehéz lesz ezt gyökeresen változtatni ezen a rendszeren. És a Nemzeti Park mit tud csinálni? Hát azt tud hümmögni. Nyilván a hanyadik a Nemzeti Park a sorban, amikor egy ilyen döntés meg kell hozni. Tehát a gazdasági döntések sokkal fontosabbak, mint a természetvédelmi döntések, illetve úgy voltak az elmúlt időben. De szerintem már régóta így van, tehát ez nem csak az elmúlt 16 évnek a munkásságát tükrözi, tehát hogy mindig is, amióta én az eszemet tudom, természetvédelemre hivatkozva nagyon nehéz volt bármit is elérni. Ha bármi egyéb érdek is volt.
2: De most számítasz egyébként arra, hogy ezen az eseményen, amit szerveztek, ezen meg fognak jelenni olyan szereplők is, akik nem a mozgalomnak a civil tagjai, hanem esetleg magasabb szinten is képesek befolyásolni azt, hogy mi történik ez ügyben országosan.
1: Igen, igen, igen, jelezték, tehát tudunk róla, hogy fognak jönni különféle, egyébként szintén civil csoportok, választó mozgalom, tehát amíg a vízőrző mozgalom az inkább az aktív civileket fogja össze, akik helyi szinten kétkezi munkával, jó esetben szakértelemmel egyébként, az nagyon fontos, hogy a szakértelemben is abban sok helyre tanácsot kell adni, vagy meg kell támogatni ezeket a csapatokat. Tehát, És akkor vannak, akik meg inkább az elméleti síkon és a politikával kötik össze ezeket a lakossági igényeket, ők vízválasztó mozgalom, ők szakemberek szintén, de olyan szakemberek, akik már régebb óta benne vannak ebbe a témába, tudományos publikációkkal bírnak, és ők képviselik ezt fölfele, azt mondjuk, amit mi lefele, vagy a lakosság felé és lefele képviselünk. Tehát ők itt lesznek nagy számban például. Ebben vannak egyébként politikusok, vagy volt politikus is, Kereszes László Lóránt például, szintén tagja ennek a mozgalomnak, Balogh Péter, sorolhatnám még a neveket. Emellett a Víz Koalíció, aki szintén egy nagy ernyő szervezet, ők is képesítették magukat jó pár taggal. Nyilván magánszemélyként jönnek, mert ugye nem lesznek itt a kerekasztal beszélgetés, lesz olyan előadások, nem lesznek. Itt jönnek tapasztalat cserélni, meg ismerkedni egy kicsikét.
0: Azt hadd kérdezzem meg, hogy akkor, ahogy visszakanyarodjunk a beszélgetésünk elejére, hogy akkor ennek a találkozónak egy menet közben tényleg elég nagy súlya lett, meg reméljük, hogy elég nagy ereje is, hogy ebből ki fog jönni valami. Úgy értem, hogy a te fejedben van egy olyan, hogy akkor itt a sok szakmai egyeztetés után lesz egy anyag, egy dokumentum, egy ajánlás, valami, amit így fölfelé el lehet majd küldeni, vagy így ki lehet tenni a kirakatba, szóval terveztek valami...
1: Van, ez ettől függetlenül van, és ez pont az utóbbi heteknek a terméke. Nem az én művem, mert én a papírmunkához, tehát én bízkedek a papírmunkától, meg a minden ilyesmitől, bár írni szeretek, de csak a saját örömömre. Tehát, hogy a vízőrző mozgalomnak van egy állásfoglalása, egy szakmai állásfoglalása, arcpolitikája, ezt megfogalmaztuk, megírtuk, sőt, igazából ezt a politika felé is közvetített, illetve a politika kereste meg a Maris pusztai vízőrzőket, ugye az első kihelyezett
0: kormányülésben. Igen, igen, igen.
1: És az Oszkáron keresztül, nagy párti Oszkáron keresztül kérték, hogy akkor írjuk már le, hogy mi a koncepciónk, hogy is gondoljuk, melyikek azok a szereplők, akik itt a civil térféren pattognak ezen a vizes témán, és hát a legjobb tudásunk szerint igyekeztük ezt így leírni, visszaadni, tehát nem csak magunkat írtuk bele, hanem értem is én, az a mozgalom tagjai nem csak magukat írták bele, hanem beleértek minden olyan szereplőt, aki tőlünk függetlenül csinálja, de tudjuk, hogy csinálja, és hogy benne van. Tehát majd mazsolázza a politika, de mi tőlünk azt kérték, ugye, hogy akkor vázoljuk, hogy mi hogy látjuk itt ezt a helyzetet.
0: De akkor te optimista vagy? Látod most ezen a területen így a lendületet?
1: A lendületet az abszolút látom, és azt is tudom, hogy tehát megsokszoroztuk, már egy év alatt is megsokszoroztuk tevékenységet, tehát mióta nyilvánosság elé léptünk, tehát a nyilvánosság ereje nagyon sokat lendített rajta, mind a saját munkánkon is, tehát hogy hozzánk Zala megyéből, Vas megyéből, a Nyírségből jönnek önkéntesek melózni, és ez egyrészt baromi jó felemelő dolog, másrészt szomorú, hogy helyben nem találtak maguknak eddig még lehetőséget, ahol bekapcsolódjon. De most azon vagyunk, és egyre inkább, egyre több helyen alakulnak olyan vízőrző sejtek, amiket szeretnénk egy kicsit megtámogatni szakmailag, hogy Zalából ne kell, mert én nagyon bírom azokat a zalai srácokat, lányokat, de hogy ne kell ide elmászni önkénteskedni, hanem tudjanak ott a saját arrajájukon is, és hogyha ott elkezdek onnan meg aztán tovább osztódva, tehát mindenki a saját területén végezze a munkáját. És én optimista vagyok olyan téren, hogy tudom, hogy egy csomó embert érdekel, és egy csomó emberben ott van a tenni akarás vágya, és mondom, annak a szikrának kell lennem, az egészet így beindítja, katalizálja. Tehát mi ezen vagyunk, és az egész találkozó egyébként erről fog szólni. Egyébként zárja megjegyzem, hogy ez már a második, már elsőnek van jelen, ez akkor egy nulladik is. 25 január elején valahogy, Farmoson, szintén egy baráti találkozó, az csak egy ilyen este meg másnap délötes program volt. Ott volt 45 ember, beszélgettünk, és egyébként akkor is ugrottunk egy szintet. Na, ahhoz képest most egy év alatt megint ugrottunk, és az a terv, hogy igen, hogy megint tovább haladunk előre ezen az úton.
0: Hát nagyon sok sikert kívánunk ehhez, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Akkor ez június 6-án és 7-én lesz, ez az első vízőrző mozgalom országos találkozó Csemő, jól mondom, ugye?
1: Igen. Még záró akkordként nagyon fontos dolgot el szeretnék mondani a találkozóról, amit nem mondtam.
0: Mindenki.
1: A szombati nap az a Dumájé. Tehát akkor ismerkedünk, barátkozunk, kerekasztal beszélgetések lesznek mi egymás. A vasárnapi nap viszont egy vízőrző workshop, tehát ott kimegyünk helyszínre, egyrészt megnézzünk egy fantasztikus hódmocsarat, meg egy ilyen szürkevizes gyökérzónás tisztítórendszert, és mellette építeni fogunk egy új fenékküszöböt a nulláról. Tehát kivegyünk a helyszínre, megmutatjuk, hogy odaépítjük, mert mik az érvek mellette, milyen engedélyeket kell beszerezni hozzá, kivel egyeztettünk róla, milyen egyéb viszonyokat kell figyelembe venni, és hogy kell lapátolni. Tehát tényleg az elejétől a végéig bemutatjuk, és mindenki részt tud benne venni, aki szeretne, és akkor ott lesz egy közös élmény, ami összeköt minket.
2: Hát ez nagyon jó és izgalmasnak hangzik, úgyhogy hát szerintem még fogunk beszélgetni, nekem van egy olyan érzésem, és majd elmeséled, hogy milyen tapasztalatokra tettetek szert ezen a rendezvényen, illetve ezen a két napon, és hát nagyon remélem, hogy sikerül minél több embert bevonnotok a mozgalmatokba, és minél több ilyen aprós rejt indul el, mert azért talán ennek is van jelentősége, főleg a nagy összkép tekintetében. Köszönjük szépen, Géza, hogy itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk.
0: Sok sikert!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és valóban rengeteg mondandó maradt bennem, szóval remélem, hogy máskor is tudunk.
2: Akkor csinálunk egy második részt mindenképpen. Jó, szia, köszi szépen!
0: És zene után jövünk vissza, nem menjetek sehova.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Újra itt az Utca Rádió, és klímavédelemmel folytatjuk tovább Szentendrén. A zöld civil országos találkozóról fogunk beszélgetni Újszászi Györgyivel, aki, hogyha jól jegyeztem föl, akkor a Szentendrei Önkormányzat Részvételiségi Irodáját vezeti, és ennek a programnak a szervezője. Szia Györgyi, itt vagy velünk, hallasz minket?
1: Sziasztok, igen, és akkor rögtön pontosítanék is.
0: Igen.
1: A környezet és természetvédő civil szervezetek országos találkozója, 36. alkalommal.
0: Igen.
1: Egyébként röviden csak zöld óténak becézzük.
0: Igen.
1: És a munkahely, az iroda, ahol dolgozom, az a környezetvédelmi és közösségi részvételi iroda, tehát egy szuper új önkormányzati kezdeményezés.
0: Igen, ez nagyon klasszul hangzik, és egy nagyon jó párosításnak is tűnik. Mit tudnál mondani nekünk így nagy vonalaiban ennek az eseménynek a történetéről? Mert hogy említetted, hogy ez a 35. ilyen alkalom, mi hívta életre, és mi a sikertitka, hogy ez már 35 éve minden évben meg tud jelenni?
1: Igen, a természetvédelemmel és környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek határozták el, hogy azért jó lenne évről évre találkozni és szakmai kérdésekben beszélgetni, jövőképet alkotni, stratégiázni, jó gyakorlatokat megosztani, és természetesen a szervezetek közötti személyes kapcsolat is nagyon sokat számít, hogy aztán évközben könnyebben tudjanak az mozgalmárok kapcsolatot tartani, egyeztetni, esetleg közös projektekben gondolkodni, és még a Covid alatt is online formában sikerült egy hétig tartó OT-t szervezni. Szerintem a elhivatott emberek egymással való együttléte az egyik nagyon fontos eleme annak, hogy ez még mindig évről évre megrendezésre kerül. Illetve az, hogy évközben, amit önállóan a saját településükön végeznek munkát, azt annak az eredményét meg tudják osztani azokkal, akik hasonló területen dolgoznak.
0: És minden egyes ilyen találkozónak van egy ilyen központi üzenete, vagy valamilyen tematikája, ezt azért is kérdezem, mert hogyha erre az oldalra fölmegyünk, akkor itt egy hashtag után az igazságosság szó szerepel itt a cím fölött, hogy ez a mostani eseménynek a legfontosabb gondolata, vagy e köré szerveztétek?
1: Hát részben igen, és minden országos találkozónál van egy olyan kiemelt témakör, ami több előadás és szekció ülés is foglalkozik, és ez mindig az adott év aktualitásának megfelelő. Természetesen idén a környezetünkben tapasztalható problémák, vízhiány, hőség, riadók is fókuszba kerülnek, illetve az, hogy természet helyreállítás klíma kapcsán milyen lehetőségek vannak, és ezeket hogy lehet jogszabályokba úgy rögzíteni, hogy az aztán eredményre is vezessen, meg betartható is legyen, úgyhogy ezekről folynak szakmai viták.
0: Itt az eseményben néhány egyesület, tehát megjelöltetek a Zöldendre Egyesület, Reflex Környezetvédő Egyesület, Védegylet, de ezen kívül úgy tudom, hogy azért még nagyon sokan részt vesznek.
1: Akiket nevesítettünk a programban, azok a szervezetek, amelyek a szervezésben részt vesznek.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogyha végignézitek a különböző eseményeket, akkor ott egy csomó egyéb egyesület neve is felfedezhető, például a Jane Goodall Intézet, aztán itt van a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, holnap délután lesz ugye az a esemény, amikor a zöld forgatagnak nevezett eseményben a szentendrei lakosoknak kínálunk programokat. Itt például, csak hogy más szervezetneveket is említsünk, Gyöngy-Bagoly Védelmi Alapítvánnyal lehet találkozni, Természetvédelmi Polgárőrséggel, Magyar Természetvédők Szövetségével, Csermely Egyesülettel, Kisléptéke Egyesülettel és a Szentendre és Kanzen is kitelepül hozzánk, illetve a Naphinnó Szerencsésvédelmi Egyesület is találkozna szeretettel majd a szentendrei lakosokkal, úgyhogy nagyon széles a skála. Helyi szervezetektől országosan működő szervezetekig.
0: Most úgy, ez már lezajlott, de tegnap is volt egy, tehát már tegnap is zajlottak az események, meg ma is, meg holnap is. Hogy lehetne szétválasztani a különböző... Meg vasárnap is. Hogy lehet szétválasztani a különböző napokat, hogy mi történik, és kikre fókuszál, milyen csoportokra fókuszálnak az egyes napok?
1: Igen. A csütörtök az iskolások napja volt. Olyan programok voltak, amelyek vagy az iskolában valósultak meg szintén civil szervezetek által, vagy az ifjúságon szóltak arról, hogy például hogy lehet a fiatalokat bevonni a klímavédelemmel kapcsolatos tevékenységekbe. Illetve volt egy spontán akció, egy fenékküszöb kialakítása Szentendre-Pomázi Sikonon a vízőzők aktivistáival közel 5 órán keresztül töltöttek homokkal használt kávés jutazsákokat, amiket aztán szakemberek által megjelölt 4 helyszínen lehelyeztek a csatorna rendszerbe, hogy ezzel is elősegítsék a vízmegtartást. Ez iskolásokon kívüli akció volt. A pénteki nap a belső szakmai együttgondolkodás napja volt, 3 nagy blogban beszélgettek tervekről. A jelenlévők délelőtti adat az körülbelül 120 résztvevő, de délután voltak olyanok, akik csak délután érkeztek, úgyhogy úgy gondolom, hogy a mai napon kb. 150 fő beszélgetett a természet helyreállításról, klímatörvényről, egyebekről. A holnapi nap a szentendrei lakosoké, délután a zöld forgatagban, amikor 2-6 óráig várjuk őket sok szeretettel, illetve a szentendrei placon reggel 9-től szintén délután 5 óráig lesznek majd különböző programok. Most vasárnap pedig az egy kicsit már lazább, olyan szempontból, hogy 5 sétát terveztünk, ez itt már tényleg beszélgetés nélkül vezetett séták, Bükkös Prota klímaséta, Méhészes Művész

0: ne bonyolítanám, hanem olyan egyszerű.
1: Persze.
0: Tehát itt bizonyos korlátokat be kellett vezetnünk.
1: De akkor lehet még jelentkezni?
0: Lehet még, igen. Van, ahol korlátozott már a részvevői lehetőség, például a méhészet művészete méhesben zajló beszélgetés, ott azért már valószínűleg betelt a részvételi lehetőség, de később is meg lehet Weiner Senyei Tibort találni, és meglátogatni a méhészetét, és tanulni tőle nagyon sokat a méhekről.
1: Jó, és az űrlapot, igen? ezt a Facebook eseményben látom, hogy meg lehet találni. Igen. Esetleg más platformon, aki nem Facebookozik, az meg tudja találni?
0: Van oldala is a Zöld OT-nak, úgyhogy ha valaki böngészőbe beírja, hogy Zöld OT 2026, akkor el fogja vinni erre a honlapra, és ott is lehet jelentkezni.
1: És
0: sajnos papír alapú jelentkezési lehetőség az nincs.
1: Egyébként a fiatalokkal való közös munkának így hangulatában milyen következtetéseket vontatok le belőle, vagy hogy sikerült ez a nap?
0: Nagyon jól sikerült, nagyon hasznos találások és ötletek fogalmazódtak meg, úgyhogy ezeket mind rögzítettük, illetve folytatjuk a holnapi nap folyamán is a jövőről való gondoskodást, úgyhogy a tegnapi nappal nem zárult le ez az egyeztetés, megbeszélés, és természetesen ez most így személyesen, és később pedig különböző szervezetformákban, akár budapesti központtal, akár vidéki központtal fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan tudjuk ezeket a kapcsolatokat iskolákkal, iskolai foglalkozásokat tartó szervezetekkel majd eredményesen tovább vinni.
1: Az előbb a csemői vízőrzőkkel beszélgettünk, és a Marian, ők is szerveznek most egy ilyen mozgalmi találkozót, és a Marian kérdezte tőlük, hogy lesz ennek valami ilyen kézzelfogható dokumentum a végén, vagy egy ajánlás, hogy ti készítetek-e ilyet, most itt is megkérdezem, hogy lesz valami eseményzáró doksi.
0: Kapcsán szerintem tematikus csoportokban fognak készülni ajánlások, amelyeket természetesen nyilvánosságra fognak hozni.
1: Hát akkor mindenkinek nagyon javasoljuk, hogy ha Szentendrén jár, és miért nem menne Szentendrére, mert nagyon szép hely, és most nagyon jó program van a hétvégén, úgyhogy mindenképpen menjen el a Zöld Civilek országos találkozójára, nagyon jó dolgok lesznek, és hogyha sétálni szeretne veletek, akkor pedig
0: vasárnap
1: menjen és regisztráljon a Facebookon, vagy a Zöld OT-nak a 2026-os honlapján. Köszönjük, igen, szépen, György, hogy itt voltál velünk. Nagyon sok sikert kívánunk, meg jó munkát. Gondolom, hogy ez egy nagyon erőt próbáló egy ilyen eseménynek a kézben tartása. Úgyhogy majd remélem, hogy lesz alkalmunk arra, hogy egy ilyen összegző beszámolót is meghallgassunk tőled.
0: Rendben, állok nagyon szívesen rendelkezésre.
1: Köszönjük szépen. Sok sikert, sok sikert. Szia, Györgyi.
0: Sziasztok.
1: És köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ma, vizet őriztünk, meg természetet védtünk.
2: Igen.
1: És akkor jövő pénteken is Utcarádió.
2: Igen, de ne felejtkezzetek el arról, hogy június 5 és 13 között indul a Tilos Maraton a Dürer kertben, meg az FM-en is, meg online is, és az itt gyűjtött adományaink az nagy részben hozzájárulnak ahhoz, hogy a rádiónk a továbbiakban is zavartalanul működhessen, úgyhogy várunk titeket. Én most nem is tudom, jövő hét péntek 5-e?
1: Mindjárt megmondom.
2: Mert szerintem akkor mi nem leszünk. Mert szerintem jövő hét péntek, az nem a mi adásunk, de 12-én viszont leszünk, az biztos, és a helyszínről fogunk jelentkezni a Dürer kertben. Úgyhogy kénytelenek lesztek lemondani rólunk most egy időre, de cserébe valami nagyon klassz műsor folyam indul majd délután, ha jól tudom, Dávid Feri hoztolásával a pénteki napon 5-én. All that other bullshit. It's here today and gone tomorrow.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrotta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében. A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat.
0: Ezek voltak a hírek.

Benne pedig a Tilos Rádió, péntek esti, két hetente jelentkező zenés, szöveges zenés műsora.

mai estén. Végig egyedül. Nyár elejei, Karib-tengeri újdonságokkal. Főleg reggae és dancehall. Szóval hallgassatok minket. Köszi az 1%-okat. Készüljetek a tilos maratonra. Jövő héttől már elkezdjük a tarhálást. Aztán jövő hét végétől, péntektől Dürerkert. 9 napos óriási fesztivál. És ne felejtsétek, hogy a Tilos Rádió ebből működik. Állami támogatás nélkül. Csak belőletek. Szóval hallgassatok egészen 7:30-ig Pensioners Dub Club. Yo, yo, yo.

Tönös Rádió. Tönös Rádió. Tönös Rádió. FM 90.3. 6-tól Pensioners Dub Club. Még kb. Fél 8-ig. Ayla B.K. Lingam. És mindenféle reggae és dancehall újdonságok a műsorban. Hallgassatok minket. Gyertek a maratonra. Adakozzatok, hogy a rádió működhessen. Tilos Rádió.

0: Az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, ha a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt elkenjen megnézni, mint te hiszed? Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: Nohát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanúgyra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik be.
1: Micsoda, hát ez királyi palota. No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úrfiak és király kisasszonyok akarnátok lenni. Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem királyfiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Tisztességes gyerekek vagyunk! A mi szüleink tisztességes emberek! Leszámolunk!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszem fiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, s mikor a szülők hazajöttek, s ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Légy szombocskához sem nyúlunk, igyekhez sem nyúlunk, inkább éhelmetünk. Míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve a becsületünkbe gázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
4: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg király a feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
4: Vén maszkó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a négylábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvast, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a négylábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a négylábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavérkova, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
2: Jól van, de mi legyen a közös hiel?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek négylábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erejét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett az ászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és az ászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négy lábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, és eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
4: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígan, miénk a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
5: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a pénzünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermekek vagyunk.
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
4: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kérj bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek, különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: ki, amit érdemel. Egyszer egy szegény öreg vándor mendegélt az úton. Sötétedett, ráestelenedett. Elhatározta, hogy betér a legközelebbi házba szállást kérni. Bezörgetett egy szép nagy házablakán.
1: Adjatok szállást éjszakára!
0: Kilépett a házból a gazdagasszony, és rárivalt a vándorra. Jól leteremtette.
2: Mindjárt leoldom az ebet a láncról. Még hogy szállást, hordd el magad!
0: Tovább ment az öreg vándor, meglátott egy szegényes kis házikot, bezörgetett a kis ablakon.
1: Hé, gazda! Adj szállást egy éjszakára!
3: Kerülj beljebb!
0: Szólt ki barátságosan a gazdasszony.
3: Adunk, hogy ne adnánk, csak éld be vele. Szűken vagyunk a házban, nagy a lárma.
0: Belépett a vándor, és látta, hogy kicsiny a házikó. Szűken vannak benne. Sok a gyerek, mindegyiknek rongyos az inge.
1: Miért járnak ilyen rongyosan a gyerekeid? Miért nem varsz nekik új inget?
3: Ugyan miből? Az uram meghalt, magam nevelem a kicsinyeimet, hogy tudnék új inget varni nekik? Még kenyérre sincs mindig pénzünk.
0: Meghallott ezt a vándor, nem szólt rá semmit. Az asszony pedig ételtett az asztalra, és hívta a vándort.
3: Ülj le, tarts velünk!
1: Nem kérek. Nem régettem.
0: Kioldotta a tarisznyáját, előszedett mindent, ami ehető volt, és ő kínálgatta a gyerekeket. Aztán lefeküdt, és nyomban el is aludt. Kora reggel felkelt, megköszönte az asszonynak a szállást, és azt mondta neki búcsúzóul.
1: Amit reggel elkezdesz, azt estig csinálod.
0: Nem értette az asszony a vándor szavait, meg se jegyezte. Kikísérte az öreg embert a kapuba, aztán visszament a házba, és azt gondolta.
3: No, ha még ez a szegény vándor is azt mondja, hogy rongyosak a gyerekeim, akkor mit mondhatnak mások?
0: Elhatározta, hogy abból a néhány vászondarabkából, amire van, inget var legalább az egyik gyerekének. Átment a gazdag szomszédasszonyához, elkérte tőle a rőföt, hogy megméri a vásznat, elége arra az egyingre is. Hazatért a szegény asszony a szomszédból, és ment a kamrába. Levette a polcra a vászondarabkát, és méregetni kezdett. Ahogy mérte, a vászon egyre csak nőtt, nem is látszott a vége. Egész nap mérte az asszony a vásznak, csak napszállt akkor ért a végére. Volt miből inget varni magának és a gyerekeinek is.
3: Elég lesz a vászon, amíg élek. Hát erről beszélt reggel a vándor.
0: Értette meg egyszerre a szegény asszony. Este visszaadta a rőföt a gazdag szomszédasszonyának, és elmondta neki, hogy lett tele a kamrája vászonnal az öreg ember szavára.
2: Ó, miért is nem adtam szállást annak a vándornak?
0: Bánkódott a gazdagasszony, és így kiáltott.
2: Hallod-e, véres? Fogd be gyorsan a lovat! Vágtass a koldus után! Hozd vissza, ha törik, ha szakad! Segíteni kell a szegényeken, én mindig ezt mondtam.
0: A béres nyomban elhajtott, hogy az öreg vándort megkeresse. Csak másnap érte utol. A vándor azonban nem akart visszatérni. Búlna keresztette a fejét a béres. Azt mondta.
4: Ha nem jössz vissza, én bánom. Elkergett a gazdasszony, még a béremet se adja ki.
1: Ne búsulj, legény. Visszamegyek hát, ha úgy kívánod.
0: Felült a kocsira, és elindultak. A gazdagasszony kint állt a kapujában, alig várta már az öreget. Mélyen meghajolt a vándor előtt, mosolygott, bevezette a házba, megetette, megitatta, puha ágyba fektette.
2: Feküdj le, apóka, pihenj, kedves apóka.
0: Ott maradt az öreg vándor, másnap is, harmadnap is. Evett, ivott, aludt, pipázott. A gazdasszony kínálgatta, kényeztette, nyájas szóval becézgette, de magában mérgelődött.
2: Mikor távol már el innen ez az öreg naplopó?
0: De elkergetni nem merte a vándort. Attól félt, ha kiadja az útját, akkor kárba visz minden fáradtságba. A negyedik napon nagy örömére kora reggel szedelőzködni kezdett a vándor. A gazdagasszony kikísérte, ment az öreg ember a kapu felé, de hallgatott. Kifordul a kapun, még akkor se szól. Az asszony nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze tőle.
2: Mit csináljak ma, mondd meg, apóka?
0: Ránézett az öreg vándor, és azt felelte.
1: Amit reggel csinálsz, azt csinálod estig.
0: Szaladt az asszony a házba, kapta a rőföt, hogy a vásznat mérjen vele. De abban a szempillantásban eltüsszentette magát, akkorát tüsszentett, hogy a tyúkok ilyettel rebbentek meg a dugvaron.
2: Hapsi!
0: Az asszony egész nap tüsszögött, nem tudta abba hagyni.
2: Hapsi! Hapsi!
0: Nem tudott se enni, se inni, se felelni a kérdezősködőknek. Annyit tudott csak, hogy... És amikor leszállt a nap, és egészen besötétedett, csak akkor tudta abba hagyni.

0: Hogyan házasodott össze Borsóvirág úrnő Kukorica urasággal? Indián népmese. A nagy folyam partján lakó nemzetség egyszer arra lett figyelmes, hogy a folyam felül énekszó hallatszik. Az emberek a partra siettek, s látták, hogy Borsóvirág úrnő énekel.
1: Ki kér engem jegyeségnek? Ki vesz engem feleségnek?
0: Így énekelt Borsóvirág úrnő. Ekkor elébe lépett Párduc uraság.
2: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Borsóvirág úrnő megkérdezte.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
2: Sok-sok húst adok az én úrnőmnek.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Sohasem ettem, sohasem eszem húst.
0: Mondta Borsóvirág úrnő, és ismét énekelni kezdett.
1: Ki kér engem jegyeségül? Ki venne a feleségül?
0: Elibe állt Szarvas uraság.
3: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Tőle is megkérdezte Borsóvirág úrnő.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
3: Zsenge gajat, rügyecskét, erdei fák friss hajtását.
1: Ó, akkor én éhen halnék.
0: Sóhajtott Borsóvirág úrnő, és tovább énekelt.
1: Ki venne a feleségnek? Ki jön el hozzám, kérőnök?
0: Elibe állt a medve uraság.
4: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, hát én feleségül veszlek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
4: A diót meg magyarót, bőségesen. Fákodvába rejtettem a sok kincsem, a diót meg a magyarót, amit gyűjtöttem, hát megfelezném az én úrnőmmel.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Még soha nem ettem, nem is fogok enni se diót, se magyarót.
0: És folytatta énekét.
1: Férhez mennék örömes, csak jönnének a kérők.
0: Elibe állt Farkas uraság.
5: Hát úrnőm, figyelj ide, hogyha a férjedül fogadsz én, akkor én feleségül veszlek.
1: A feleségül mennék uraságodhoz. Mit ad majd nekem enni?
5: Hát a vakpecsenyét nyilván meg friss húst bőségesen.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem még húst, soha sem akarok vadakat gyilkolni. Uraságod ezt megteheti, hozzám nem illeni.
0: És Borsóvirág úrnő megint énekel.
1: Ki vesz engem feleségül?
0: Kukorica uraság állt elibe kérőnek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
6: Jó ízű kukoricát.
1: Ó, ez lesz a pompás élet.
0: Örvendezett Borsóvirág úrnő, és átkarolta Kukorica uraságot. Kacsaival körbefogta, soha többé el nem eresztette, és együtt azt mondták.
6: Boldogságban, békességben együtt maradunk mi ketten, mindörökké.
0: Ezért van az, hogy a borsó manapság is fölfut a kukorica szárára, ott nyitja ki virágait, és ott terem bőségesen, ahol kukoricát ültetnek.

0: Kolontos Palkó. Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarács, ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gajat szedegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreganyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gajjal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akar tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsolyába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
1: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsolyából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Hát bizony, a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmet árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, s elmondta.
3: Kegyelmes árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, és a szamarával együtt ott tartotta udvari bolondnak.

0: Pedro Almodóvar szerint európaiként kötelességünk lenne aféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putyin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban. Szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni, és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodóvar, Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes-i filmfesztiválon. A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat.
1: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz láb középcsonton talált 16, pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betegítést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Tehát akkor csapó kettő. Ez itt a kognitív találkozások. Egy 5 perces bénázás után, akkor elkezdjük másodszorra is, most már remélhetőleg élőben az éterbe a műsort. Kornél bágy.
1: Sziasztok.
0: Borbála vagyok, és igen, most éppen élőben. Van egy sztár vendégünk is, aki nem fog tudni hozzászólni az adáshoz, mivel hogy csak törökül tud.
1: És ő az anyósom, újdonsült anyósom.
0: Újdonsült.
1: Mert hogy, hát igen, 16-án házasodtam.
0: Igen.
1: És, ja igen, és hogy ő akivel házasodtam, az újdonsült feleségem, ő volt vendég is itt korábban.
0: Igen, belekészült az első kísérleti angol nyelvű beszélgetés, amit igazából igen leadhattam volna a legutóbbi alkalommal, mert ugye akkor egy ismétlésre volt szükség az előkészületek miatt. Akkor már 2 hete volt, igen.
1: Igen.
0: Szaladnak ezek a hetek.
1: Igen, és ezt, igen. De amúgy talán szeptemberben, hogyha megint lesz valószínűleg szeptemberben egy hullám, mert lesz egy második esküvő.
0: Egy második
1: Törökországban,
0: hullám.
1: És
0: igen.
1: Akkor majd ezeket le lehet adni.
0: Jó, csak most vagyunk éppen ebbe a témában.
1: Igen, igen.
0: De azért valamennyire szerintem a Király Ildikóval való beszélgetés is témába vágott. Valószínűleg majd lesznek visszautalásaink. Igen, tehát ez egy elég ilyen zizegős időszak volt, és igazából még mindig egy kicsit olyan nehéz most így visszaérkezni, igen. Vagy olyan úgy érzem, hogy az utóbbi igazából másfél-két hónap, vagy két ilyen erőteljes fordulása is történt a világunknak, ami így meghatározza azt, hogy mik vogymuk. Hát az egyik a választós dolog volt, legalábbis nekem az még mindig eléggé erősen hat azóta is. A másik az meg ez, hogy most már két családból így egy nagy blob lett. Igen, igazából csak úgy mindig fura ebbe úgy belegondolni, hogy nem csak azok a dolgok nehezen megemlékezhetők, amik amúgy is nehezek, vagy ilyen negatívan kerülnek be, mert hogy nem tudom, leginkább mostanában legalábbis az én életemben inkább ilyen negatív dolgok
1: hát
0: jelentettek.
1: Hát az utóbbi másfél évben, igen.
0: Ilyen forduló pontokat. És legközben ugyanolyan nehéz megemészteni, vagy úgy beilleszteni a világképbe, amikor ilyen abszolút előremutató és pozitív dolgok történnek.
1: Igen, igen. Emlékszem, van egy emlékem, egy olyan pillanat, amikor valahogyan jól működtek a dolgok egy hosszú rossz időszak után, és emlékszem rá, hogy ott Amsterdamban voltam, és valahogy belém ívódott az a kép, hogyan ott állok a hídon, és én nem értettem, hogy mi az a furcsa érzés? Mi az, hogy most, ja, hogy minden jó? De ez hogy lehet? És nem is értettem, hogy ja, akkor nem kell most szenvedni. És így magamat azon kaptam, hogy visszamentem azokba a loopokba, azokba az ilyen önfarkába harapó, önmagát megerősítő rossz érzésekbe, amik előtte is voltak. És aztán láttam, hogy ez egy teljesen nincsen. Akkor éppen nem volt semmi olyan, amiért szenvedni kellett volna, vagy ami probléma lett volna. És ilyen nagyon furcsa, hogy ezt tényleg hozzá kell szokni, és tényleg egy átalakulás valami jobba, igen. Vagy éppen egy jobb fázisban most nyilván.
0: De ez tök jó akkor, hogy azért annyira nem voltak neked erősek akkor azok az önmagukba harapó kígyók, hogy megmaradjak, mert egy csomószor az van, hogy még akkor is, hogyha az emberek nincsen baja, de hogyha már így egy hosszabb ideig ilyen kígyók mentén halad amúgy az életben, akkor már csak azért is a kígyókon fog tovább körözni, még akkor is, amikor nincsen igazából kiváltók, mert hogy egyszerűen csak erre áll be a tudat.
1: Hát meg úgy alapból, nem tudom, azt vettem észre, hogy, hogy alapból vágányosodunk akármennyire, és nagyon nehéz, nem feltétlenül nagyon nehéz, de szerintem nehéz tud lenni sok embernek, és nekem is néha küzdeni az ellen, hogy ne vágányosodjon el a gondolkodásom, hogy ne az legyen, hogy csak egy csapásban tudok gondolkodni, és mindig frissen tartani, és megpróbálni felülvizsgálni, azt legalább felülvizsgálni azt a vágányt, amin megyek, hogy aztán le is tudjak róla térni, ha nagyon kell.
0: Hát igen, ezekre nagyon tudatos stratégiákat kell igazából létrehozni, mert alapvetően azért eléggé... Tehát, hogy annak azért megvan az evolúciós előnye, hogy vágányosodunk. Tehát, hogy úgy egyszerűbbé válnak a dolgok, kevesebb erő, befektetés, van szükség. Hogyha valami jól működik, akkor hát akkor hadd működjön, akkor neked arra már nem kell külön figyelned. Igazából a vágányosodás az egy nagyon... hasznos dolog. A te arcodról nem ezt olvastam.
1: Nem, csak mert az jutott erről eszembe, hogy ez annyira egy ilyen, annyira olyan érzésem van ettől a gondolatmenettől, hogy ez egy nem tudom, hogy genetikai vagy kulturális, hogyha lehet az emberiség fejlődését ilyen kulturális genetikának leképezni, hogy ez egy ilyen paternizálása annak, hogy hogyan van kalibrálva a gondolkodásunk, hogy mikor legyen igazán elcsökevényes. Nem csökevényesedett, hanem kérgesedett. És hogy valahogy pont arra lőjük be arra 60-70-80 évre maximum, és hogy addigra csökevényes vagy kérgesedjen el, és hogy valahogy így, nem tudom, hogy egy kicsit olyan érzésem van ettől, hogy lehet, hogy van haszna, de hogy akkor tényleg csak egy ilyen kis bábú leszel, és akkor tök jó. Igazából tök cuki, el lehet lenni ilyen nagyon kedvesen egy bábúnak, csak nekem az nem téma.
0: Te más szeretnél, és igen. Viszont, hogyha ki akarsz lépni ezekből, akkor azért meg nagyon meg kell melóznod.
1: Meg mindig szenvedés is lesz persze, tehát hogy az mindig magával hozza azt, hogy nem az van, hogy egy jó kis medret kiásol magadnak, és akkor, ha szerencséd van, akkor senki nem borítja fel a medret, hanem akkor állandóan küzdés van. Igen.
0: Mert hát nem feltétlenül, csak tehát, hogy most ez a szellemi frissességre, vagy ilyen kíváncsiságra, hogy felfedezni akarásról beszélni.
1: Igen, ez is, csak tehát nem csak felfedezni akarás, hanem egy gondolkodás módodat is, tehát hogy ilyen, vagy nem egy ilyen nagyobb metaszinten máshogyan tudjál ránézni dolgokra, hogy nem mindig ugyanaz az a mód legyen, ahogyan ránézel a dolgokra.
0: De hát, hogyha megnézel egy filmet, vagy van egy jó beszélgetésed, vagy olvasol valamit, akkor az is ad egy ilyen másik perspektívát.
1: Aha, mondjuk ez nem hülyeség, igen, mert hogy akkor nyilván az írónak, vagy a rendezőnek, vagy a szkriptírónak a szemével nézem, úgyhogy igen, ebben van valami. Igen.
0: De hát, csak ezeket általában aztán leszoktuk vedleni, valószínűleg még fiatalabb korban jobban bele tudunk ebbe mélyedni, de szerintem most is azért ezt meg lehet csinálni, hogyha valaki ezt aktívan használja, vagy tehát, hogy rendkívül rendszeresen, főleg regényekkel működik ez talán jobban, mert az mégis időben is kiterjedtebb, és akkor a hatása is kiterjedtebb.
1: Igen. Igen, volt ez az effektus, ami érdekes, hogy így végig gondoltam azt, hogy amikor régen Fruit Ninja-ztam nagyon sokat.
0: Meséljük el, mert...
1: Ja, már a mai fiatalok már nem ismerik.
0: Hát én nem tudom, meg ezen néven, meg nem csak a mai fiatalok hallgatják a műsorunkat.
1: Ez egy olyan hülye játék a telefonon, szerintem még mindig létezik, ahol mindenféle gyümölcsök repkednek, és az ujjaddal szét kell őket hasintani.
0: Tehát az, ahogy így végighúzod az ujjadat a képernyőn, az egy hasintás, és akkor így szétfröccsennek a...
1: Igen. Csak ebből azt akartam csak kihozni, hogy, hogy amikor sokat játszottam azzal, akkor, akkor beleívódott a szemembe annyira, hogy, hogy még este is, amikor álmodtam, láttam a kis dinnyéket repülni. Csak az jutott erről eszembe, hogy lehet, hogy tényleg ezek a gondolok, lehet, hogy ez más szinten is ugyanígy tud működni, hogy beleívódnak dolgok az emberbe, és hogy mint hogy amikor sorozatot nézel, mondjuk nagyon, tehát nagyon intenzíven mondjuk végignézel 7 szezon 2 hét alatt, akkor, akkor elkezded fölvenni azokat a szokásokat, mint a legkedvesebb karaktered, vagy nem tudom, és akkor az így megmarad egy darabig benned.
0: Igen. Hogy ez nem feltétlenül mindenkire igaz, tehát azért az azon attól is függ, hogy mennyire vagy hajlamos ilyen módon beleempatizálni magadat egy másik szereplőbe. Tehát azt nem tudom, hogy ez mennyire egy általános érzés. De hát, ja igen, a Fruit Ninja-ról még, mert hogy hát ezt is szoktuk azért mondani, hogy ugye van ez a mondás, hogy az vagy, amit megeszel, és hogy ugyanilyen szinten az vagy, amit mentálisan megeszel, hogy az érzékszerveidbe beleengedsz.
1: Igen.
0: És minél többet engedsz bele valamit, annál igen, inkább ott rezeg tovább. És nyilván ezeket le lehet gátolni, tehát hogy valamilyen szinten, de ezeknél is inkább mondjuk az ilyen stratégiák jók, taj, hogy most az, hogy azt mondod, hogy jaj, én most nem akarok most már Fruit Ninja-val álmodni, de közben meg másnap is ugyanúgy nyomod tovább a játékot. Tehát az nem úgy, hanem hogy akkor valami más találsz, amivel ki tudod ütni a tudatodból.
1: Igen, igen, igen, igen, de amúgy meg igen, amúgy meg ezeket lehet is használni, ha még nem feltétlenül a Fruit Ninja szintű dolgokat, de hogy, hogy ilyen önmanipulációra simán lehet használni ezeket. Hogyha olyan karakter, ha nem szereted a saját stílusodat esetleg, vagy, vagy valahogyan frissíteni akarsz magad, akkor olyan dolgot megnézni, amit, vagy olyan, dolg, olyan dolgokat belevinni az életedbe, amik eddig nem voltak, és akkor talán ez egy kicsit más szemszöget is ad neked, mint amiről beszéltünk.
0: Tudod, igazából a Norbi update is már vagy.
1: Fú, ez nagyon rossz volt.
0: Vagy igen.
1: Nem tudom. Kisütött a nap.
0: Ja, persze, ez abszolút működik, de hát igazából a terápiáknak egy része is erről szól, hogy átírod, ahogy azt, ahogyan gondolsz bizonyos dolgokra, vagy azokat az asszociációkat, amik alapvetően beépültek az évek folyamán, azokat tudatosan át lehet egy kicsit gyurmázni megfelelő segítséggel.
1: Igen. De mondjuk nyilván az a, az a probléma ezzel főleg, hogy, hogy ahhoz kell egy olyan tudati állapot, gondolom, hogy, vagy, vagy ilyen akarás legalább, hogy, hogy meglegyen az, egyrészt meglegyen az, hogy szeretnéd, hogy más dolgokat felfedezni önmagadban, vagy más aspektusokat beletenni önmagadba, és utána az, hogy meg is csináltam, az, hogy akarni, az még egy ilyen kedves dolog, de az legtöbbször csak így marad az akarás szinten, és akkor nem is nem csinálsz vele semmit. Magamról tudom, tehát, hogy nagyon sokszor nem nem teszem meg azokat a lép, bocsánat.
0: Igen, nem, nem, csak hogy ezért fogalmazok, hogy hozom mindig ezt a stratégia szót be, tehát hogy, hogy ahogyan a napod fölépül, amikor fogat mosol, tehát hogy vannak ilyen mérföldkövek, egyetem fölkelsz, aztán kiszállsz az ágyból, meg kávét iszol, meg vannak ilyen tuti lépések, és akkor ezekhez a tuti lépésekhez például hozzá lehet csatolni valami ilyet. Először mondjuk azt, hogy ránézel a jegyzeteidre minden kávékor, és akkor először üres lesz a lap, de legalább ránézel, és akkor a beépül, és utána beleírod, hogy hát utána kellenek a következő stratégiák, hogy hogyan tudsz közelebb jutni ahhoz a valami nézőponthoz, ami neked hiányzik az életedből, és akkor így ezzel tudod igazából becsempészni egy biztos módon, mert hogy különben Tehát, hogy arra gondolunk, ez egy tök érdekes kérdés, amúgy, hogy mire szoktunk gondolni. Tehát, hogyha mondjuk így vissza, hogy most mindenkinek le kellene csavarnia a hangerőszabályozót, leülni egy füzet elé, és leírni azt, hogy az a pillanatok kezdve, hogy fölébredt, mikre gondolt egészen mostanáig. Hát az elég kemény, elég nehéz. Ami egy darabig vissza lehet menni, mert hogy azért van egy történetszála minden napnak, és akkor előjönnek kiugró események, vagy fontosabb tennivalók, amik voltak a napban, de hogy alapvetően így ez határoz meg egyrészt a rutin, másrészt meg az, ami körülvesz minket. Tehát, hogyha sem a rutinodban nincs benne valami, sem nem vesz körül az valami, amire vágysz, mert hogy azért vágysz rá, mert nincsen benne az életedben, akkor nem is fogsz oda eljutni, igen, hogy az, igen, ott legyen. Tehát, hogy ezeken a módokon tudatosan be lehet csempészni.
1: Igen, és amúgy az is érdekes, hogy néha ez teljesen öntudatlanul történik meg, és most konkrétan volt egy ismerősöm, aki egyszer csak elkezdett valamilyen módon beszélni, vicceskedve. És
0: elkezdett beszélni.
1: És elkezdett beszélni. Egy vicceskedve elkezdett beszélni egyfajta módon, és addig csinálta, amíg tényleg azzá vált. Tehát, hogy az lett a stílusa, és nem csak az, hogy hülyéskedett, mit tudom én, naponta háromszor, négyszer, hanem már úgy beszélt utána. És teljesen beleprogramozta saját magába. Mm-hmm. Szerintem ez teljesen, na igen, hogy érdekes, hogy mennyire önmagunkat érzni, ha nem is az, hogy tudatosan, hanem öntudatlanul, csak hogy át tudjuk programozni. Mert dolgok átprogramoznak minket, igazából azt is lehet mondani.
0: Hát persze, amilyen elvárások vannak körülöttünk, ahogyan a társunk reagál ránk, és az abszolút utána meghatározza, hogy a következő szituációban mit fogunk csinálni.
1: Most már cserike programoz minket.
0: És akkor mindenki ilyen egyen kocka fej lesz a végén.
1: Teljesen igazad van, vagy mindenki fog beszélni.
0: Annyira én kettős érzésem van az AI-jal kapcsolatban. Szoktam használni, mert nagyon kényelmes, de annyira úgy érzem, hogy így elviszi a kreativitásomat. Tehát, hogy azt vettem észre egyik nap, hogy ilyen szürkének látom magamat. És hogy közben meg az, amikor beszélek vele, meg így rákérdezek dolgokra, meg elirányít cikkekhez, igazából az, tehát, hogy tök gazdag, mert hogy olyan irányokba is segít nekem eljutni, ahova amúgy magamtól nem feltétlenül tudtam volna. Tehát, hogy ilyen értelemben még így hasznos is lehetne, de hogy nem tudom, van bennem egy ilyen maradi érzés, hogy az a szenvedés, ameddig eljutok, tehát hogy lehet, hogy akkor egy hét nekem amúgy azt a dolgot megcsinálni, ami vele egy nap, de hogy az anélkül, a szenvedés nélkül nem érzem a magaménak.
1: Hát igen, persze. Ez teljesen átérzem én is.
0: És igen, igazából nem is tudom, hogy miért döbbennek meg ezen, mert pontosan erről szól egy kutatás, amit mindig szoktam ilyenkor idézgetni, hogy nem is épül úgy be, tehát az ilyen csecsikés beszélgetések alatt szerzett információ, az nem is fog úgy beépülni, mint hogyha te magadtól végig szenveded. Mm-hmm. És igazából már akkor is, hogyha amúgy Az interface, hogy hívják ezt magyarul?
1: Kezelőfelület.
0: Milyen szavakat tudsz? Tehát ugye a kezelőfelület különbözik csak a kettő között. Tehát, hogy az, amikor leülünk a gép elé, és kinyitjuk a ChatGPT kezelőfelületét, azzal a pillanattal, ahogyan kinyitjuk azt az ablakot, akkor zárjuk be az agyunkat. Uh-huh. Tehát az agyunknak az aktív részét, ami azért felel, hogy összerakja és megjegyezze a dolgokat. És hogyha előhívod a keresőt, de közben meg ugyanazt az információt kapod, csak azzal, hogy a keresőt hívtad elő, azzal az agyadnak azt a részét aktiváltad, ami azért felelős, hogy na, akkor most meló van, most ezt megcsináljuk, gyerünk, hajrá. És akkor az arra jobban is fogsz emlékezni, és jobban magadénak érzed.
1: Nem tudom, szerintem ez, tehát, hogy ezzel lehet ilyen doom and gloom szinten nézni,
0: az
1: hogy ez
0: is.
1: hogy ez ilyen kicsit ilyen világvég hangulatú, és hogy milyen rossz, és hogy nem tudom, de közben lehet, hogy pont azért jó, mert így talán tisztában rálátunk arra, hogy milyen csökevényességeink vannak, és hogy mik a veszélyek, amikkel szembenézünk, és hogy ez egy. Most nem azt mondom, hogy nagyon félni kell ettől, csak hogy tudjuk, hogy mi a hatása, és meg lehet húzni a határt, hogy mit is akarunk elérni. Tehát, hogy igazából csak annyi ezzel a dolgunk, hogy valahol egy vonalat húzni, és amikor saját magunk fejlesztésén, vagy a kreativitásunkon, azt akarjuk érezni, hogy miénk az, amit csinálunk, akkor valahogyan kell kezelni. Viszont, hogyha valami nagyon produktív és mechanisztikus dolgot kell csinálni, akkor csak simán lehet az, hogy oké, jöjjön a robot, és csinálja meg helyettünk a többit. Igen. De amúgy meg ennek lehet konkrétan egy ilyen munkafolyamata, hogy a kreatív oldal az abból amennyire csak lehet kivonni, és akkor utána, amikor ez már össze van rakva, akkor magát az építőkockákat megcsinálhatja igazából.
0: Hát, hogyha ezeket így el tudod különíteni ennyire olyan munkát, amire ezt el lehet különíteni. A másik az meg az, hogy annyira jól csinálja sokszor, amit csinál. Egyik órára kellett egy ilyen ismeretterjesztő cikket írni angolul, amit úgy nagyjából összeraktam, de kíváncsi voltam, hogy ő hogyan írná meg. Ja, nem, beküldtem neki az enyémet, hogy elemezze, hogy szerintem mit kellene rajta változtatni, és egy fantasztikus szöveget csinált belőle, de hogy olyan metaforákat használ, igazából a metaforáknak a használatát szeretném eltanulni, és már csak azért is használom, hogy hát, hogyha eleget olvasom, akkor egyszer csak így beépül, hogy majd én is ilyen elkezdek metaforákban beszélni. Az, hogy nem így működik, tehát azt veszem észre, hogy csak lelomboz, tehát ugye ez az ő metaforája, ezért idézőjelben, és hogy tehát, hogy oké, hogy tehát ez már egy jó dolog, hogy akkor felismertem, hogy metaforákban szeretnénk beszélni, vagy tudni beszélni, de hogy ennek nem az a módja, hogy ezt megtanuljam, úgyhogy lehet, hogy igen, egy ilyen kurzus kellene keresnem, hogy beszéljünk metaforákban. Nem hallottam még ilyenről.
1: Biztos van. Kedves hallgatók, hogyha tudtok egy ilyen workshopot, akkor telefonáljátok be, és világosítsatok fel minket.
0: Ez tök jó lenne. Ha meg nincsen, akkor kitalálom, hogy lehet megtanulni, és majd tartok én.
1: Jó.
0: Mert az egy nagyon erős ütőkártya az AI-nak a kezébe. Valami még akartam ezzel, de most kiment. Neked még volt erről valami?
1: Erről nem. Nem. Nem, nekem arról van, csak most a csendet kihasználva, nekem még meg az előző témával kapcsolatban valamennyire volt egy egészen transzcendens élményem. Egy magyar-török együttessel mentünk a Kismetre, és ott vettem észre magamon ezt a rétegződést, hogy mennyire egyre kevés, és nem, tehát nem feltétlenül rossz dolog az, hogy az embernek rétegek jönnek rá a személyiségére, mert ez egy teljesen természetes dolog. Csak az a kérdés, hogy milyen utakat tud megtartani ahhoz, hogy a dolgok megérintsék. És azt vettem észre magamon, hogy egyre kevésbé érintenek meg a dolgok, és valahogy ez az alkoholos, vagy akármilyen függőséggel kapcsolatos dolgok, ez nagyon, nagyon mélyen összekapcsolódnak ezzel, mert az alkohol az mindig ki tudott fúrni egy utat a rétegek között, vagy a rétegeken keresztül, csak az a baj, hogy azt utána becementezi körülbelül, és utána csak rosszabb lesz igazából. Tehát, hogy az az egyetlen út, amit ismerek, az alkoholon keresztül, ahhoz, hogy ezek az érzelmi, mélyreható érzelmi dolgok meg tudjanak történni. És csak még egy réteg rajta lesz, mint egy ilyen, vagy ilyen nem bazalt, hanem ez a láva réteg, megkövült réteg. És ezen a koncerten volt ez az érzésem, hogy igazából tök jól lehet használni zenét arra, valószínűleg nem csak, valószínűleg más dolgokat is, hogy ezeket szépen egy egyesével letörögesd, és egy-egy utat visszatalálj. Ez most egy kicsit ilyen nyálasan hangzik, de hogy így önmagadhoz visszatalálj utakat, hogy újra meg tudjanak érinteni a dolgok. És ez nagyon harmonizál azzal, hogy amikor valaki nagyon belemegy a spiritizmusba, meg a meditációba, akkor ez nagyon egy oldalú tud lenni, mert én azt tettem észre legalábbis sokakon, hogy leülnek meditálni, és nem csinálnak semmit a testükkel. Tehát, hogy azt hiszik, hogy csak az elég. És én azt érzem, legalábbis az én ez a felfedezés az azt mutatja, hogy kell ahhoz a test is, meg az is, hogy valamennyire az agyadat. Most nem, tehát nyilván most nem kell, nem feltétlenül a spiritualitást nem kell belekeverni feltétlenül. Elég az, hogy a tudatodat hogyan nyugtatod le, vagy teszed különböző állapotokba. És a kettőt valahogyan harmóniába hozni, és azt egy ilyen zenei dolgon keresztül szerintem tök jól meg lehet csinálni, és tök jól le lehet bontani olyan rétegeket, amik elzárnak a külvilágtól, és a dolgok megérinthetős, a te magad megérinthetőségét tudja elősegíteni.
0: Önmagad
1: érintés. Ezt is jól megosztottam, de mindegy. És hogy szerintem, hogy ezek a rétegek, tehát ez a függőségre való hajlamosság, szerintem ez részben ezek miatt, a rétegek miatt is történik. Mert ha amúgy meg tudnak érinteni dolgok mélyen, akkor nem kell. Akkor nem kell semmi. Akkor nem kellenek cuccok, mert megvagy. Mert megvan az oda-vissza a dolgokkal. Nem kellenek más csatornák.
0: Hát ez a függős dolog, igen, ez sokféleképpen kialakulhat, meg de értem, hogy ez az egyik ilyen útja. Amúgy, ja, pont amikor ezt így behoztad, a klasszikus zenei koncertek jutottak az eszembe, hogy azt szoktad még ilyen fúrónak nevezni, ami
1: igen,
0: bármikor át tud törni, bármilyen nagyjából.
1: Igen.
0: Ja, igen, és hogy azt jutott még az eszembe, hogy mondtad, hogy nem, hogy nehéz néha lefúrni, de hogy igazából nem is feltétlenül teszed ki magadat ilyen helyzeteknek.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy mert az alkoholizáláshoz azért hozzátartozik, hogy akkor mindig történik valami, tehát hogy beleveted magadat valamilyen helyzetbe.
1: Aha.
0: Tehát, és akkor utána meg, akkor nincsen alkohol, de várod, hogy azért valami történjen, de hogy...
1: De nem mentél oda, hogy történjen.
0: Igen. Vagy nem, hogy ott, ahol a dolog történik. Ez akkor
1: nagyon igaz, igen.
0: Akkor hogyan?
1: Ez teljesen igaz, igen.
0: És hogy igen, igazából csak ilyen élmények azok tudnak segíteni, mint egy ügyön.
1: Teljesen valid, igen. A mikrofon is bólogatott.
0: Akkor olyan hevesen bólogatott, hogy a mikrofon is elkezdett vele együtt bólogatni, valószínűleg azt hallott. Tehát az előbb. Ja, igen, és hogy ez a spiritualizmus és a meditációt, én csak azért mondom ott föl a szemöldököm, mert azért kettőt az nem feltétlenül lehet szerintem ennyire így egy tolvonással össze.
1: Igen. Próbáltam korrigálni ott utána.
0: Meg a meditációból annyi féle van, tehát, hogy az csak egy típus, amikor leülsz a sarokba és bámulod a falat, mert ugyanúgy lehet zenét figyelsz, vagy hangokat, vagy kimész a természetbe, és hagyod, hogy egy bogarak mászkáljanak rajta, és akkor azt figyeled meg hát nem mozdulatokkal is.
1: Abszolút.
0: Lehet, tehát, hogy nem feltétlenül van ez benne, hogy akkor teljesen elcsatolnak ezzel a testi megéléstől.
1: Na, egyébként persze, de hogy tehát igazából pontosan ez volt a lényege annak, amit mondani akartam ezzel, tehát hogy a, hogyha úgy csinálod a meditációt, hogy összekötöd, tehát hogy ez a...
0: Ja, hogy így.
1: Igen, tehát hogy ez a megélés, ez azért volt annyira fantasztikus, mert valahogy összetudtam azzal a mozdulatokkal kötni, és nem egy statikus, vagy nem is az a statikus, hanem a testiségtől teljesen elvonó dolog volt, hanem inkább az, hogy azzal együtt hogyan tudod egyre fizikailag megpróbálni közelebb engedni a dolgot önmagadhoz. És igen, ez igazából nyilván az a lényeg, amit te is mondtál, hogy a megfigyelés, hogy a zene megfigyelése, a mozdulatok megfigyelése, az egésznek a rezonanciájának a megfigyelése.
0: Vagy pont, hogy a nem megfigyelése.
1: Na jó, igen, oké. Igen, persze, nyilván az is jó, hogyha igen,
0: csak egy spektrumot lefedjük.
1: Igen, tehát lehet az is egy kis levélke, amit fúj a hangfal rezgése. Igen. Ez igaz.
0: Hát az voltál most ott a... Ja,
1: lehet, igen.
0: Ja, hogy belekorcsoltam.
1: Nem,
0: a víjogó. Nem tudom megkülönböztetni a kinti meg a benti hangokat. Most éppen. Na. Jó, akkor szerintem evezzünk át a témánkra. Ugye a hatalomról beszélgettünk. És ezzel kapcsolatban találtam egy nagyon érdekes cikket, amit szerintem végig lehetne venni. Nem is tudom, hogy meddig jutottunk amúgy legutóbb a hatalommal kapcsolatban. Szerintem, hogy nagyjából azért megpróbáltuk átbeszélni, hogy mikhez kötjük. Ilyen általán, vagy ilyen, igen, tehát pénz, társadalmi státusz, iskolázottság, nyelvhasználatra kitértünk, amin kicsit fönnakadtál, hogy az hogyan, de hogy igazából azzal is ki lehet fejezni egy fajta aláfelé rendeltséget, még akkor is, tehát hogyha más szinten nincsen, de már csak a szóhasználattal is ki lehet alakítani a helyzeteket, és akkor is eljutottunk azt hiszem addig, hogy ezeket kreáljuk, tehát ahogyan a helyzeteket kreáljuk. Szerintem belehallatszik. Bocsi, kellene valami puhább dolgot találnod. Vagy még egy kicsit jobban megnövezted a szakálladat, és akkor nem lesz ilyen sertepert élő hangja.
1: Tehát...
0: Ja, bocsi, csak hogy jó.
1: Nem, persze.
0: Amúgy is érzékeny vagyok rá, és így még fölhangosítva az kicsit strong. Igen, tehát hogy ezek, ahogyan belecsöppenünk valakivel egy szituációba, azzal a lendülettel létre is hozunk egy ilyen helyzetet, hogy akkor most ki vagy, én ki vagyok. Ennek vannak nyilván külső jelei is megjelenésben. Most nem tudok mondani ilyen nagy márkákat, hogy milyen táskád kell rendelkezni. De hogy vannak ilyen dolgok, amiket az ember észrevesz, és akkor már is kialakul egy ilyen elhelyezkedés, anélkül, hogy egy szót is szólnánk egymáshoz, de már a parfüm is tud ilyen lenni. És hogy emellett meg vannak azok, amikor mi hozzuk létre, meg igaz, hogy ilyen helyzetből is ezt át lehet váltani, onnantól kezdve, hogy megszólítjuk egymást, vagy valamilyen interakcióba keveredünk, onnantól kezdve ez egy változékony dologgá válik. És hogy csak, hogy igen, ezt szerettem volna így kiemelni, mert nagyon elmentünk nyilván most itt a politikai dolgok miatt, hogy akkor ez a hatalom, ez így mi is, meg hogyan gondoljunk rá, de hogy igazából ez így körbevesz minket minden pillanatban nagyjából, tehát minden helyzetben ezt realizálnunk kell, akár öntudatlanul is, hogy oké, akkor mit lehet mondani, mit lehet csinálni, hol vannak ezek a határok, ezeket azonnal letapogatjuk. egymásról, és hogy igazából mindig ilyen helyzetekben vagyunk benne. Még akkor is, hogyha nincsen, vagy... Hát egyrészt, hogy természetesen kialakulnak ezek a dinamikák, és természetesen is reagálsz rá, tehát, hogy még egy olyan helyzetben is, hogy most a karácsonyi ünnepséget azt kiszervezi meg, vagy kimondja meg azt, hogy mi lesz az ebéd, vagy ilyen alapvető szinten is ki tudnak ezek alakulni, ezek az aláfelé rendeltségek. Vagy igazából ez a fókuszpontot jelenti, ki az, aki egy nagyobb perspektívából tekint rá a dolgokra, és ki az, aki elszenvedője a karácsonyi ebédnek, vagy vacsorának. Vagy akár a kivitelező, hát igen, az elszenvedője a döntésnek.
1: Uh-huh. Ez érdekes, mert nekem ez annyira, nem azt mondom, hogy idegen, de hogy kicsit furcsa. Mert hogy ez persze, nyilván az erőviszonyok kialakulása az nyilván egy szociális szituációkban, hogyha nyilván valami létrejön, bizonyos kontextusban, akár több emberről van szó, akkor ez egy ilyen, mit tudom, öt embernél, az egy ötös háló, és akkor az ott nyilván kialakul egy bizonyos szinten, hogy ki hogyan, hova, mit csinál, vagy milyen erőviszonyok vannak, milyen egyenlősségi viszonyok vannak. De hogy nem lehet, hogy van egy ilyen holdpontja annak, hogyha az erőviszony annyira túlnyomó, vagy az erőfölény az annyira túlnyomó, akkor az válik ez a hübris szindrómás hatalom dologgá, mert hogyha mit tudom én, van egy nagyobb család, 5-10 ember, és ott lehet, hogy valaki dominánsabb, de és lehet, hogy ott, tehát nem azt mondom, hogy nem érzi esetleg ennek a bizonyos szintjét annak a hatalomérzésnek, de szerintem ott van egy olyan threshold, amit hogyha nem üt meg, akkor az nem egy ilyen, vagy nem veszi át a hübris szindróma a szituációt.
0: Ez érdekes amúgy, hogy most igen, ilyen családi környezetbe is behoztad, hogy mert most eddig a leggyengébb, ez a spektrumnak a leggyengébb, leglágyabb végébe próbálta meg elterelni a figyelmet, és akkor most visszahoztad a hübris szindrómát, amiről az előző adásokban beszéltünk, ami meg pont a másik véglete, amikor ugye abba megy át az, hogy valaki ilyen a hatalom vagy erő bocsánat, nehezen bírom az ilyen extra ilyen hangokat, szóval hogy amikor túl sokáig van valaki kitéve az ilyen végletes hatalomnak, hatalomgyakorlásnak, akkor az el tudja valamilyen szinten torzítani ideiglenesen a személyiséget. Nem lehet becsukni az a...
1: De becsukom.
0: Egy pillanat, csak nagyon behallatszódik minden a folyosóról. Köszönöm szépen. Igen, szóval, hogy ez a hübris szindróma, ezt politikusokkal kapcsolatban szokás ezeket leírni, hogy mennyire tud, ez nyilván meg tud jelenni, tehát hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor ez kialakulhat kisebb közösségben is, de erről nem olvastam, hogy ez pontosan hogyan lehetne átfordítani például egy ilyen családi dinamikára is. Mi is volt konkrétan a kérdésed ezzel kapcsolatban?
1: Nem csak, hogy, tehát, hogy azt, tehát, te hoztad fel azt, hogy a karácsony szituációban, hogy ez is ilyen hatalomgyakorlás bizonyos szinten, aki szervezkedik, de hogy a hatalom az valahol...
0: Erő.
1: Igen, tehát hogy az nem... Hogy az még nem, tehát ez még nem az a szintű dolog, nem feltétlenül az a szintű dolog, ahol esetleg a személyisége torzul ettől.
0: Hát ez egy spektrum, én most ezzel a családi vacsorának a leboltolásával a leglágyabb részét próbáltam megbehozni, mert eddig csak a legerősebb részéről beszéltünk, és hogy az úgy tudatosuljon, hogy ezek a helyzetek, ezek minden pillanatban körülvesznek minket, és amikor a hatalomról beszélünk, akkor nem csak a CEO-k, meg a akármilyen magas helyzetben levő ilyen döntéshozókról beszélünk, hanem saját magunkról is.
1: Igen.
0: Tehát a macskám milyen kaját fog kapni, az tőlem függ, az én hatalmamba áll, hogy
1: adsz-e neki
0: kaját? Adok-e neki, igen, és mit adok neki. De akár egy beszélgetésben is, például itt most itt ülünk a stúdióban, hogy ki az, aki szót ad, ki az, aki vezeti a fonalát a műsornak, és ez nyilván egy dinamikus dolog, tehát ez változhat, de mégis ez minden egyes ilyen pillanat, az egy ilyen döntési pillanat, hogy akkor mikor engedjük át egymásnak a szót például. De a főhatalom az a stúdióban van, aki meg akármikor lekeverhet minket a fenébe. Igen. Tehát, hogy nyilván ez az is bejön, hogy mindig más milyen perspektívából tekintünk arra. Volt erre egy jó megfogalmazás, tehát hogyha hát igen, ez a kártyaosztás, hogy ki az, akinél azok a lapok vannak, amikre neked éppen most szükség. Most neked arra lenne szükséged, hogy éppen abba hagyjam ezt a mondatot, hogy elmondhass, amit te akarsz mondani. Tehát, hogy így ezen a szinten is ez megjelenik.
1: Abszolút. Csak én meg azon vaciláltam, hogy az mennyire graduális a személyiség torzulás, tehát hogy az ilyen szinten is benne van, csak akkor hogy számosítani lehetne, akkor az 0,01, és hol van az a pont, amikor már azt mondjuk, hogy ez egy észrevehető tiszta torzulás.
0: Igen. Hát ez egy nagyon jó kérdés, egy nagyon fontos kérdés, és valószínűleg olyan kérdés, amire soha nem fogunk választ kapni, mert hogy azok az emberek, akikkel ez megtörténik, nem, és tehát nincsen adatunk róluk, nem tudunk, tehát egyszerűen nem, ezt nem fogjuk soha végignézni, végiglátni teljesen közelről.
1: El tudom képzelni, hogy van olyan ember, aki úgy éli az életet, hogy annyira tud hatni az emberekre, hogy nincs is feltétlenül semmilyen pozícióban, tehát nem is az, hogy még csak nem is tanár feltétlenül, de valahogy annyira a baráti körében lehet, hogy annyira tud hatni az emberekre, hogy annyira mindent meg le tud nyomni az emberek torkán, hogy lehet, hogy ott már meg tud történni. Valamilyen majdhogy észrevehető szinten.
0: De hozzá se fogsz tudni úgy közel férkőzni, hogy végig tudjad azt venni, hogy konkrétan mi történik a fejecskéjében.
1: Hát, attól függ.
0: Meg hogy hol kezded el? Tehát, hogy kit nevezel ki, melyik ponttól kezded el elemezni, milyen adatok alapján?
1: Ja, persze, nyilván nem lesz egy, tehát nem lesz ebből egy méretű kutatás.
0: A egyszerűbb megfigyelni, mert állandóan szerepelniük kell.
1: Igen.
0: Ott azért végig lehet nézni, hogy a testbeszédük hogyan változik, a szóhasználatuk hogyan változik. Igen, nagyjából igazából ezek meg, hogy milyen döntéseket hoznak, hogyan reagálnak bizonyos helyzetekbe, ezek alapján lehet azt kiszűrni, hogy ki milyen stádiumban van. Nem tudom, azt nem látom, hogy ennek ennyire jól kialakult, mert a hibris szindrómának, tehát a végletnek, amikor ez tényleg beáll egy személyiségtorzulásként, de ideiglenesen, tehát ez mindig hangsúlyozni kell, hogy tehát mentálisan valami ilyenkor megváltozik húzamosabb időre, de hogy ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve teljesen átalakul a személyiség, hanem azt figyelték meg, hogy onnantól kezdve, hogy kikerül a személy abból a pozícióból, akkor egy idő után vissza tud rendeződni az idegrendszere. Érdekes. Az nyilván az kérdés, hogy most ki tud-e valaki tényleg kerülni ebből a pozícióból, de igazából például ez az alkotmány módosítás, ami bejött, hogy 8 évre engedik elfelejtettem a szavakat, tehát, hogy 8 évig maradhat hatalmon a miniszterelnök, az szerintem már csak ezért is teljesen valid dolog, mert hogy nagyjából ilyen 8 év utánra szokták azt mondani, hogy olyankor kezdenek el megjelenni ezek a tünetek. Nyilván embere válogatja, szituációja válogatja, de mondjuk eddig még nem hallottam, hogy ezt úgy nagyon emlegették volna ilyen vitákban, hogy amúgy erre így vissza lehet utalni a hübrisz szindrómára. Nyilván ide, amit meg bejön megint az, hogy nem igazán szokás ilyen pszichológiai kérdésekről ennyire nyíltan beszélni, mert hogy ez valami

0: ettől, hogy arra nekem szükségem volt. De hogy, tehát, hogy ezek a kísérletek is arról szólnak amúgy, hogy hogy ilyen egészen egyszerű helyzetekben is már meg tudjuk azt, elő tudunk idézni. Tehát hogy az, amikor hatalmi helyzetben vagy, akkor az idegi rendszerednek egy olyan része aktivizálódik, ami más dolgokért felelős, mint ami amúgy. Tehát, hogy akkor aktívabbak lesznek olyan területek, amik segítenek például az ilyen általános képet meglátni, az absztrakcióban segít, hogy valaminek a lényegét meglásd. Tehát, hogy az apró kis részletek, amik ott nyüzsögnek, azoktól egyszerűen el tudjál tekinteni, és egy ilyen általánosabb képet lássál meg. Ami nyilván lényeges, alapvetően, hát, hogyha valaki egy döntéshozói helyzetben van, akkor ott át kell látnia egy nagyobb rendszert, és le kell tudnia azt gátolni, hogy a részletekben elvesszen. Hogy a figyelmét ne az vigye el, ne bele empatizáljon mindenkinek a kis lelkébe, mert akkor nem fogja tudni meghozni a döntéseket, amikre amúgy a nagy egésznek szüksége van. Csak nyilván aztán ez el tud menni egy olyan irányba, vagy hát nyilván az is kérdés, hogy milyen típusú döntéseket hozhat meg egy személy, tehát hogyha valaki nagyon benne marad ebben a gondolkodásmódban, tehát hogy túl aktív ezek a területek, akkor viszont nem is fog tudni visszaváltani, amikor szükség van rá például, vagy nem fogja észrevenni, mi az, amikor a részletekre kellene inkább figyelnie. Ami egyáltalán nem evidens, tehát majd azt fogjuk látni. Vannak olyan kísérletek, ahol ezeket így lehet váltogatni, tehát ilyen nagyon automatikus szinten igazából reál az idegrendszerünk arra, hogy a nagy összképet figyeljük-e meg, vagy az apróbb részleteket.
1: És annyi kérdésem van, igazából nem tudom, egyet talán föltennék itt, hogy nem tudom, nyilván nincsen már sok időnk, de hogy annyira beugrott az, hogy ez állatoknál mennyire van jelen egyáltalán ezek a területek, vagy nem tudom, hogy egyáltalán hogy működik ez, hogy meg lehet azt figyelni, hogy az állati agyakban van valamilyen szituáció, ahol esetleg azok a területek aktivizálódnak, vagy van egyáltalán hasonló, tehát nem tudom, hogy hasonló allokáció az agyukban, hogy ez mennyire van meg. Mert nyilván vannak az alfa egyedek, akik valamennyire a csoport kontrollálására hivatottak. Tehát nyilván, hogy ez egy ilyen alap dolog, amire szüksége van egy csoportnak.
0: Igen, abszolút. Igen, az alárendelt, azt hiszem, hogy csimpánz kísérletek voltak, de akkor a következő adásra hozok erről konkrét cikkeket.
1: Is farkasokat azokat, gondolom, még ott is meg lehet.
0: Farkasokat nehéz. Most így hírán elgondolkodtam, hogy hogyan is lehetne ezt rendesen kikutatni farkasoknál, inkább majmos dolgokra dolgokat tudok, de megnézem neked a farkasokat is, hát hogyha volt valami. Na jó, akkor ennyik voltunk, és akkor legközelebb majd talán tényleg bele csapunk a lecsóval, de nem is érek semmi.
1: Meg következő adásnál az első csapóval indulunk. Az első csapóval csapunk bele a levesbe.
0: Igen.
1: Sziasztok.
0: Na jó, akkor sziasztok.

0: guy's gonna, like, kick it old school?
1: Yeah, kick it.

Yeah.